hallgatod, ahol minden magyar. Csendes, nyugodt csütörtök hajnalt kívánok mindenkinek, akár az éjszakai műszak utolsó óráit taposod, akár rendkívül korán indítod a napot, a lényeg ugyanaz. Jó, hogy itt vagy. Mostantól együtt megyünk tovább a hajnali órákban. Észrevétlenül átléptünk június 4-ébe. Ha ezen a napon ünnepelsz, akkor már is küldöm a virtuális kocintást, boldog névnapot a Bulcsuknak, és persze nagyon boldog születésnapot minden ma ünneplőnek. Hajnali időutazásként hoztam egy egészen elképesztő történetet. Pontosan 242 évvel ezelőtt ezen a

0: napon történt meg legelőször, hogy egy nő hőlégballonnal a magasba repült. A francia Elizabeth Thiebel mindössze 26 éves volt, és hogy igazán megadja a módját a történelmi pillanatnak, Minerva, a bölcsesség római istennőjének jelmezében hódította meg az eget. Ez aztán a stílusos belépő, ugye? Na de, ha éppen próbálod ébren tartani magad, lazíts egyet a legjobb ritmusokkal. Érkeznek a hazai kedvencek, különlegességek, már is a vadfruttikkal folytatjuk. Ez a Nincs Vissza, a Petőfi.
1: Ezt

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha már a kezedben a kávé, akkor fussuk át gyorsan, hogy milyen időjárás lesz. Ma egy kicsit ketté szakad az ország, a Dunántúlon kifejezetten sok napsütésre lehet készülni. A Duna vonalában és attól keletre viszont a felhőké lesz a főszerep, és ott eső, zápor vagy zivatar is kialakulhat, de ez már talán hozzászokhatunk az elmúlt napokban. A széllel is érdemes számolni, keleten a déli szélélénkül, meg míg a Dunántúlon és a Dunatisza környékén az észak-nyugati szelet kísérhetik erősebb lökések. A legmagasabb hőmérséklet napközben 21 és 28 fok környékén alakul. És hogy mi vár ránk majd később, jó hír, hogy a hétvégén is marad ez a kellemes, kora nyárias hőmérséklet, bár elszórtan záporok és zivatarok tarkíthatják a napjainkat. Légy nagyon óvatos, ha autóba ülsz, figyelj a csúszós utakon. Most pedig megyünk tovább a Negál csapatával itt a Petőfin. Ez a Nem lehetek más.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy újabb órát indítunk a csütörtök hajnalból, június 4-e van, hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a kezdést pedig az Everflash csapatára bízzuk, de az urak most ezúttal nem kemény rockzenével, hanem egy akusztikus dallal érkeznek, itt az Édenkert.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jöjjön most egy igazán lélekkel teli utazás, mely garantáltan megszépíti a csütörtök hajnalodat. Érkezik Volkova, akit a Napvonat, a Folkphonics, vagy éppen a Muzsik és Volkova formációból már nagyon jól ismerhetsz. A csodás hangú magyar-orosz énekes dalszerző még 2023-ban indította el a saját szóló projektjét, most pedig elhoztam neked az egyik legbensőségesebb felvételét. Ez a Fű, Fa, Virág, ami egy igazi testvéri ajándék, mert hogy a dalt Volkova fivére Muzsik írta neki. A zene egy végtelenül nosztalgikus életérzést ragad meg, azt a pillanatot, amikor felcsendül egy dallam, és hirtelen az orrunkban érezzük a régi nyár, a fű és a virágok illatát, vagy akár az első csók ízét. A budaörsi Kunyhó stúdióban rögzített dalban fantasztikus zenészek működnek közre, a háttérben többek között Takács Szabi nagybőgőzik és Bitó János harmonikázik, a végeredmény pedig egy akusztikus csoda lett. Itt a Fű, Fa, Virág Volkovától.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Készen állsz egy kis energiabombára, mert hogy érkezik a Mirror. A srácok még 2015. augusztusában határozták el, hogy alapítanak egy bandát, úgyhogy lassan már a 11. évüket tapossák a szakmában. A koncepciójuk az első pillanattól kezdve teljesen tudatos volt. Egy olyan modern metal csapatot szerettek volna összehozni, mely hű marad a kemény stílusjegyekhez, de közben letisztult struktúrájú, könnyebben befogadható dalokkal áll a közönség elé. A recept tökéletesen jól működik, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a Petőfi nagylemez pályázatát is megnyerték. Rengetegen felfigyeltek a különleges hangzásukra és a zenéik mély üzenetére, így nem véletlen, hogy már a igazi védjegyükké vált a tartalommal megtöltött metalcore. Jön a Mirror és a Hívmék!

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: még nem átkozom.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Egerben az FM 102.7-en.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A csütörtök hajnal is csordultig feltöltve hazai zenékkel itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a Third Planet-tel és a Stone Soberrel is találkozhatsz, de most a kezdést a Bendátra és Anajázára bízzuk. Ez a Seize the Day.
0: Itt egy újabb óra.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar beköszöntött a június, vele együtt pedig a levendula szezon is, de gondoltad volna, hogy ez a lila növény nem csak a szemünket gyönyörködteti, de bizony a pénztárcánkat is kíméli, mert hogy a levendula illata igazi Jolly Joker a háztartásban, ahelyett, hogy drága vegyszeres légfrissítőkre vagy moírtó szerekre költenél, elég pár szárított csokor a szekrényedbe, és garantáltan elűzi a hivatlan vendégeket, és még természetes frissességet is ad a ruháknak. Ha pedig egy pörgős nap után nehezen tudsz kikapcsolni, akkor a bolti készítmények helyett egy csésze házi levendula tea, vagy egy párna mellé rejtett kis illatpárna fillérekből elhozza nekünk a nyugodt alvást. Szóval, ha teheted, akkor szerezd be, vagy szedj magadnak egy-két csokor levendulát, és spórolj természetesen. Most pedig lazítunk tovább, vagy éppen készülünk a csütörtöki munkanapra a legnagyobb hazai kedvencekkel. Novák Éva érkezik, ez a Nem tartozom senkinek, itt a Petőfim.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on.
0: És kezd helyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Junkies még mielőtt komolyabban belevetné magát a nyárba, a tavaszi koncertek után most egy hónapra pihenőre ment. Aztán július 9-én Sukoron az EFOTON állnak színpadra, illetve már több dátumot is tudunk, mint augusztus 14-e, 15-e, 28-a, szeptember 5-e, viszont a helyszíneket még nem árulták el. Úgyhogy titokzatos egy picit a Junkies koncert turnéja, de gyanítom, hamarosan mindenre fény derül. Most jön nálunk a csapat a Királyi Többessel, a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A nap már felkelt, úgyhogy most eljössz. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, segítek az ébredezésben. A Stage Dive csapatával például rögtön itt a kezdésben. Ettől garantáltan kipattan mindenkinek a szeme. Jön a bipoláris egyensúly. Jó reggelt!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nem semmi lesz a mai Hajrá Magyarok koncert, vagy hát de a semmi lesz, mert hogy a semmi zenekar érkezik majd hozzánk, és ad élő stúdió koncert a 13 órától Mák Katánál, illetve holnap még a Brumikó is tiszteletét teszi nálunk. Ezeket a koncerteket ugye élőben követheted itt a Petőfin, és láthatod is a YouTube csatornánkon, valamint a Facebook oldalunkon, úgyhogy ne feledd, ma is 13 órától Hajrá Magyarok, ezúttal a semmi zenekarral. Na de az se semmi, ami most jön a folytatásban, a Richman Orchestrával megyünk tovább, ez az idő elmúlt.

0: csak húzta, húzta, húzta magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrétséget húztam magam után, magam után.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Balatonfüreden az FM 93.9-en. Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar ma. Két arcú lesz újra az időjárás, mert míg a Dunántúlon ezerrel süt majd a nap, addig a Duna vonalától keletre a felhők veszik majd át a főszerepet, és ott bizony a záporok, zivatarok is simán előfordulhatnak. A hőmérsékletekre viszont nem lehet panasz, délutára teljesen baráti 21 és 28 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. És hogy mi a helyzet a folytatással? Jó hír, hogy a hétvégén is kitarthat ez a kellemes koranyárias idő, bár egy-egy elszórt zápor vagy zivatar még belerondíthat a szabadtéri programokba, szóval az esernyőket azért érdemes magunknál tartani. Az utakon pedig csak óvatosan figyeljetek egymásra. Most pedig pörgessük fel a reggelt a legjobb hazai zenékkel. Gudics Máté és a Hooligans jön, ez a Küzd az álmodért!

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A csütörtök reggeledet Habocki Máté indítja, úgyhogy tarts vele a folytatásban. Én pedig köszönöm, hogy itt voltál az elmúlt órákban, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Legyen nagyon szép és mosolygós a napod.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos szeles idő lesz. Megállapodás született a kárpátaljai magyarok jogairól. Szeptemberben újra nyithat a Miskolc-tapolcai barlangfürdő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M5-ös autópályán Röszke felé Örkény térségében. Az 55-ös kilométernél a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás több kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter. A miniszterelnök az M1-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Párizsban a többi között arról volt szó, hogy a korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyaroknak és a külföldi befektetőknek. Megegyezett az Ukrajnában élő magyarok jogairól Budapest és Kijev, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, Ukrajna egyebek között a nemzetiségi oktatás biztosítására, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatára és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségére tett ígéretet. Hozzátette, Magyarország kész támogatni az Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását, ha Kijev rögzíti az intézkedéseket az ukrán jogrendben és az EU-s cselekvési tervben. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is. A döntést a rendőri vezetőknek már bejelentették, értesült több portál is. Pósvai Gábor belügyminiszter döntése alapján tegnap Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Pericska Norbert Tamás rendőrezredes került. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a helyszínen környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Hangsúlyozta, hogy most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a csaknem két éve leégett Miskolc-tapolcai barlangfürdő. A tetőszerkezet helyreállítása mellett felújítják a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokban megerősítik a medence burkolatát, a barlangjáratokban pedig kicserélik a teljes elektromos hálózatot és világítást. A sikeres vizes próba után a tervek szerint egyszerre nyithatnak ki a fürdő külső és belső medencéi.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható. Keleten, észak-keleten lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 22-28, késő este 18-22 fok között alakul. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra, indul a Halló Magyarok 2026. június 4-én csütörtökön, a Nemzeti Összetartozás napján, és hát hol máshol is kezdhetném, mint a leghűségesebb városban. Gyerünk Sopron felé a Road Movie All Stars-zal.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

0: lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
2: Ma pedig a lehetőség a Semmi zenekar előtt adott, ami a nevével ellentétben valami. A csapat 2021-ben alakult, zenei stílusuk elsősorban alternatív rock, de változatos hangzás jellemzi. Egyaránt lehet vad, táncolható és elmerengős is, miközben ironikus, mindennapi életből merítő szövegeikkel reflektálnak a hétköznapok abszurditására. Hétköznapi emberek hétköznapi problémákkal, de a színpadon kirobbanó energiával és óriási előnyüknek tekintik, hogy egyébként is egy családot alkotnak, úgyhogy a próbákat és a fellépéseket viszonylag könnyen tudják egyeztetni. Hozzánk egy régebbi és 4 új dallal érkeznek 13 órától a Facebook oldalunk és YouTube csatornánkon pedig láthatod is a koncertjüket. Most pedig a Magashegy Underground csapatával megyünk tovább, akik egy különleges Csángó Remix koncertet tartanak ma a Műpában Nézzünk B a Napba címmel. Bocskor Biborka művészi és magánéleti útját saját bevallása szerint a kezdetektől fogva meghatározza a Csángó kultúra gazdag világa. Biborkának egyébként lesz még szerepe a mai nap folyamán, erről majd 10 után bővebben, most viszont itt a Szeplős Vál a Petőfin.

0: Halló magyarok!
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! Fél héthez érkezünk 2026. június 4-én. A mai az úrnapja a keresztény vallásban az eukarisztia tiszteletére, és a mai a nemzeti összetartozás napja is Magyarországon. Az első világháborút lezáró 1920-as trianoni béke diktátum nyomán számos megemlékezést tartanak országszerte és határon túl egyaránt, illetve a közmédia is tematikus műsorokkal készül, erről bővebben később. És ma lenne 80 éves Halmos Béla, Széchenyi díjas népzenei előadó művész, népzenekutató, a népművészetmestere, a Táncház mozgalom egyik elindítója, aki 2013 óta már az égi színpadokon muzsikál. Fél hét van, úgyhogy további információk jönnek, aztán pedig a Bermuda játszik nekünk. Szól a London, hamarosan a Petőfi.

0: szám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Ma már többnyire napos idő lesz. Párizsban folytatta nemzetközi tárgyalásait Magyar Péter. Különleges programmal készül a budavári sikló.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Kamion és autó ütközött az M5-ös autópályán Röszke felé Örkény térségében. Az 55-ös kilométernél a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás több kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter. A miniszterelnök az M1-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Párizsban a többi között arról volt szó, hogy a korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyaroknak és a külföldi befektetőknek. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev, jelentette be a miniszterelnök. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve a felvételi lehetőségét. Magyar Péter közölte, amint Kijev az ukrán jogrendben és az uniós cselekvési tervben is rögzíti vállalásait, Magyarország kész támogatni az Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását. A Fidesz szerint a miniszterelnök most fizette meg a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát. Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott, Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja. A KDNP pedig úgy reagált, Magyar Péter berlini útjával feladta Magyarország eddigi semlegesség politikáját az orosz-ukrán háborúban, és nyíltan Ukrajna oldalára állt. Rétvári Bence, a Keresztény Demokraták frakció vezetője, a közösségi oldalára feltöltött videóban hozzátette, a miniszterelnök feladta a magyar vétót, így megkezdődhetnek Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai, megnyithatják annak első fejezetét.
3: Hozzájárult egy olyan uniós költségvetés elkészítéséhez, amelyből Ukrajna óriási összegeket kap. Ezek az összegek Magyarországról, a magyar vállalkozásokból, magyar közszolgáltatásokból fognak hiányozni. Na, ilyen az, amikor valaki feladja a nemzeti érdeket és beáll a sorba.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Megkezdte a gázkitermelést a MOL csoport a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén Azerbajdzsánban. A MOL csoport 2020-ban szerzett több mint 9,5%-os részesedést a területen. Az azerbajdzsáni termelés tavaly a MOL szénhidrogén termelésének 14%-át, készleteinek pedig 26%-át adta. Uniós forrásból újul meg a HÉV, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Brüsszellel kötött megállapodás lehetőséget teremt 16,4 milliárd euró hazahozatalára, a pénz egy részét pedig közlekedésfejlesztésre fordítják. Szakértők szerint az uniós források jelentősen segíthetik a gazdasági növekedést és erősíthetik a nemzetközi befektetői bizalmat Magyarország iránt.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. A gyermekeket és a családokat érintő problémák megoldása közös társadalmi felelősség, hangsúlyozta a Gyermekjogi Civil Koalíció elnöke a Kossuth Rádióban. Katonáné Per Erika elmondta, a szakmai hálózat kidolgozott egy több mint 100 oldalból álló gyermekjogi reformjavaslatcsomagot, amelyet átadtak Bódis Kriszta társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak. A javaslat hangsúlyozza, hogy a gyermekek védelme érdekében fontos az egészségügyi, az oktatási és a szociális ágazat, valamint a gyermekek gyermekvédelmi rendszer együttműködése, emelte ki a szakmai hálózat vezetője.
4: A dokumentumban először egy úgynevezett átfogó, tehát valamennyi rendszert érintő javaslatokat fogalmazunk meg, például, hogy gyermekközpontú jogalkotás legyen, tehát mindig meg kell vizsgálni, hogy az adott döntés, törvényjavaslat mennyiben érinti a gyermekeket, és hogyha negatívan értékelik ezt a hatásvizsgálatot, akkor nyilván kell csökkentéseket tenni erre, de ennyire fontos a gyerekjogi edukáció, vagy az, hogy legyen egy átfogó gyerekjogi stratégia.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Magyarország eurózónába való belépéséhez elengedhetetlen az európai árfolyam mechanizmushoz való csatlakozás, erről pedig a magyar kormánynak és a jegybanknak közösen kell döntenie. Hívta fel a figyelmet a GKI gazdaságkutató ZRT szakmai igazgatója, miután a miniszterelnök hétfőn a Magyar Nemzeti Bank elnökével tárgyalt. Balogh Csaba a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az általános gazdasági stabilitás miatt is fontos, hogy konstruktív együttműködés legyen a kormány és a jegybank között, amire mindkét vezető kifejezte a szándékát. A vezető kutató arról is beszélt, hogy Varga Mihály hivatalban maradásával folyamatos átmenet van a gazdaságpolitikában, ami a forint árfolyam alakulásában is megmutatkozott.
5: Azt látjuk, hogy már a választások előtt, amikor a közvéleménykutatásokból látszott, hogy jó esélye van egy kormányváltásnak, már akkor is egy érezhető erősödés volt a forintban, és ez a kormány váltást követően, választásokat követően már még tovább tudott folytatódni, és az is nagyon fontos, és ez látszik is az adatokból, hogy ez a konstruktív kapcsolat, a konstruktív viszony a két fél között, ez az árfolyam stabilitását is támogatni tudja, tehát mi korábban egy erősödés volt az elmúlt hetekben, azért azt látjuk, hogy viszonylag stabilizálódni tudott, ezen a 355 környékén vagyunk most, de hogy körülbelül ezen az eurós árfolyam környékén.
2: Június végéig adhatják be a 2024-re vonatkozó globe adóbevallásukat a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatai. Ez az adó nem, becslések szerint 1000-nél is több vállalatot érint idehaza, mondta a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője. Lincmayer Szilvia emlékeztetett, ezt az adótípust azon cégek kötelesek megfizetni, amelyeknél a cégcsoport éves összevont árbevétele a 2024-et megelőző 4 évből legalább 2-ben eléri vagy meghaladja a 750 millió eurót. Az a cég, amelyik a határidőig az erről szóló emlékeztető levél ellenére az adót nem vallja be és nem fizeti be, több millió forintos bírságra számíthat.
6: Ha valaki ezt a határidőt elmulasztja, a mulasztási bírság összege az jóval magasabb, mint az általános mulasztások esetén. Itt a maximum bírság mértéke az 10 millió forint. De van egy kedvező szabály a törvényben, pont azért, hogy ez egy új adófajta. Azt mondja a törvény, és a NAV is így fog eljárni, hogy a bevezetés időszakában, ami egészen 2026. december 31-éig elkezdődött adóévekre igaz, abban az esetben, hogyha valamelyik cég kellő körültekintéssel, kellő gondossággal járt el, akkor ezt a bírságot a NAV nem fogja kiszabni.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Új speciálisan kialakított kis buszt kapott a Petőintézet, amely a mozgássérült diákok kirándulásait és programokra való jutását segíti majd. A 9 személyes járművet az alapítvány vásárolta meg támogatások és kedvezmények segítségével, az átadást pedig a gyermeknapra időzítették. A tanulók azonnal birtokba vették a piros kis buszt, amelyet Piri névre kereszteltek. Akciós utazást kínál ma a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Az utasokat korhű ruhába öltözött BKV dolgozók várják. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné fel. Idézni.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Ma már keleten is fokozatosan szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, így az ország nagy részén napos időre készülhetünk. Északkeleten még elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként akár felhőszakadással. Másutt nem valószínű csapadék. Napközben 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 21, a Velencei tó 22 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: Petőfi Rádió. Sport.
7: Edzőkeringő felcsúttól Debrecenen át Csíkszeredáig. Stefan Gartenmann és Gróf Dávid is távozik a Ferencvárostól. Bomba meglepetés, kiesett a világ első Roland Garroson. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Stefan Gartenmann és Gróf Dávid is távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától. A 29 éves Gartenmann az FTC színeiben összesen 64 mérkőzést játszott és 5 gólt szerzett. Egyszeres bajnok és kupagyőztes, valamint tagja volt az Európa Liga 8-at döntős csapatnak is. Gróf Dávid Dibusz Dénes sérülései miatt rendszeresen tagja volt az idényben a Ferencváros kezdőcsapatának, ám 50 zöld-fehérben lejátszott mérkőzést követően távozik a klub kötelékéből. A debreceni VSC az észt Gert Remmelt nevezte ki a labdarúgó csapat új vezetőedzőjének. A lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezik az észt szakember. Babó Levente lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub szerdán jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot a 45 éves szakember váltja, aki 2024 óta dolgozik a felcsúti együttesnél. Szabó István lett a román labdarúgó első osztályban szereplő Csíkszereda új vezetőedzője. A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi trénere 1+1 éves szerződést kötött a klubbal. Takács Boglárka második helyen végzett 100 méteres síkfutásban a Continental Tour Gold sorozat szerdai finnországi állomásán. A Pavo Nurmi nevét viselő egynapos atlétikai viadalon Kozák Luca szintén érmet szerzett. Ő a harmadik helyen zárta a 100 méteres gátfutás versenyszámát. Flavio Coboli 4 játszmában legyőzte Félix Ozsé Oliasimot a Roland Garros férfi egyesének negyed döntőjében, így Grand Slam tornán először jutott be a legjobb 4 közé. Óriási meglepetésre az előzetesen jóval esélytelenebb orosz Diana Snyder 3 játszmában 3-6, 7-5, 6-0-ra legyőzte az első helyen kiemelt Arina Sabalenkát a francia nyílt teniszbajnokság szerdai negyed döntőjében. Snyder a torna meglepetés emberével, a selejtezőből induló lengyel Maja Halinskával találkozik a csütörtöki elődöntőben, aki a negyed döntőben a 22. helyen kiemelt orosz Anna Kalinskáját győzte le 2 játszmában 7-6-6-3-ra. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Halló magyarok! Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! 7 órához érkezünk, már is jönnek a legfrissebbek, a következő órában pedig majd többek között Keszthelyre is ellátogatunk. A bulcsúknak boldog névnapot, hiszen ma ünnepelnek, Isten éltesse őket sokáig. Hét után a Halott pénz és Bye Alex indít. Ó igen, itt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
3: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
3: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
3: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
3: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
3: a Petőfi Rádióban.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Bánárti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Ma már többnyire napos idő lesz, megállapodás született a kárpátaljai magyarok jogairól. Menesztették az országos rendőrfőkapitányt.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Kamion és autó ütközött az M5-ös autópályán Röszke felé Örkény térségében. Az 55-ös kilométernél a forgalom a leálló sávban halad, a torlódás több kilométeres. Baleset miatt teljes szélességében lezárták a 4-es utat Kisújszállás és Karcak között. A 153-as kilométernél személyautóval ütközött egy kamion, amelyből a gabona szállítmánya burkolatra ömlött. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 33 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
1: Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Magyar Péter kormányfő közölte, amint Kijev az ukrán jogrendben és az uniós cselekvési tervben is rögzíti vállalásait, Magyarország kész támogatni az Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után a belügyminiszter felmentette Balog János országos rendőrfőkapitányt is. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Bericska Norbert Tamás ezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Az ORFK új vezetőjét még nem nevezték meg. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cserpalkói Csandrás Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, közös munkára, egyeztetésekre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövid Film Fesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élőszereplős alkotásnak Korrán Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Krejv Zsuzsanna misztikus beavatkozásokat feldolgozó munkája lett a legjobb.
7: Az időjárás jelentés támogatója, a Viszér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
8: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
9: A hírek után
10: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
11: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Jó reggelt kívánok! Imár 7 óra után járunk. Folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 4-én csütörtökön. Az órában majd a Balaton környékén kalandozunk. Kezdés a halott pénzzel. Bye Alexel! Jön az Ó, igen!
13: Itt egy újabb óra!
14: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Ez a Haló Magyarok! Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
1: Mától vasárnapig irány Keszthely, hiszen a város napját ünnepelheted. A település 779 éves, a festeti csörökséghez méltó ünnepet kap. A várostörténeti múlt és a pezsgő kulturális élet találkozik. Tökéletes alkalom arra, hogy felidézd Keszthely történelmét, miközben tartalmas, élményekben gazdag programokon vehetsz részt. Az ünnepélyes zászlófelvonás és szentmise mellett közösségi és kulturális élmények várnak, ingyenesen látható koncertek, események, színpadi előadások. A múlt értékei, a jelen kultúrái sokszínűsége és a közösségi élmény egyaránt hangsúlyos szerepet kap a Balatonparti város belvárosában, és az egészségedért is tetsz, hiszen egészségügyi szűrő buszokkal is készülnek, és hát nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a szűrővizsgálatokra elmenni, az azokon való részvétel nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy, ha megteheted, akkor tégy te is így, akár egy kirándulással egybekötve tehát a következő napokban Keszthelyen. És ha már a Balatonparton járunk, akkor irány a nyugati medencéből a keleti medence Balaton akaratja, hiszen júliusban a tankcsapda majd ott lép fel. A folytatásban pedig ők zenélnek nekünk, azt mondom, állj, itt a Petőfi.

0: ez a Haló Magyarok.
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
2: Jó reggelt kívánok, 7:30-hoz érkezünk, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, aztán ellátogatunk még a Balaton egyik olyan szabad strandjára, ami a Nyugalom szigetének is nevezhető. Rúzsa Magdival pedig várlak vissza a hírek után. Karma, itt a Petőfi.
0: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma már többnyire napos idő lesz, megállapodás született a kárpátaljai magyarok jogairól. Szúnyognapot tartanak ma a Pécsi Egyetemen.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Kamion és autó ütközött az M5-ös autópályán Röszke felé Őrkény térségében. Az 55-ös kilométernél a forgalom a leálló sávban halad, a torlódás több kilométeres. Az erős forgalom miatt lassú haladás az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az Óbarok és Bicske közötti szakaszon a külső sávban. Aki személyi autóval Budapestre tart, érdemes az átterelt sávot választania. Baleset miatt teljes szélességében lezárták a 4-es utat Kisújszállás és Karcsony között. A 153-as kilométernél személyautóval ütközött egy kamion, amelyből a gabonaszállítmány a burkolatra ömlött. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Ukrajna többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter. A miniszterelnök az M1-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron francia államfő fogadta. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések várhatók a jövőben az uniós pénzekről. Létrejöhet egyebek mellett az egyablakos szociális ügyintézés, valamint nagyobb hangsúlyt helyeznek a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a gyermekszegénység csökkentésére és az idősek támogatására, közölte Kátai Németh Vilmos. A II. Világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel Tiszadorogmán. A hadisír gondozók adatbázisai, valamint 1948-ban készült jelentések alapján 29 katonát temethettek el a helyi református temetőben. 16 katonát sikerült azonosítani. Újra temetésük várhatóan ősszel lesz Budapesten a Fiumei úti sírkert 52-es hősi parcellájában. Szúnyognapot tartanak ma a Pécsi Egyetem Szent Ágotai János Kutatóközpontjában. A rendezvényen kiderül majd, hogy milyen élőhelyeket kedvelnek a kellemetlen nyári rovarok, miért problémás a csípésük és milyen veszélyeket rejtenek az inváziós fajok.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar szemékhez.

0: nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok! Miközben északkeleten, keleten azért még jöhetnek záporok, zivatarok, a nyugati ország részben már inkább a napsütésé lesz a főszerep 28 fokos maximumokkal, úgyhogy lassan-lassan irány a vízpart. A Balaton körül idén is számos szabad strandon lazíthatsz, a legtöbb továbbra is a déli parton található, de az északi oldalon is akadnak olyan partszakaszok, ahol díjmentesen lehet fürdeni. Ezek közül szemezgetünk az előttünk álló hetekben, nyári hónapokban. Most irány Balatonberény, ahol a csicsergő sétányi festői szépségű, díjmentesen igénybevető strand egy nádasokkal, apró szigetekkel, öblökkel tagolt hosszú partszakasz, mely mintegy 2 kilométeren át húzódik. A ligetes, több hektáros területen patakokkal, zátonyokkal, fövenyes részekkel is találkozhatsz. A Keszthelyi öböltől egészen a Badacsonyig tartó panoráma pedig olyan hátteret képez, mely segít, hogy a nyugalom szigetén érezd magad. No és itt van a Csicsergő sziget is, egy igazi madárparadicsom, ahol érdemes fényképezőgéppel eltölteni néhány órát egy-egy különleges madárfotó reményében. Érdemes felfedezni tehát ezt a helyet is Balatonberény térségében. És ha már Balaton, a New Level Empire-t majd Alsóörsön és Csopakon is láthatjuk például az augusztusi hónapban, ezen a héten pedig Fóton és Szigethalmon játszanak. Ez a Valami legyen, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Péter Tiboriék zenéltek nekünk, ez volt a Hajolj bele a hajamba, 7:59 a pontos idő, amikor is baleset nehezíti a közlekedést a 6-os főút bevezető szakaszán a fővárosban, na a Hunyadi János úton a Savoya Park előtt itt egy sáv járható, ezért a torlódás. Légy türelmes és számolj plusz menetidővel. Jönnek a további információk, aztán várjánk a 30Y, és ha szeretni akart, hamarosan a Petőfi.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Győri édes dörmi piskóta csak 129 forint, az Apenta Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor

0: Azért legyél éber! A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
2: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Bánáti Bence. Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma már többnyire napos idő lesz. Jelentős vasútfejlesztéseket tervez a kormány. A Sziget Fesztivál fotóiból nyílt emlékkiállítás.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Kamion és autó ütközött az M5-ös autópályán Röszke felé Őrkény térségében. Az 55-ös kilométernél a forgalom a leálló sávban halad, a torlódás több kilométeres. Az erős forgalom miatt lassú a haladás az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az Óbarok és Bicske közötti szakaszon a külső sávban. Aki személyi autóval Budapestre tart, érdemes az átterelt sávot választania. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
3: Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Jelentős vasútfejlesztés tervez a kormány a felszabadított uniós források felhasználásával, amint egy 6000 milliárd forint egy részéből legalább 35 új akadálymentes Intercity motorvonatot vásárolnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, ezen kívül 42 korszerű hévszerelvény beszerzését tervezik, amelyek 3 év múlva állhatnak forgalomba. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a Kulturális Tárca. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az elmúlt években több műtárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Irán drónokkal támadta Kuvait nemzetközi repülőterét, egy ember meghalt, több mint 60-an megsebesültek, köztük utasok és repülőtéri dolgozók is vannak. Az egyes terminál épületének tetején hatalmas lyuktátong, több helyen tűz ütött ki. Irán Bahreint is támadta. Teherán állítja, hogy megtorpantak a béketárgyalások, Donald Trump amerikai elnök viszont azt mondta, hogy folytatódnak az egyeztetések. A legjobb szigetfesztiválos fotóiból nyílt emlékkiállítás a tavaly elhunyt Benkő Imre fotográfus tiszteletére. A Kossuth, Balázs Béla és WordPress fotódíjas művész több mint 30 éven át fotózta a rendezvényt. A közönség első alkalommal láthat válogatást a különleges képekből a fővárosi Dugattyús kulturális térben. A június közepéig látható tárlat nyáron kibővített formában a szigetfesztiválon is látható lesz.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Vízi szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 4-én csütörtökön, méghozzá 30Y-nal, akik fél év csend után hamarosan a Fishing on Orphan újra a húrok közé csapnak. Kezdünk a Szeretni Akart!
0: Itt egy újabb óra!
4: Kizárólag magyar

0: magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Az Artúr Rambó játszott nekünk az elmúlt percekben. 8:17 a pontos idő. Jó reggelt kívánok. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Szárdiget és Biatorbágy között a kiépített teredésben az erős forgalom miatt a külső sávon torlódnak a járművek. Hogyha személyautóval vagy és Budapestre tartasz, akkor érdemes az átterelt sávot választani. Fontos változás, hogy Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelőút a következő 22-es kilométernél fekvő Sasfészek-tó pihenőhely. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon pedig Örkény térségében egy kamion és két autó ütközött. Az 55-ös kilométernél a belső sávot lezárták. Itt egy 4-5 kilométeres torlódásra lehet számítani, úgyhogy mindenképpen plusz menetidővel kalkulálj és vigyázz magadra, hogyha úton vagy. A fővárosban pedig baleset nehezíti a közlekedést. A 18. kerületben a Rádai Gedeon utcában, a Ne felejts utca előtt a Lőrinci temetőnél balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok a következő kilométerekre. A magyar válogatott 5-1-es vereséget szenvedett Ukrajnától tegnap a pozsonyi mini futball Európa bajnokság elődöntőjével, ezzel bronzérmesként zárta a viadalt. Gratulálhatunk az uraknak. Ma pedig folytatódik a labdarúgó U17-es Európa bajnokság, szintén az elődöntőkkel. 13:30-tól Belgium-Franciaország találkozót rendeznek. Ezt az M4 Sporton és az m4sport.hu-n élőben láthatod. Este 19 órától pedig Olaszország, Spanyolország rangadó, ezt a webes felületen követheted, hiszen a főcsatornán 19 órától a futsal NB1 bajnoki döntőjének harmadik mérkőzése következik, ezúttal ismét az Újpest otthonában. Izgalmasan alakul egyébként a párharc, hiszen múlt héten 2-1-re nyert az Újpest, hétfőn 7-2-re a Nyíregyháza, az egyik fél harmadik győzelméig tart a küzdelem a bajnoki címért. A teremfoci után pedig este 21 órától az atlétikái a főszerep, a Gyémántig a mezőnyének római viadalát láthatod. A mai viadalunkhoz, ami na, a munkát illeti, pedig a szuper nem adja meg nekünk a lendületet. A tudományos, fantasztikus poppal, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez volt a Kvak és a Kardigán, és hát egy kardigán azért el kell ma reggel, hiszen az országos hőmérséklet átlag még mindig csak 17,2 Celsius fok, azért egy kicsit visszatért a hűvösebb idő, tegnap délután kimondottan hűvös volt, de hogyha minden igaz, akkor mára már újra a napsütésé lesz a főszerep. Mindjárt jönnek a részletek, aztán pedig várlak vissza a Punani Masszívval. 8:30 után, hétköznapi hősök, itt a Petőfi.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma már többnyire napos idő lesz. Megállapodás született a kárpátaljai magyarok jogairól. Menesztették az országos rendőrfőkapitányt.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Kamion és autó ütközött az M5-ös autópályán Röszke felé Őrkény térségében. Az 55-ös kilométernél a forgalom a leálló sávban halad, a torlódás több kilométeres. Baleset miatt teljes szélességében lezárták a 4-es utat Kisújszállás és Karcak között. A 153-as kilométernél személyautóval ütközött egy kamion, amelyből a gabona szállítmánya burkolatra ömlött. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter. A miniszterelnök az M1-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. A kormányfőt kedden Friedrich Merz, német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron, francia államfő fogadta. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után a belügyminiszter felmentette Balogh János országos rendőrfőkapitányt is. Terdik János budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás ezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Az ORFK új vezetőjét még nem nevezték meg. Ukrán drón támadás érte Szimferopolt, az orosz fennhatóság alatt álló Krím-félszigeten lévő városban hárman meghaltak és heten megsebesültek. Szevasztopol kormányzója arról tájékoztatott, hogy a kikötőváros fölött több mint 20 ukrán drónt lőttek le. A légi támadásokban Gyemjankiban egy nő is életét vesztette.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar szemékhez.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8.42 a pontos idő, jó reggelt kívánok. A Balkán VIP zene. Nekünk a 4-es főúton a Kisújszállás és Karcak közötti szakaszon korábban baleset volt. A 153-as kilométernél félpályán megindult a forgalom. A helyszínhez közelesik az M4-es autóút végcsomópontja, úgyhogy már ott is várakozni kell. 4-5 kilométeres a kocsisor, légy türelmes. A 7-esen Polgárdi belterületén a Balatoni úton ketten ütköztek a 86-os kilométernél. Egy sávon irányonként váltakozva lehet haladni, és baleset történt a 49-es főúton Porcsalma és Pátyot között, a 43-as kilométernél a forgalmat megállították. A fővárosban pedig továbbra is baleset nehezíti a közlekedést. Na, a 18. kerületben a Rádai Gedeon utcában, a Ne felejts utca előtt, a Lőrinci temetőnél. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy. Pontosan egy hét múlva kezdetét veszi a 2026-os labdarúgó világbajnokság az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésével, ahonnan csupán egyetlen korábbi győztes hiányzik majd. Hiába a létszámbővítés, így sem lesz ott a viadalon Olaszország együttese, miután büntetőkkel alulmaradt a Bosznia-Hercegovina elleni pótselejtezőn. Az olaszok így egyedüli korábbi világbajnokként maradnak le a tornáról, hiszen Argentina, Franciaország, Németország, Spanyolország, Brazília, Anglia és Uruguay kivétel nélkül megszerezte az indulási jogot. Olaszország egyébként zsinórban a harmadik világbajnokságáról marad le. Az M4 Sport, illetve az M4sport.hu élőben közvetíti a VB összes mérkőzését, addig pedig természetesen még hangolódunk rá sok-sok érdekességgel. Mindezt a magyar zenei kedvencek mellett a folytatásban egy fiatal előadó érkezik, aki újdonsült zenekarával is koncertezett már a múlt héten Budapesten. Hárs Barna, te vagy a nap, most a Petőfi.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Király Viktor énekelt nekünk az óra végén. Jó reggelt kívánok, 8:57 a pontos idő. A nyugati, délnyugati országrész már szinte felhőmentes, a középső és keleti tájakon viszont még kitartanak az esőfelhők. Holnap ismét hektikusnak ígérkezik az időjárásunk, viszont a hétvégére napos időt, 28-30 fokot jósolnak. Ez a kicsit esős, füllet meleg idő egyébként tökéletes klíma a szúnyogok számára, de a vérszívókkal kapcsolatosan pedig ma sok érdekességet hallhatsz a Pécsi Tudományegyetem ingyenes rendezvényén, ugyanis szúnyognapot tartanak, ahol kiderül a nyár elmaradhatatlan szereplői, mitől olyan sikeresek, hol találkozhatunk velük a leggyakrabban, miért jelentenek egyre nagyobb kihívást és mit tehetünk ellenük. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint egyébként idén még nem alakult ki erős szúnyogártalom, viszont a csípő szúnyogok egyre nagyobb tömegben fejlődnek ki a ház körüli vizekben, ezek felszámolása pedig az ingatlan tulajdonosok feladata. A ház körüli tendőkről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is készített lakossági tájékoztatót, a neten megtalálod, de majd én is szemezgetők belőle itt a nyári időszakban. Akár csak a magyar kedvencekből, Valmar Százszor, ez jön a hírek után itt a Petőfilm.
3: Csináljunk most olyat, amit eddig még sosem, és hibázzunk most olyat, amit eddig senki sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Modern kori rabszolgaság.
5: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
4: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
6: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
4: Ami visszaterel az életbe.
7: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
4: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
1: A műsor ajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Reklám. A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram kométa olasz felvágott csak 299 forint, az 1,75 literes Coca-Cola mindössze 679 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Bánáti Bence.
9: Ez a Petőfi Rádió.
2: Ma már többnyire napos idő lesz, megállapodás született a kárpátaljai magyarok jogairól. Halálos vízi baleset történt az egyik hazai tavon.
9: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Kamion és autó ütközött az M5-ös autópályán Röszke felé Őrkény térségében. Az 55-ös kilométernél a forgalom a leálló sávban halad, a torlódás több kilométeres. Az erős forgalom miatt lassú a haladás az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az Óbarok és Bicske közötti szakaszon a külső sávban. Aki személyautóval Budapestre tart, érdemes az átterelt sávot választania. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
9: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután tegnap erről sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. A Budapest és Kijev közötti megállapodás kiterjed a nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogok megerősítésére.
11: Az ukrán városok elleni orosz légitámadások azt bizonyítják, hogy Moszkva továbbra sem akar békét, jelentette ki a NATO főtitkára tegnap Kijevben. Mark Rutte hangsúlyozta, hogy egyre hatékonyabbak az Oroszország elleni ukrán válaszcsapások a nyugati támogatásoknak köszönhetően. Hajnalban ukrán drón támadás érte Szimferopolt. Az orosz fennhatóság alatt álló Krím félszigeten lévő városban 3 meghaltak és 7 megsebesültek. Közben az oroszok több száz drónnal támadtak ukrajnai célpontokat. Herszonban 2 ember meghalt, 9 pedig megsebesültek. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a síta Hezbollah szüntesse be a harcot és fegyveresei vonuljanak vissza. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást. Halálos vízi baleset történt a Helyőkeresztúri debreceni tavon. Kedden egy vízibiciklizó társaság egyik tagja vízbe fulladt, miután a jármű elsüllyedt alattuk. A 3 fiatal fiú közül 2 ki tudott úszni a partra, a harmadik társuk viszont eltűnt a vízben. Holttestét másnap találták meg a mentőbúvárok. Mint kiderült, egyikük sem viselt mentőmellényt, és a vízibicikli műszaki állapota sem volt megfelelő.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
9: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt kívánok! Ez a Halló Magyarok 2026. június 4-én csütörtökön. Elmúlt 9 óra, ezúttal kezdünk a Valmar csapata, akik júniusban ott lesznek a Fezenen, illetve Siófokon az Astrofesten is. Jön a 100-szor!
9: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar zenékkel

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: azon túl is még.
1: Salgó Tarjántól Budapestig.
2: Nálunk csak magyar zenét hallasz.
1: Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.

0: kávé helyett halló magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Ez volt Márgy és a váratlan nyár itt a Petőfin. Jó reggelt kívánok! Hát bár az elmúlt 24 óra inkább egy váratlan őszre hasonlított. Most már Budapest felett lassan-lassan tisztul az ég, és az ország nyugati részében már inkább a napsütés dominál. Viszont Borsodabaúj Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyékben még elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok veszélye miatt. Az északi-északkeleti megyékben előfordulhatnak azért még zivatarok itt a délutáni órákban. Intenzív csapadék, szélerősödés és apró szemű jég is kísérheti majd mindezt, de késő délutántól fokozatosan stabilizálódik a légkör, a Hungaromet legfrissebb tájékoztatása szerint. És hát akkor most irány Budapest, hiszen a vidéki gasztronómia kapja a főszerepet az idei gurmé fesztiválon, amely mintegy 100 kiállítóval, több tucatnyi programmal és kóstolóval vár mától egészen vasárnapig a Millenáris Parkban. Az esemény idén a magyar vidék ízeire irányítja a figyelmet, hiszen 21 vidéki étterem fogásai kóstolhatók, ezzel kiállítók harmada a fővároson kívülről érkezik. A Made in Vidék elnevezésű új helyszínen kortárs gulyás, bajai halászlé és az országos hírű karcagi birkapörkölt is terítéken. Hogyha pedig tanulnál vagy szakmai tudásra vágysz, akkor a Gourmet Akadémia kínál a témához kapcsolódó ingyenes előadásokat, workshopokat. Én pedig hamarosan kínálom a legfrissebb útinformációkat, hogyha neked is van infód az utakról, akkor addig is várom szeretettel. 0630303380 az SMS számunk, illetve a Messengeren, Viberen szintén tudsz írni a Petőfi Rádiónak. Most pedig következzen Jude Law újdonsága, ez a Vroom, itt a Petőfim.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: eleget tőlem.
1: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
2: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
3: Szép napot és nagyon-nagyon jó munkát kívánok. Jelen pillanatban 9 óra 31-et mutatnak az időjelzők. Hogyha úton vagy, vigyázz magadra. Szerencsére a nagyobb baleset a fővárosban nincs. A korábbi balesetnél viszont már talán egy kicsit jobban lehet haladni. Kisújszállás térségében Karcag mentén történt baleset a 4-esen, most már lassan-lassan azért talán feloszlik a jelentős torlódás. Hogyha neked van infód az utakról, akkor pedig küldd el a Petőfinek SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen. Most ismét irány Budapest, hiszen hétvégén rendezik a Várkert Festet, ami megnyitja a Várkert bazár nyári szezonját. Változatos családi és gyerekprogramokkal, köztük zenés bábos koncerttel, vándorjátszótérrel, népzenei produkciókkal, múzeum pedagógiai foglalkozásokkal is készülnek. Vezetett séták is lesznek, melyen feltárul a Várkert bazár története, akár csak táncház, kertmozi, naplementés, DJ szettek. A zenei fellépők között ott van Teddy Harpol, Lakatos Mónika Folk Trio, a Panna Flóra, Kovács Kati, Mujahid Zoltán, a Group & Swing zenekar, Pál István szalonna és bandája, a Jumpin' Matt Hennis Combo, a Hunklorik, a Ripoff Raskolnikov Band. A kertmoziban egyébként a Moszkva teret és a Médi Hungária című filmeket is vetítik, úgyhogy tényleg színes a kínálat. Akárcsak nálunk zenei szintéren, a Follow the Flow újdonságával folytatjuk most, ez a Beszívom, itt a Petőfilm.
2: Ez a

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Haló Magyarok.
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan
0: Magyarországon.
2: A Népművészet csodája címmel nyílik új időszaki kiállítás ma a szabadkígyósi Wenckheim kastélyban. A Nemzeti Összetartozás napján nyíló tárlaton négy teremben ezres nagyságrendben mutatnak be tárgyakat a 18. század végétől az első világháborúig. Elsősorban bútorokat, cseréptárgyakat és faragott eszközöket láthatsz, melyek na a hétköznapi használati eszközöktől a ritka művészi értékű darabokig átfogó képet adnak a magyar tárgyi kultúra sokszínűségéről és a népművészet nemzetközi szinten is kiemelkedő gazdagságáról. Úgyhogy érdemes lehet ellátogatni ide is. Egy fontos info az M7-esről, portál karbantartás miatt torlódik a forgalom a Balaton felé a tárnoki pihenő után. A 28-as kilométernél egy sávon lehet haladni, most már 5-6 kilométeren torlódnak az autók, úgyhogy a 7-esen lehet érdemes kerülni Martonvásárig és úgy fel a pályára. Vigyázz magadra, de ha már a Balaton felé tartunk, akkor Palúznakig meg sem állunk. A Jazz Pitney Fesztivál himnusza jön Fábián Júlival, Zuvek Kerékkel, ez a Jazz & Wine, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Intim torna illegál, vágjájukat a kádba. Ezzel érkezünk mindjárt 10 órához, egész pontosan 3 perc múlva. A következő órát pedig a Vadfruttik kezdik szemben a nappal. Itt a Petőfi.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
1: A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyerj.

0: de azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Egyre több felé kisüt a nap. Ma van a trianoni békediktátum aláírásának évfordulója. Gyermekpornográfiát terjesztő fiatalt fogtak a rendőrök.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Még mindig lassú a haladás az M5-ös autópályán Röszke felé Őrkény térségében, ahol hajnalban kamion és autó ütközött. Az 55-ös kilométernél a forgalom a leállósávban halad. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé Tárnok és Martonvásár között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. Hozzátette, ki kell állni azok mellett, a felvidéki magyarok mellett is, akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első fejezet témái a jogállamiság, az igazságszolgáltatás reformja, a demokratikus normák és a közigazgatás. Éves szinten nőtt, a márciusi rekordhoz viszonyítva viszont enyhén csökkent a boltok forgalma áprilisban. A KSH adatai szerint a kiskereskedelem csaknem 3,5%-kal bővült 2025 áprilisához képest. A növekedést elsősorban az üzemanyagértékesítés, a gyógyszer és illatszer, valamint az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma okozta. Gyermekpornográfiával gyanúsított visszaeső bűnözőt vettek őrizetbe a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai. A gyanú szerint a 25 éves férfi áprilisban több közösségi platformra töltött fel kiskorúakról készült jogellenes felvételeket. A férfi egy ideje Székesfehérváron és annak környékén hajléktalan szállókon élt. Végül májusban a fővárosban fogták el. Korábban hasonló bűncselekmény miatt már felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.
5: Az időjárás jelentés támogatója, a Viszér szakértő Timotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Egyre több felé kisüt a nap, napközben csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Ott néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Jó reggelt kívánok! Már is megkezdődött a mai utolsó 60 percünk, így 2026. június 4-én csütörtökön, 10 óra után. Ez a Halló Magyarok, benne mindjárt a Vadfruttik csapata, akik ezen a héten szombaton Dunaharasztiban játszanak. Szemben a nappal, ezzel kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: 10 óra 16 perc a pontos idő, szép jó reggelt kívánok. A határok bár elválasztanak minket, anyanyelvünk és kultúránk összeköt, vallja Bocskor Bíborka, a Magashegy Underground énekese. 1920. június 4-én írta alá a magyar küldöttség a trianoni békediktátumot, amely Magyarország területének és magyarságának jelentős részét elszakította az anyaországtól, családokat és közösségeket szakítva szét a határok mentén. A Duna történelmi séták című sorozatához a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából készült egy új epizód, melyben a diákokat a Csíkszentmártonban született és nevelkedett előadó Bocskor Bíborka is elkíséri. A csapat felfedező útján szó esik mindarról az előzményről, amely befolyásolta az első világháborút lezáró Magyarországot súlyosan érintő békeszerződést és a trianoni döntés következményeiről is. A tanóra hosszúságú film az oktatásban is használható, egyébként adásba kerülése után a média klikken is elérhető lesz. Ez tehát a történelmi séták június 4-e a Nemzeti Összetartozás napján 17 órától a Dunán láthatod. S ha már Bocskor Bíborka szóba került, akkor folytassa most a Magashegyi Underground. Ez az Anglia című dal, itt a Petőfi.

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: 10 óra 28 perc a pontos idő, szép napot és jó munkát kívánok. Dokumentum és játékfilmekkel, ismeretterjesztő műsorokkal és koncertekkel emlékeznek meg Trianon történelmi, kulturális és társadalmi következményeiről a közmédia csatornái a mai napon, június 4-én. A Dunán a Jónak lenni jó karitatív kampányának visszatekintő adását is láthatod. A nemzeti összetartozás egyik legszebb példája minden évben a határokon átívelő összefogás, amikor a koraszülöttek mentése, az első gyermek hospiszház felépítése, a háború sújtott a kárpátalja, árva és félreállva a gyermekek megsegítése válik közös céllá. Ezt mutatja be 14.30-tól egy különleges adás, és ezt követően is a szülőföldhöz való ragaszkodásról és az identitás megőrzéséről szóló műsorok követik egymást, valamint a trianoni békeszerződés két magyar aláírójának, Denárd Ágosnak és Drasse Lázár Alfrédnak az életútját és történelmi szerepét is megismerheted. A Dunavörd és az M5 kulturális csatorna is készül, az M2 Petőfi TV-n pedig 23.30-tól az Ismerős Arcok jubileumi koncertje látható, ezt követően pedig az akusztik színpadán a Gyergyó-Szent Miklóson alakult Erdélyi 4-es Street zenél. Természetesen a Csukás Mese Rádióban az Esti Mese Csillagok Esti Mese Fényben című műsorban is egy olyan mese lesz, Csukás István Sokan vagyunk, de az a jó című története Mikó István színművész tolmácsolásában, amely egymás elfogadásáról, a közösség erejéről szól, és arról, hogy különbözőségeink ellenére is összetartozunk. Mindez tehát a közmédia csatornáin. Itt a Petőfin pedig a folytatásban vissza a zenei kedvencekhez. Carbon Fools, Sunset, a Petőfin.

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Ez volt a Well Hello és az Éjfél Tájt, és az éjfélt még nem is közelítjük, a 11 órát azért igen, jön nem sokára majd Mákat a programajánlatokkal. Aztán természetesen koncert vár ránk ma is, méghozzá a Semmi zenekar játszik, 4 órától Facebook oldalunkon, illetve YouTube csatornánkon láthatod is az előadásukat. Aztán délután jön Szikor Atomi, este 7-től kívánságműsor, 9-től a Kultúrfitnessben, itt lesz majd László Boldizsár, a Cotton Club Singersből ismerhetjük, valamint Dimák Patrik gitárművész, aki szintén nemrég adott egyébként stúdiókoncertet nálunk. A kitekintőben pedig Fekete Laci majd a világ zenei újdonságait vizsgálgatja, úgyhogy tarts velünk akkor is. Jó dolgok hátra vannak még a mai napból, a legjobb dolgok pedig most jönnek a Körúttal és Varga Zsuzsával, itt a Petőfi.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: A héten az utolsó előtti reggeli műszakot is elindítottuk, hiszen mindjárt 11 óra lesz, jönnek a legfrissebbek. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottál, hogyha úton vagy, vigyázz magadra, akár még az ország keleti felében jársz, ahol esősebb idő várható még itt a délután folyamán, akár már a napsütötte nyugati tájakon. Holnap hajnalban újra találkozunk, az elmúlt 5 órában Habóczky Mátét hallottad. A határon innen vagy túl, bárhol jársz, tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
0: A kemény hétköznapok után
2: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy a Leleplezés napja című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
0: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
2: De azért legyél éber.
0: A magyar zene most szombaton és vasárnap
2: nyereményt ér.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
7: Egyre többfelé kisüt a nap, megállapodás született a kárpátaljai magyarok jogairól. Hatalmas mennyiségű drogot foglaltak le a német hatóságok.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Még mindig lassú a haladás az M5-ös autópályán Röszke felé Örkény térségében, ahol hajnalban kamion és autó ütközött az 55-ös kilométernél. Torlódik a forgalom az M0-as autóúton Gyál térségében az M5-ös csomóponttól a Megyeri híd felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott ünnepségen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Az ügyészség újabb 12 politikust gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. A gyanúsítottak száma 32-re nőtt, tájékoztatott a központi nyomozó főügyészség. Hatalmas drogfogásról számoltak be a német hatóságok. Egy Nyugat-Afrikából érkezett kakaóbab szállítmányban több mint 8 tonna kokain találtak. Az átvizsgált konténer Spanyolországba tartott, és a hatóságok át is engedték, hogy lefülelhessék a fogadókat a spanyol kikötőben. A kábítószert ugyanakkor már előtte megsemmisítették Németországban. A kokain fekete piaci értéke átszámítva csak nem 180 milliárd forint volt.
0: Petőfi Rádió. Sport.
8: Jó napot kívánok, Mújtita Istvánt hallják. Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától a kapus Gróf Dávid és a hátvéd Stefan Gartenmann. A 37 éves Gróf összesen 50 meccsen lépett pályára a felnőtt csapatban. A legnagyobb feladat az előző szezonban hárult rá, amikor Dibusz Dénes megsérült. Stefan Gartenmann pedig 2 év után távozik. A svájci válogatott védő 64 meccset játszott az FTC-ben, de az előző szezon nagy részét sérülés miatt kihagyta. Hollandia meglepetése 1-0-ra kikapott hazai pályán Algériától, két egyaránt a labdarúgó világbajnokságra készülő válogatott felkészülési mérkőzésén. További 3 VB résztvevő válogatott is felkészülési meccsen lépett pályára tegnap és ma hajnalban. A kongói demokratikus köztársaság gól nélküli döntetlent játszott Dániával, Panama 4-2-re nyert a dominikai köztársaság ellen, Dél-Korea pedig 1-0-ra legyőzte Salvadort. Meglepetése búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének negyed döntőjében a világ első Arina Sabalenka, miután a döntőjátszmát 6-0 elveszítette Diana Schneiderrel szemben. Az orosz teniszező az elődöntőben a selejtezőből induló lengyel Maja Valinskával találkozik majd, aki 2 játszmában búcsúztatta Anna Kalinskáját. Szintén a Roland Garroson a férfiaknál az utolsó negyed döntőben Matteo Berrettini sérülés miatt feladta a mérkőzést a második játszmában, így Matteo Arnaldi jutott tovább az elődöntőbe, ahol a szintén olasz Flavio Cobollival találkozik majd, aki tegnap a kanadai Félix Ozsé Aliassimet búcsúztatta. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Egyre több felé kisüt a nap, napközben csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Ott néhol felhőszakadás is előfordulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Szép napot, jó munkát! Ma is itthon, otthon ez a Petőfi Rádió programajánló műsora. A Nemzeti Összetartozás napja van, dokumentum és játékfilmekkel, ismeretterjesztő műsorokkal és koncertekkel emlékeznek meg Trianon történelmi, kulturális és társadalmi következményeiről a közmédia csatornán. Jönnek a részletek!
0: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag

0: Rádió minden magyar.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Ma a Nemzeti Összetartozás napján tematikus kínálattal készül a közmédia. Dokumentum és játékfilmekkel, ismeretterjesztő műsorokkal és koncertekkel emlékeznek meg Trianon történelmi, kulturális és társadalmi következményeiről. A Duna magazin műsorai, így a Családbarát és a Családi Kör is, valamint délután a közmédia Jónak lenni jó karitatív kampányának visszatekintő adásával várják a nézőket. A Nemzeti Összetartozás egyik legszebb példája minden évben a határokon átívelő összefogás, amikor a koraszülöttek mentése, az első gyermek hospiszház felépítése, a háború sújtotta Kárpátalja árva és félárva gyermekeinek megsegítése válik közös céllá. Ezt mutatja be 14.30-tól a különleges adás. De a Duna World, az M5 kulturális csatorna, az M2 Mese TV, az M2 Petőfi TV és a Csukás Mese Rádió is készül. Ez utóbbinál például az Esti Mese, Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Csukás István Sokan vagyunk, de az jó című története hallható Mikó István színművész tolmácsolásában. A mese egymás elfogadásáról, a közösség erejéről szól, és arról, hogy különbözőségeink ellenére is összetartozunk. Nemzeti Összetartozás napja ma, tehát a közmédia csatornáin. További

0: Itthon, otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: 11 és 1 óra között részletes beszámolót kapsz mindig az előttünk álló program eseményekről. Gasztronómia, zene, hagyományőrzés, családi programok például egyszerre helyet kapnak a Csurgói víztoronynál, a Csúsza Fesztiválon, aminek középpontjában idén is a főzőverseny áll, a csapatok bugnácsok mellett mérhetik majd össze tudásukat, a rendezvény vendége pedig Bóza Roland, a konyhafőnök 2021-es győztese lesz. De bemutatkoznak dalkörök, tánccsoportok, japán dobszínház, az este egyik kiemelt fellépője pedig a belga zenekar lesz, aztán lézershow, illetve DJ program zárja majd az egyik napot, de lovas bemutatóval, hintózással, kutya szépségversennyel is készülnek, a Duna-Dráva Nemzeti Park bemutató standja pedig szintén várja majd az érkezőket, az egészségügyi szűrőprogramok és a helytörténeti programok mind tovább színesítik a fesztivál kínálatát. Ne feledd, Csúsza Fesztivál tehát Csurgón, a Csurgói víztoronynál hamarosan, sok-sok további programötlet pedig itt a Petőfi. Ha szeretnél csatlakozni, és neked is van jó ajánlatod, ami szerinted kihagyhatatlan, ahol feltöltődhetünk, kikapcsolódhatunk, hozd meg a 0630 30 30 380-as számon SMS-ben vagy Viberen.
2: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeesből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pardograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virága.

0: stúdióban.
1: Megkata szép nap volt, a másik stúdióban pedig Alter Rock készülődőben. Ma is lesz élő stúdió koncert, ezúttal a Semmi zenekarral, ők már gőzerővel hangolnak hamarosan, de is majd csatlakozhatsz hozzánk. Hogy hol és még milyen programok szerepelnek, az pedig mindig ilyenkor 11 és 1 óra között derül ki. Ha nem csak a zenét, hanem például a táncot is szereted, akkor most jól figyelj. Nagy Kanicsa ezúttal táncol zenével és igazi fesztivál hangulattal készül. Tánckarnevál lesz, látványos produkciókkal, népszerű fellépőkkel és lendületes esti programokkal. A fellépők között Korda György és Balázs Klári szerepelők nagy koncerttel készülnek, de színpadra lép az UFO, Csonka András és a DJ-k is gondoskodnak majd a táncos, retro, bulizós hangulatról. A tánckarnevál tehát nem csak koncertélmény kínál, hanem igazi városi ünnep is. A program középpontjában természetesen a mozgás, a zene és a közös szórakozással áll. Remek alkalom tehát arra, hogy együtt kapcsolódj ki, táncolj és egy lendületes nyár elejé hétvégét eltölts Nagy Kanizsán. Számunk 0-30-30-30-381 egy jó programötletet be lehet dobni, akár SMS-ben vagy Viberen, illetve a Petőfi Facebook oldalán, és az élménybeszámolókat is szívesen fogadom még. Itt a Kultúrkör a

0: Petőfi Rádió minden magyar, sok-sok program ötlet pedig, ami ilyenkor felsorakozik 11 és 1 óra között, mindig aktuálisan és részletesen beszámolok arról, hogy mi minden vár rád. A hortobágyi 9 lyukú hét például az idén több mint 50 különböző programot kínál, kihívásokkal teli lovas versenyek, látványos bemutatók, gyerekbarát lovasfalú, mozgásra csábító táncházak, gasztroélmények, illetve kézműves termékekkel teli vásárok várják ezúttal a látogatókat a hortobágyi lovas napok keretében. A rendezvény a Magyar Lovas Élet átfogó seregszemléje, ahol a profi versenyzők, az amatőr lovasok, valamint a lókedvelő felnőttek és gyerekek egyaránt megtalálják majd a számukra vonzó programokat. A hortobágyi lovas napok közel fél évszázados múltjával az országos lovas rendezvények egyik legpatinánsabb eseményének számít. Az 1671 óta fennálló Ménes területén, ugyanis a régi lovas napok hangulatát megőrizve, ugyanakkor a kortárs lovas élet sokszínűségét bemutatva zajlanak a programok. Mindehez pedig különleges hátteret ad a hortobágyi puszta, mely 1999 óta az UNESCO világörökség része. És amellett, hogy a hortobágyra jellemző pásztorkultúra múltjának és jelenének a bemutatása is a programok közé tartozik, a Mátai Ménes lótenyésztő munkájának és a ma is használatban lévő fogagyűjteményének megismerése és népszerűsítése szintén cél ezen a programon. Lesznek díjugrató versenyek, csikós bemutató és csikós bajnokság, puszta ötös, ménes hajtás, ördöglovas, pónisó, viselet és divat bemutató, pásztorkutyás bemutató, tüzes lovassó, ezen kívül a gyerekeknek külön lesz egy lovas falu, ahol például néptánc bemutatóval és táncházzal is készülnek, valamint különböző mesék visznek a színpadra. Érdemes lehet tehát a hétvégén Hortobágyra kirándulni, még itt a Petőfin, a kíváncsi vagy hol és még milyen programok várnak, akkor tarts velem, már is folytatódik az Itthon Otthon, és itt lesz velünk Olett is a hírek után.
1: Van ez a pillanat, amikor alatt, de mikor rád köszön, tudod, hogy nem fáj.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
3: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül, vagy bandával.
3: Magyarország

0: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
1: A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy a Leleplezés napja című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából.
1: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
2: De azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
2: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után... frissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Többnyire napos lesz a délután, ma van a Nemzeti Összetartozás napja. 8 tonna kokain foglaltak le Németországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M1-esen Budapest felé a Komáromi csomópont és Tata között, valamint Bicskénél a kiépített terelésben. Az erős forgalom miatt a külső sávon torlódnak a járművek. Aki személyautóval van és Budapestre tart, érdemes az átterelt sávot választania. Az M5-ösön Röszke felé Örkénél a terelést bontják, a torlódás meghaladta a 6 kilométert. Portál karbantartás miatt torlódik a forgalom az M7-esen Letenye felé Kápolnásnyéknél. A 43-as és a 44-es kilométer között csak egy sávon halad a forgalom, a torlódás itt meghaladta az 5 kilométert. Baleset történt a 22-es főúton Zagyva-Pálfalva és Kisharttyán között. A 64-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aztán a 87-es főúton Kőszegfalvánál két autó frontálisan ütközött. A 44-es kilométernél forgalom korlátozásra készüljenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: A Nemzeti Összetartozás napját ünnepeljük, emlékezve a trianoni békediktátum aláírására. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett. És hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. A több mint 1000 éves történelem, az anyanyelv, a hagyományok és a közös értékek fűzik össze a magyarokat határon innen és túl. Fogalmazott a köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Súlyog Tamás Babits Mihályt idézte, aki szerint az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Az ügyészség ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben a tavalyi Budapest Pride szervezése ügyében. A döntést azzal indokolták, hogy az Európai Unió bírósága áprilisban kimondta, a rendezvény tiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot, ellentétes például az alapvető szabadságjogokkal. Több mint 8 tonna kokain találtak a német hatóságok egy Nyugat-Afrikából érkezett, Spanyolországba tartó konténerben. Az utóbbi évek egyik legnagyobb drogfogásának számító szállítmány fekete piaci értéke, mintegy 500 millió euró, átszámítva 178 milliárd forint. A lefoglalt drogot Németországban semmisítették meg.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: 12 után is itt van, ott van a Petőfi Rádió program ajánló műsorában aktuálisan és részletesen számolok be az előttünk álló eseményekről. Egytől pedig ma is hajrá magyarok, Alter Pop készülődőben, a csapat már itt van, a Semmi zenekar, majd velük tölthetjük az időt, de előttem jönnek tehát újabb programok. És oda?
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Háborúban győzni, hideg és lélek romboló.

nekem három múlt, én megültem az áróban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunk rövésre, hogy béke, béke, Van még itt valami, hagyd a harcot, ma haza

0: Itthon, otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Hétről hétre rengeteg program sorakozik fel, hogy feltöltődjünk és kikapcsolódjunk. Új Szeged is csatlakozik, most egy olyan rendezvénnyel szeretne erősíteni, mely illeszkedik a városrész zöld, ligetes, természetközeli karakteréhez. Az Új Szeged Napja Fesztivál középpontjában a fenntarthatóság, a természet szeretete és a felelős gondolkodás áll. Fontosnak tartják ugyanis a szervezők, hogy a környezetvédelem ne elvont fogalomként, hanem élményeken, játékos feladatokon és közös programokon keresztül jelenjen meg. A fesztivál ezért minden korosztálynak lehetőséget kínál arra, hogy közelebb kerüljön a természethez és közben ötleteket kapjon ahhoz is, hogyan lehet a mindennapokban tudatosabban élni. A gyerekeket egész napos zöld gyereknap várja majd, ahol a játék és a környezettudatos szemlélet természetesen összekapcsolódik. A közösségi élményekből a gasztronómia sem marad ki, lecsófőző versennyel is készülnek, de ezen kívül gyermekrajz kiállításokat lehet megnézni. Lesznek ugye kézműves foglalkozások, családi programokba lehet bekapcsolódni, emellett nemzetközi táncház, interaktív koncertek, biciklitúrák és kirándulások is színesítik a fesztivált Új Szeged napján. Számunk 0630303380, ne feledj, jó programötleteket te is megoszthatsz SMS-ben és Viberen.
2: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.

0: zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Mögöttünk épp annyi hír.

0: Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Ha velem tartasz, biztos, hogy nem maradsz le egy jó programról sem, hiszen én mindig összegezem aktuálisan, hogy hol és mi minden vár rád, ugye hétről hétre. Persze lehet csatlakozni, nehogy valami kimaradjon, 0630 30 30 380, ide küld a részleteket SMS-ben vagy Viberen. Készülődőben egy olyan esemény, ahol a római múlt, a világörökségi helyszínek és a belvárosi terek egy esemény keretében összekapcsolódnak. Ha tehát szereted a történelmi programokat, a látványos felvonulásokat és az élő múlt idézést, akkor most jól figyelj. Római fesztivál lesz Pécsen, Szofiane újra él. A rendezvény célja ugyanis, hogy ne csak kiállításokon vagy történeti leírásokon keresztül találkozz a római korral, hanem élő bemutatók, családi programok és hagyományőrző előadások segítségével is közelebb kerülj Szofiane világához. A fesztiváló látványos bemutatók, nemzetközi hagyományőrző csapatok és belvárosi felvonulás is vár mindenkit. A római kori viseletek, fegyverzetek, katonai alakzatok és a mindennapi életet idéző programok különösen jó lehetőséget adnak tehát arra, hogy a város ókori öröksége kézzel foghatóbbá váljon. Beléphetsz a római mesterségek világába, tematikus workshopokkal is készülnek, például lesz kőfaragó bemutató, solymászat kiállítás, hagyományőrző táborok és interaktív bemutatók, sőt római viseleteket és felszereléseket is kiállítanak. De mozaikokat is lehet készíteni, ókori gyerekjátékokkal is megismerkedhetsz, lesz óriás puzzle, a legkisebbeknek színező, valamint izgalmas egyedi fejlesztésű római társasjátékok és egy fordulatokkal teli taktikai kártyajáték is bemutatkozik. A szépségműhelyben pedig korhű darabokkal, kiegészítőkkel, hajfonással, koszorú kötéssel lehet megidézni a római kor eleganciáját. A műhely célja, hogy minden résztvevő részévé válasson a fesztivál történelmi hangulatának, és saját kezüleg formálhassa megjelenését a felvonulásra. Koszorú kötés, ékszer készítés, haj és ruha díszek az antik szépségműhelyben várnak tehát rád. Pécs pedig visszautazik majd az időben, megnyílnak a történelem kapui, és a római kor hangulata beköltözik a Szent István térre. Római fesztivál tehát Pécsen, itt a Petőfin, pedig Paulina.

0: stúdióban.
1: Nákat, amit program felelős ilyenkor 11 és 1 óra között, hiszen mindig részletezem, hol és mi minden vár rád, még például Budapesten Gourmet Fesztivál, aminek fókuszában a vidéki gasztronómia áll, addig Tokajban bornapok, ami hosszabb és változatosabb az idén, hiszen a tokai bornakopokat több kisebb helyszínen tartják ezúttal test közelben, élőben a borászokkal, szlogennel, hogy még közelebbről megismerhess Tokaj hangulatát és borászati hagyományait. A programok között borkóstolók, koncertek, gasztronómiai érdekességek is szerepelnek, és persze koncertek. Többek közt a Mandala Dal Színház musical műsorát láthatod majd, de fellép a Kelet Brandsben, és DJ-k is gondoskodnak majd a jó hangulatról a tokai bornapokon. A 0-30-30-30-380-as ne feledd, te is megosztasz jó programötleteket vagy élménybeszámolókat egy-egy különleges kikapcsolódásról, SMS-ben és Viberen, valamint a Petőfi Rádió Facebook

0: Petőfi Rádió minden magyar az ország, nagyobb területén borús az idő, viszont ma is színezzük. Ezúttal a Hajrá Magyarokban élő stúdiókoncerttel és egy csapattal, ami 2021-ben alakult. Zenei stílusuk elsősorban alternatív rock, viszont változatos hangzás jellemzi a dalaikat, ami egyaránt lehet vad, táncolható és elmerengős is, miközben ironikus, mindennapi életből merítő szövegekkel reflektálnak a hétköznapok abszurditására. Na, elképzelted? Hamarosan találkozhatsz is a csapattal, 1 és 2 óra között nézz be hozzánk Facebook oldalunkon vagy YouTube csatornánkon. A Hajrá Magyarokban itt lesz a Semmi Zenekar.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre.
6: Ezért
4: villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
7: Madara tolláról, embert.
8: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
9: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Reklám. Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
11: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
13: Vagy ki sem látsz a dugóból.
12: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlásra.

0: vásárlástól.
1: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
1: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos lesz a délután, megjelent a sertéspest is egy kelet-magyarországi állományban. Különleges programmal vár a budavári sikló.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-esen Budapest felé a komáromi csomópont és Tata között rendkívül erős forgalom miatt torlódnak a járművek mindkét sávban. Menetidő növekedéssel számoljanak. Az M5-ösön Röszke felé Örkénynél a terelést bontják, a torlódás itt 6 kilométeres. Aztán az M0-áson az M5-ös felé Maglódnál aszfaltoznak, 2-3 kilométeres a torlódás. Távolabb az M3-as felé Gyálnál a szalagkorlátot javítják, a torlódás itt 8 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter miniszterelnök a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett. És hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. Érdemes minél többet és jobban foglalkozni a hátrányos helyzetű családokkal, mert az gazdaságilag is megtérül, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter egy szakmai konferencián. Lannert Judit felhívta a figyelmet arra, hogy az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A nébi hellenőrei egy vállai telepen azonosították a kórt Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A szakemberek a járványvédelmi előírások betartására hívták fel a figyelmet. A vírus emberre nem veszélyes, de a sertéságazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható és nincs ellene vakcina. Akciós utazást kínál ma a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Korhű ruhába öltöznek a BKV dolgozói is. Az akcióval a jármű történelmének két jelentős korszakára, az 1870-es indulásra és az 1986-os újraindulására emlékeznek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Egy óra után, mint minden hétköznap, ma is indul az élő stúdió koncert, a Hajrá Magyarok adásait mindig láthatod is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Hát nem semmi, ami most történni fog. Alternatív rock, de nagyon változatos hangzással itt a Semmi Zene.

0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És a Semmi zenekarral a srácok már láthatók is a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, mert már is Szabesztől jött egy üzenet. Szia, drága Katám, ritkán fordul elő egy rádiós életében, hogy egy órán át semmiről beszélget. Pontosan ez fog most történni. Szerintem ebből a semmiből valami egészen jó fog kisülni, úgyhogy át is adom a szót, a színpad a tiétek. Na, még egyszer, hello, srácok, sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Balcsák Bence, Balog Titusz és Balog Gábor az élen itt a stúdióban. Ketten tesók, úgyhogy könnyen megy a zeneszerzés, hiszen sokat vagytok együtt, az ötletek.
2: A harmadik pedig az édesapánk, szóval.
1: Szóval így könnyű. Igen.
2: Így nagyon könnyű.
1: Ez egy ilyen családi bagázs. Igen, és ugye Gábor a dobnál hátul, úgy tudom, hogy ő az, aki az online felületekkel foglalkozik?
2: Nem, egyébként felesbe. Én vagyok az első fele.
1: Ja, várjatok, igen, valamit összekevertem. Ja, Titusz, te, igen, jó, bocsánat. Oké. Na, hát akkor én helyben mindent helyre tettem. Ha szeretnétek pár szóval bemutatkozni, hogy miért is lett a zenekar neve Semmi, illetve hogy kik vagytok ti, akkor mit mondanátok?
3: Te Semmi, az csak azért lett a nevünk, mert nem jutott eszünkbe semmi. De egyébként azt szoktuk mondani, hogy a Semmi az egy olyan, mint egy üres vászon, amire bármilyen szín felkerülhet, és kicsit ez jellemzi szerintem azt, hogy a zenéléshez hozzáállunk, hogy bármi jöhet, bármilyen dalt írhatunk, de egyébként úgy szoktuk magunkat jellemezni, hogy alternatív rock, mert hát jobbára talán mégiscsak ebbe a kategóriába férünk vele a legjobban, uh-huh. De egyébként nem vagyunk ilyen szigorúak magunkkal szemben a műfaji megkötéseket illetőleg.
1: Igen, ugye a férfias Semmi és a női Semmi között óriási különbség van, tehát hogyha a női Semmit nézzük, akkor az nagyon sok mindent akar. Tehát egy nagyon részletes beszámolót lehet írni arról, hogyha egy nő azt mondja, hogy Semmi, akkor ott pontosan mi van a háttérben. Férfiaknál kicsit más a helyzet, tehát akkor tulajdonképpen rátok is ez vonatkozik, hogy a Semmi nagyon is sok mindent akar.
3: Így van.
1: Mi mindennel készültetek? Ugye 5 dal, ezek mind saját dalok. Mi az első, amit hallatunk, és miatt az inspirációt egy kicsit járjuk körbe, azt, amit mindjárt hallatunk.
2: Hát az első számnak a címe az, hogy Péntek 13. Ez igazából ilyen tipikus babonákról szól, hogy eltörni a tükröt, átsétálni egy létra alatt. Hogy az inspiráció az mi volt, hát azt Bencét kell megkérdezni, mivel ő írja a dalokat igazából, mi csak a zenét rakjuk hozzá. De gondolom, a babonák inspirálták.
1: És ti babonások vagytok egyébként?
3: Egyébként nem igazán.
2: Nem.
3: Lehet, hogy pont ezért írtam ilyen dalt, nem tudom.
1: Uh-huh. Na jó, hát akkor hallgassuk meg élőben itt a Petőfi Rádióban a Semmi zenekar és a Péntek 13. Várjuk majd a visszajelzéseket, hozzászólásokat lehet kérdezni, és a 0630303380 a számukon, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncertit a Petőfi Rádióban a Semmi zenekarral. Nem semmi a zenekar. A próbákon is sokszor van semmi, vagy ott azért történik valami, a bosszi lányok nyilván költői kérdésként tették ezt fel. Péntek 13, ugye így szólt az első dal a bal szerencséről. Hát vannak szintek, ugye, hogy ki mennyire babonás, azt mondjátok, hogy ti nem vagytok azok, mégis erről írtatok egy dalt. Én szeretném, ha jelentkezni, aki a saját bevallása szerint is már túlzásba esik ennek kapcsán, vagy ha ismeri ilyet a környezetéből, munkatárs, család, baráti társaságból, nem tudom, akkor jönnek az extrém kirívó esetek. Egyébként megnéztem, február és március után idén 2026-ban, novemberben lesz majd legközelebb péntek 13, úgyhogy ez még jó messze van, van idő rá felkészülni. Ez nagyon jó, közben Károly itt van, csatlakozott hozzánk, ma is fülbemászó, rengeteg iróniával, szuper, még mindig Görögországban van egyébként. A zenekarral egy veszprémi tehetségkutatón találkoztam először még a Covid előtt, ez pedig Krisztián írta nekünk, azóta is nagyon szuper a banda, gratula, hajrá!
1: Köszönjük szépen.
0: Na, már megérte eljönni, ugye, itt a Petőfi stúdiójába. Várjuk a visszajelzéseket Facebook oldalunkon, illetve 0630303380 as számon, innen pedig már is folytatjuk tovább, tarts velünk.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
1: A Semmi Zenekar, de nagyon is itt vannak, láthatóak is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. 2021 óta létezik egyébként ez a hármas. Merre jártatok eddig? Ugye felmerülett a kérdés, de itt Krisztián megírta, hogy még a Veszprémi tehetségkutatón találkozott veletek először a Covid előtt.
2: Hát talán az volt így az első komolyabb megjelenésünk igazából. Tényleg egy tehetségkutató volt, viszont ott azt nyertük, hogy felléphetünk a Művészetek
1: Völgyén. De akkor miért 2021 az indulásotok?
3: Hát COVID az én egyébként úgy emlékszem, hogy ez a Covid alatt volt, mivel te
2: Covid
3: maszkban
2: léptél. Covid alatt léptem fel, igen. Ezt koncerten el is felejtettem levenni. Igazából ezzel mindig vitatkozunk, hogy mikor indultunk. Az utóbbi két hétben, főleg mert én 2020-at mondok, Bence viszont 2021-et.
1: Számít egyébként szerintetek?
3: Nem kifejezetten, én azt hiszem onnantól szoktam számítani, ahonnan az első dalunk megjelent, amire már úgy büszkék vagyunk, vagy nem tudom, így komolyan
1: ez olyan, mint amikor az ember párkapcsolatba kerül, ugye, hogy honnan számítja az első csóktól, vagy mi az, ami beindítja a kapcsolatot, tehát hova mehetünk vissza. Ti akkor az első dalhoz kötitek, vagy legalábbis Bence.
3: Igen.
2: Én akkor, amikor eldöntöttük, hogy együtt fogunk zenélni, ez egyébként a karantén alatt volt, de hát ezzel nem fogunk összeveszni Bencével, úgy érzem.
1: Kellett hozzá akkor egy ilyen időszak, hogy összeálljon ez a csapat? Ugye ti tesók vagytok, hátul apa. Tehát nem volt egyértelmű, hogy ti így együtt fogtok közreműködni?
3: Hát lehet, hogy igazából csak a véletlen, hogy pont akkorra alakult így, hogy na akkor mindenki úgy volt a saját hangszerén is, meg úgy döntöttünk, hogy együtt zenélünk, de az is lehet, hogy a körülmények miatt volt, hogy így össze voltunk talán zárva jobban, és ezért.
2: Nekem közrejátszott az, hogy én akkor kezdtem a középiskolát, és első nap után úgy jöttem haza, hogy én ezt nem akarom, inkább zenéljünk. És én onnantól kezdtem el igazából így tanulni, basszusgitározni, aztán Bence meg írt dalokat.
1: Uh-huh. Az hogy dölt el, hogy ki milyen gitáron fog érvényesülni?
2: Nagyon egyszerűen én próbáltam megtanulni gitározni Bence tanításával, nem jött össze, szerintem két évre leraktam a gitárt, aztán úgy néztem, hogy hát azon a basszusgitáron négy húr van, jó vastag, akkor legyen ez.
1: Könnyebb egyébként basszusgitározni, szerinted?
2: Egyébként ezt nem összehasonlítható szerintem, számomra igen, mert ezen játszok nagyon sokat, de jól basszusgitározni is nehéz.
1: Nyilván, folyamatosan tanulni kell, ugye azt mondják. Na, de közben megyünk is tovább, az Élő Stúdió koncert a péntek 13 után egy újabb dallal folytatódik, aminek a címe az, hogy Budakes. Köze van a broker céghez? És a hozzákapcsolatú botrányhoz?
3: Nincs. Szerintem nem is tudtuk, hogy van ilyen.
1: De nem tudtátok, hogy van ilyen, hát pedig elég sok cikk született, utána lehet nézni. Miről szól akkor ez a dal?
2: Hát ugye mi alapból soproniak vagyunk, vidék, és hát mindig nagyon fura feljönni Pestre koncert, vagy bármilyen program miatt, és mindig kívülállóként érezzük magunkat.
1: Miért?
2: Mert a vidéki élet picit más nekünk, nekem legalábbis
1: Soprón
2: személy szerint.
1: Soprón azért annyira nem mondanám vidéknek. Már egy Budapest, ez nyilván messze van, de hogy azért Sopron...
2: Értem.
1: Ott meg közel van Ausztria, tehát ott az megint egy másik...
2: De ahhoz képest mégis teljesen más, mert például Budapesten akkora nyüzsgés van, hogy így mindig felüldülés nekem visszamenni Sopronba, hogy így sokkal nyugodtabb volt az élet.
1: Értem, ez oké.
2: Ez az egyik. A cím meg onnan, hogy egyrészt tapasztalataink alapján drágább is itt minden, és nagyon könnyen el lehet verni a pénzt egy bulizás vagy kajálás alkalmával.
1: Nagy a csábítás?
2: Aha, úgyhogy innen a
1: Budakes. Túl sok minden van. Igen, ez olyan, mint amikor az ember bemegy egy gyerekboltba, nem? Vagy játékboltba. Hirtelen azonnal kell.
2: Egy ideje már nem jártam, de szerintem ugyanez lenne.
1: Ugye, hasonló az érzés, igen. Na, szóval itt Budapesten minden más, erről szól a következő dal, Budakes, élőben itt a Petőfi Rádióban a Semmi Zenekartól.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Semmi zenekarról, ez volt a Budakes, a vidéki kontra a fővárosi élet, tehát abszolút átjött szerintem, nagyon sokan magukra ismertek. A főváros mindig csábító, hát hogy ki mennyi pénzzel érkezik, és aztán mifelé csábul el, erről hát egész jól leírtatok egy képet, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Egy rózsát kaptatok itt gyorsan a Facebook oldalon, és várjuk a további hozzászólásokat, kérdéseket is. 06 30 30 30 380, ez a számunk, aki magára ismert szintén a dal kapcsán, akkor megírhatja véleményét, és azt, hogy milyen, milyen élmény, ami így elsőre beugrott, mi az, amivel itt találkoztál Budapesten, ami nem tudom, így kicsit benned is előhozta ezeket az érzéseket, amit itt a dal kapcsán kaptunk. Köszönjük a Semmi zenekarral. Na, már is folytatjuk, innen a Petőfin, tarts velünk!
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, Lábas Miki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: a Semmi Zenekar, láthatsz mindent ma is, mindenkit itt a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve a YouTube csatornáján. A csapat családi együttműködés, ugye erről már több ízben beszéltünk, ez milyen előnyökkel jár, illetve milyen hátrányokkal, mert biztosan az is.
2: Hát az előnye az, hogy mindig könnyű a próbát összehozni. Mm-hmm. A hátránya... Nem tudom igazából.
3: Hát mindig azt mondom, hogy a zenekari vita az átszűrődhet a családi veszekedésbe, és fordítva.
2: De ugyanakkor ez meg nem biztos, hogy hátrány, mert hogy szerintem családként a vitákat talán könnyebb elsimítani, mint nem családtagok.
3: Ez igaz, határozottan.
1: Anyukátok hol szerepel ebben a folyamatban?
2: A békét.
1: A békét, gondoltam. És egyébként mennyire folyik össze így a családi élet a zenéléssel? Tehát van ilyenkor megállás? Vagy tulajdonképpen folyamatosan ott van egy dallam, egy nem tudom, egy ötlet? Tehát tudtok ebben, tehát félre tudjátok tenni, hogy most akkor ne a zenével foglalkozottok, vagy teljesen egybe folyik minden?
2: Szerintem ugye mindennapjainknak a része volt mindig is így a zenélés, de... És ezért úgy annyira nem is éreztük sose szükségét, hogy félretegyük.
1: Hát ez természetes akkor.
2: Igen, hogy mindig természetes, hogy valaki csak úgy pengedget a kanapén ülve a gitáron, és akkor ki tudja, lehet valami új dal születik meg.
1: Szuper, nagyon jó. Ugye péntek 13, a Babonákról is írtatok egy dalt, aztán arról a helyzetről Budakest címen, amikor a vidéki emberke megérkezik a fővárosba, és aztán minden olyan csábító, és az összes pénzt elveri. Ennek is vannak ugye fokozatai. És a folytatásban pedig jön az antiszociális dal. Na, ez kiről szól?
2: Hát ezt hiszem, hogy magamról írtam.
1: Igen?
2: De hát a sok visszajelzésből azt szűrtem le, hogy meglepően sokan érezzük antiszociálisnak magunkat így a mindennapokban. És hát igen, én egy eléggé introvertált személyiség vagyok, és néha így sok tud lenni így a világ, és azt hiszem, hogy erről írtam ezt a dalt.
1: Na, de ilyenkor is jó egy hangszer, ugye? Ami mögé vissza lehet
2: így
1: vonulni.
2: Így van.
1: Vagy akár dalt szerezni bármilyen formában is. A dalszövegeket is mindig te írod egyébként?
2: Az esetek nagy részében igen.
3: Lesznek új számok, amiket én írok, de azok még nem jelentek meg, szóval nem léteznek.
1: De hogy nem, ott van a fiókban.
3: Ott van a
1: titkos fiók.
3: Így van.
1: Vagy a gondolatokban. Na, majd visszajöttök azokkal is, de most jön akkor az említett antiszociális dal itt a Petőfin a Semmi Zenekartól.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: Élő stúdió koncert ma is itt a Petőfi, mint minden hétköznap 1 és 2 óra között, ezúttal a Semmi zenekarral, ez volt az antiszociális dal. Hát nagyon jól megfogalmaztok hétköznapi történeteket, úgyhogy már is lehet jelentkezni. Kiérzi azt, hogy a srácok rólad énekeltek. Na, őszintén, lehet jelentkezni a Facebook oldalunkon, vagy a 0630303380-as számon. Egyébként András Ágoston azt írja, nagyon jó, elmés szöveg, külön piros pont, a legszebb magyar alter hagyományokat idézi. Ha ketten énekeltek, szerintem lehet a külön szólam is. Majd gondolkozzatok el rajta. Hamarosan innen folytatjuk az élő stúdió koncertet, bátran te is szólj hozzá, vagy kérdezz a srácoktól, a Semmi zenekar előtt pedig újabb magyar dal itt a Petőfi.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádió.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
1: Semmi zenekar egyenesen Sopronból, és a mindennapi életből merítetek, ugye hétköznapi történeteket dolgoztok fel. Péntek 13, Budakes, illetve az előbb volt az antiszociális dal, ami egyébként régebbi, a többi új, amit hoztatok. Mennyi idő alatt készülnek a dalok nálatok?
2: Hát változó igazából, van, ami nagyon hamar kész van, van, ami nem is tudom, több hetet is dolgozunk, és aztán nyilván még a felvételi munkálatok is van, amikor jobban elhúzódnak, meg olyan is volt, amikor nem tudom, egy vagy két nap alatt felvettük, szóval...
1: Célként van olyan kitűzés, hogy nem tudom, hogy minden hónapban legyen egy dal, vagy...
2: Régebben volt ilyen, de mostanában már nincsen.
1: Belazultatom?
2: Igen.
1: De nem lehet hátradőlni sosem?
2: Nem.
1: Távlati tervek? Még. Vagy közeli tervek? Nem tudom, hát, mennyire terveztek előre?
3: Tervezünk kiadni egy második nagy lemezt. Valamikor ősszel tervezzük ezt, de hát ugye ember tervez, Isten meg végez, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz belőle, de második nagy lemezt mindenképp szeretnénk kiadni.
1: Ennek mi lesz a tematikája, vagy ugyanígy különböző dalok lesznek, vagy valamikor épülnek?
2: Különböző dalok lesznek, de végül is, hát nem tudom, mind rólunk és a hétköznapi életről fog szólni, vagy ki tudja.
1: Na, hát és még... akkor csapjunk is bele egy igazi szerelmi történetbe, mert hát ez sem hiányozhat ugye a hétköznapi történetekből, a mindennapi életből. A Szerelmi lánc egyébként szerelmes dal, vagy inkább egy ilyen ironikus megközelítése a dolognak?
2: Is. Talán inkább az ironikus megközelítés.
1: Oké, hát akkor csapjunk bele. Szerelmi lánc élőben itt a Petőfi Rádióban, a Semmi Zenekartól.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Egy igazi szerelmi lánc, amit hallhatunk, sok névvel felsorolva itt a Pedőfén élőben a Semmi zenekartól. A 0303030380-as számunkkal is lehet üzenni, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, ahol láthatóak vagyunk, ott is hozzászólhatsz a műsorhoz. Sokan azt mondják, hogy a semmiből nem lesz semmi, de most kiderült, hogy a semmiből bizony nagyon is sok minden lehet, úgyhogy köszönjük a remek dalokat, Szavesz írta, és még nem búcsúzunk, hiszen még van egy ráadás, úgyhogy tarts velünk itt a Petőfi.
1: Hajrá, magyarok! Stúdió!

0: Bárhol jársz, bármit csinálsz,
1: a Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.

0: magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával! A stúdióban!
1: A Semmi Zenekar Sopronból érkeztek a srácok, egy igazi családi esemény itt most a Petőfi Rádióban, hiszen hát nagyon közel álltok egymáshoz mondhatni, és ez ugye sokat segít abban, hogy sokat tudjatok próbálni, sokat tudjatok ötletelni, és tulajdonképpen hátránya nincs is ennek, ahogy mondtátok, bár néha azért így a családi konfliktusokba talán beleszólhat az, hogy túl sok idő van a zenében, mondhatja ezt anya, hogy kicsit szálljatok ide-vissza a családi fészekbe. De minden a zenéről szóljon. Szokott ilyeneket mondani?
2: Nem, a első számú támogatónk szerintem.
1: A büszke édesanyja.
2: Nagyon büszke.
1: Nagyon büszke is lehet. Nagyon helyesek vagytok egyébként, és hát ami itt a jövőt illeti, ugye már itt picit adáson kívül beszélgetünk, hogy hát azért sok zenész elmondhatja, hogy nem annyira könnyű érvényesülni. Az online tartalmakért ugye Titus te felelsz. Mennyi energiát igényel ez?
2: Változó, amikor mondjuk nincs koncert, és nem kell azt hirdetni, akkor ilyen minimális erőbefektetés. Viszont amikor van koncert, és azt promotálni kell, akkor ott azt nagyon sok energia, nagyon-nagyon sok is nagyon ki tudok készülni a végére.
1: Ezek a tartalmak csak a koncertek köré csoportosulnak? Vagy azért így engedtek egy kis bepillantást a hétköznapokba is?
2: Hát, azt nagyon ritkán. Igazából legfőképpen a zenéket szoktuk promózni, a koncerteket, meg néha, amikor valami vicces van, vagy valami vicces ötlet, akkor rakunk ki így ilyen hétköznapiba, de azért mi szeretjük azt mutatni, hogy mi egy zenekar vagyunk.
1: Uh-huh. Hát szerintem egyébként simán egy-egy ilyen dalkezdeményt is megoszthattok az emberekkel, nem? Azért nagyon jó tartalmai vannak a dalozoknak, szerintem azt úgy lehet vele azonosulni, úgyhogy ebben simán be lehet vonni a közönséget, akár egy készülő dalban, hogy merre menjen tovább.
3: Így van.
1: Mennyire tudtok egyébként improvizálni? Tehát mennyire engedtek mondjuk beleszólást abba, hogyha van egy ötlet, egy gondolat, akkor mennyire van meg fixen, hogy mit szeretnétek belőle készíteni? Vagy engedtek beleszólást?
3: Szerintem nem vagyunk ennyire rugalmatlanak, tehát abszolút tudunk. Inkább az, hogy szerintem az ilyen közösségi médiában való szereplés, ez egy kicsit nem jön természetesen a zenekar egyik tagjának sem, és talán ezért nehéz így, de egyébként alapvetően így nyitottan állunk ez a dologhoz.
1: Ugye a grafikai munkák az Bence hozzád fűződnek.
3: Igen.
1: A dal szövegeken kívül. A vizuális világ az mennyire tükrözi például a daloknak a tartalmát?
3: Hát szerintem eléggé, nyilván ezt így elég nehéz megmondani. Én legalábbis azt próbálom leképezni így a grafikákkal, amiket így a fejemben látok, érzek így a dalokkal kapcsolatban.
1: A videoklipekkel hogy álltok?
3: Hát azok inkább csak ilyen otthoni, ilyen DIY stílusú videoklipjeink szoktak lenni.
1: És akkor mi a rövid távú cél, mondjuk erre az évre? Az új albumon kívül?
3: Az új album, azon kívül lesz egy pár kisebb fesztivál nyáron, amin fel fogunk lépni. Azon kívül meg, nem tudom, sodródunk az árra, hagyjuk, hogy megtörténjen, aminek meg kell történnie.
1: Oké. Itt a Petőfin pedig elérkeztünk a mai utolsó dalotokhoz, ami a Telefonhívás címet kapta. Egy kicsit meséltek a hátteréről, az előkészületekről?
3: Hát ez is egy szerelmes...
1: Nem volt olyan rég, mert ugye ez is az újak közé tartozik.
3: Igen, ez is egy ilyen szerelmes témá.

0: Ez volt a Semmi Zenekar élő stúdió koncertje és a telefonhívás című dal. Nagyon vicces szövegeket írtok. Hétköznapi történeteket dolgoztok fel, a mindennapi életből merítettek, úgyhogy hát volt itt minden, de igazából ez csak egy kis szelete szerintem annak, amit ti tudtok produkálni. Úgyhogy hamarosan ez kiteljesedik majd, várhatóan ősszel egy új albumban. Hát reméljük, hogy tényleg sikerül mindent véghez vinni, és nem szorít majd titeket annyira az idő, mint ahogy néha érzitek. Aztán hogyan tovább utána? Még új album, és még egy, és még egy.
1: Így van.
0: És egyre nagyobb színpadok.
1: Reméljük.
0: Hát ezt képzelik el a zenészek, igen, úgyhogy én nagyon-nagyon szorítok, hogy mindez összejöjjön. Sajnos a végére értem, ide közben Zoltán írja, de nagyon jó, kellemes, nem lehetne még egyszer az elejéről? Ezt kérdezi. Lehet, a Facebook oldalunkon a teljes adást újra vissza lehet nézni, úgyhogy itt mindent megtalálsz, kedves Zoltán, és 1 és 2 óra között kell mindig ugye összpontosítani az időt és az energiát arra, hogy itt az élő stúdió koncertek alkalmával, hát bármi megtörténhet, legyen az tartalomtól, stílustól, műfajon át, tényleg minden, mert itt már annyi minden volt. A Semmi Zenekar, tessék megjegyezni, szerintem nagyon vicces, nagyon jó fej csapat vagytok, úgyhogy így tovább szorítok nektek. Köszönjük a folytatásban szépen. Pedig az Ivan and the Parazol is mindjárt itt lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
3: Már

0: Kollektíve. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
2: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás

0: 0630 30 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
3: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos koranyári idő lesz, kisebb záporokkal. A trianoni békediktátumra emlékezik ma a magyarság. Elhalasztják a kék szalagvitorlás versenyt.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán Budapest felé a Komáromi csomópont és Tata között a rendkívül erős forgalom miatt torlódnak a járművek mindkét sávban. Ráadásul baleset is történt a Komáromi csomópont után a Budapest felé vezető oldalon. A 77-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, jelentős torlódásra kell számítani. Az M5-ösön Röszke felé Örkénynél a terelést bontják, a torlódás itt 6 kilométeres. És több kilométeres a dugó az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös felé Ecsernél, ahol aszfaltoznak. A 48-as és a 45-ös kilométer között a külső sávot zárták le. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter miniszterelnök a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. Rászorulók, várandós anyák és családok számára indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból a többi között tartós élelmiszereket, higiéniai és gyermekápolási cikkeket kapnak az érintettek. A csomagokat már elkezdték kiosztani. Emellett szűrővizsgálatokat, pszichológiai, fizioterápiás, mentálhigiénés tanácsadást, valamint fejlesztő foglalkozásokat is biztosítanak a rászorulóknak. Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A Nébik ellenőrei egy vállai telephelyen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet alakítottak ki. A szakemberek a járványvédelmi előírások betartására hívták fel a figyelmet. A vírus ugyan emberre nem veszélyes, de a sertéságazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható és nincs ellene vakcina sem. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a kék szalagvitorlás verseny. A halasztást a Balaton szokásosnál alacsonyabb átlagos vízállásával indokolták a szervezők. A tókerülő megmérettetésre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. A főbb kritériumok nem változnak, a mezőny Balatonfüredről rajtol majd, a szintidő 48 óra lesz.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb eső, zápor elszórtan fordulhat elő. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Zenei utazásunk folytatódik kettő után is, a 60-70-es évek new wave műfajainak hatásait foglalja magába az a magyar rock and roll zenekar, ami 2010-ben alakult, nemrég pedig azt az energiát adták át a színpadon, amit Japánban éltek át és hoztak haza. Jön az I'm on the Parasol.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Petőfi Rádió minden magyar. Június 4-e van ma a Nemzeti Összetartozás napja. Ennek erejét idézi fel percek múlva a Jónak lenni jó különleges adása a Dunán. A közmédia nagymúltú Jónak lenni jó karitatív kampányának legmeghatóbb és legfelemelőbb pillanatait felidéző visszatekintő adásban újra láthatod a 2023-as gyűjtés emlékezetes pillanatait, amikor a Semmelweis fejlődés támogató központ létrehozásáért fogott össze az ország és annak eredményét, de szó esik a Baptista Szeretetszolgálat gyermekhospice intézményének megvalósulásáról és a Kárpátalján működő kegyes alapítvány támogatásáról is. A különleges visszatekintő műsorban felidézik azokat a felemelő pillanatokat is, amikor ismert magyar művészek, sportolók és közéleti szereplők álltak aktívan a nemes ügyek mellé. A közmédia jótékonysági programjához világsztárok is csatlakoztak, Jean-Paul Belmondo, Louis Hamilton, Buzz Spencer, Patrick Duffy és Chuck Norris is, sőt, a Vatikánból is érkezett már többször is támogatás. A legutóbbi akcióban például 14. Leó pápa a személyes relikviája. Mindez tehát a Jónak lenni jó köszönjük című adásban pár perc múlva 14:30-tól a Dunán, ma a Nemzeti Összetartozás napján. Itt a Petőfin pedig változatos magyar zenei kínálat a folytatásban, és a szókimondó dalszövegeiről híres belga érkezik ezúttal, akikkel hamarosan a Csurgói Csúsza Fesztiválon is találkozhatsz. Szélvédős Feri pedig jelezte, hogy az M0-ás északi részén dugó van, a Péceli kihajtónál a reptér felé van torlódás, körülbelül 4 km, köszönjük.

0: Boldogot Kornis Anna itt a Petőfin, akire az Énekiskolája című műsorban figyeltek fel, és 10 éve már, hogy a Starman Starpulc egy kicsiben szurkolt neki az egész ország. De nyomorultak a Valahol Európában, a Shrek és a Muzsika hangja című műzikelekben is feltűnt, valamint a Hegedűs a háztetőben, aminek köszönhetően feléphetett a Paplászló sportarénában is. Itt a Petőfén egy kicsit nosztalgiázunk is a folytatásban, mindjárt a The Carbon Fools-szal, előtte pedig jön a Quimby, akikkel nem sokára a Templom téren találkozhatsz Budapesten a kispesti város ünnep keretében.
1: Sziasztok, Kistibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
2: Ez a legújabb magyar zene.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hat.

0: hírek az utakról.
1: Több kilométeres torlódás fogadja az utazókat az M1-esen a főváros felé. Baleset történt korábban a komáromi csomópont után. Egy személyautó és egy kamion karambolozott a 70-es kilométernél. Egy sávon lehet csak haladni. Fontos változás továbbá az M1-esen, hogy Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest felé lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtás lehetséges, a kijelölt terelőút pedig a 22-es kilométernél fekvő Sasfészektó pihenőhely. Ha egyéb infót van, 06 30 30 30 380, a részleteket így jelezt, hogy segíthessük a továbbiakban is az úton lévőket. Közben változatosan kapott továbbra is a legjobb magyar zenéket itt a Petőfén. Érkezik már is egy fiatal ember, akivel a Strand Fesztiválon is találkozhatsz, illetve előtte a Budapest Parkban dupláz, most pedig itt a Petőfén jön Dash!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Modernkori rabszolgaság.
2: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
1: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
3: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
1: Ami visszaterel az életbe.
4: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
1: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Duna.
5: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Napos kora nyári idő lesz kisebb záporokkal. A trianoni békediktátumra emlékezik ma a magyarság. Elhalasztják a kék szalagvitorlás versenyt.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M1-esen Budapest felé a Komáromi csomópont és Tata között a rendkívül erős forgalom miatt torlódnak a járművek mindkét sávban. Ráadásul baleset is történt a Komáromi csomópont után a Budapest felé vezető oldalon. A 77-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom jelentős torlódása környéken. Az M5-ösön Röszke felé Őrkénnél a terelést bontják, a torlódás itt 6 kilométeres. Aztán több kilométeres a dugó az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös felé Ecsernél, ahol aszfalt. A 48-as és a 45-ös kilométer között a külső sávot zárták le. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Budapesten tárgyalt Mihály Martin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Magyar Péter kiemelte, hazánk és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését, illetve az alapvető uniós értékek érvényesítését. Magyar Péter arról is beszélt, számít a közelgő ír elnökség támogatására a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. Rászorulók, várandós anyák és családok számára indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból, a többi között tartós élelmiszereket, higiéniai és gyermekápolási cikkeket kapnak az érintettek. A csomagokat már elkezdték kiosztani. Emellett szűrővizsgálatokat, pszichológiai, fizioterápiás, mentálhigiénés tanácsadást, valamint fejlesztő foglalkozásokat is biztosítanak a rászorulóknak. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a kék szalagvitorlás verseny. A halasztást a Balaton szokásosnál alacsonyabb átlagos vízállásával indokolták a szervezők. A tókerülő megmérettetésre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. A főbb kritériumok nem változnak, a mezőny Balatonfüredről rajtol, a szintidő 48 óra lesz.
0: Petőfi Rádió. Sport.
7: A finn kapitány szerint a magyar labdarúgó válogatott erős ellenfél. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A finn labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Jakob Friis szerint pénteken újabb nehéz 90 perc vár tanítványaira a magyarok ellen, azok után, hogy vasárnap 4 gólos vereséget szenvedtek Németországban. A német csapat csupa világklasszisból áll, de a magyar is nagyon erős ellenfél, ugyanis remek játékosai vannak, ráadásul rendkívül összeszokott együttesről beszélhetünk. Mondta a mai sajtótájékoztatón a dán szakember. A magyar labdarúgó válogatott finnek elleni felkészülési mérkőzését holnap 19 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Az MTK Budapest labdarúgó csapata bejelentette, hogy szerződtette a DVSC-től az egyszeres válogatott középpályást, Szuhodovszki Somát. Sajtóinformációk szerint a 26 éves játékost az NBA-be most visszajutó Vasas is szívesen látná, a versenyt azonban a hamarabb jelentkező MTK nyerte. Köszönöm a figyelmet!
8: Az időjárás jelentés támogatója, a vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb eső, zápor elszórtan fordulhat elő. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
5: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: az országban van, ahol napszemüveges, máshol esernyős lett a délután. Vigyázz magadra, a legjobb magyar zenék továbbra is itt vannak veled változatosan. Számunk pedig 0-30-30-30-380. Bármi fennakadást észlelsz az utakon, jelezd, hogy segíthessük. Jön Dániel Fi.
0: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag

Petőfi Rádió, minden magyar kacsingatunk már a hétvége felé, itt van egész közel, és melegszik az idő is. Egészen jól visszatérnek majd a nyárias hőmérsékletek, közel 30 fok körül mérjük majd az értékeket. A Balaton jelenállás szerint 22 fokos, egyébként egész jó kis frissítő lehet a csobbanásra. Ami pedig a sporteseményeket illeti, Európa legrégebbi és legnagyobb tókerülő versenye, amit beírhatsz a naptárban, a megszokott nálunk később július 30-án fog rajtolni, vagyis a kékszalag vitorlás verseny. A halasztást a Balaton szokásosnál alacsonyabb átlagos vízállásával indokolták. Egyébként a megmérettetésre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak. A főbb kritériumok nem változnak, a mezőny Balatonfüredről rajtol, a szintidő pedig 48 óra lesz. Vízi sportokkal kapcsolatos élményeidet velünk is megoszthatod a 06 30 30 30 380-as számon, SMS-ben, Viberen vagy a Petőfi Facebook oldalán, ahol mindig ne feledd, az élő stúdió koncert is visszanézhető.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: és a fejed ezt mivel megtöltened? Élvezd meg, ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: aminek látszik, ami marad itt ennek.

0: világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál, mert te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek

0: Petőfi Rádió.
1: Gyere baba, gyújtsál világot. De sok út, de

0: a világot.
1: Petőfi Rádió minden magyar változatosan ma is a kínálattal, és ugye itt vannak előttünk a fesztiválok, a Szigetről vannak újabb hírek, tovább erősítenek ugyanis művészeti programokkal. Az idei fókuszában ugyanis az immerzív élmények és a közönség aktív bevonása áll, melynek egyik központi eleme a művészetek kertje lesz. Egy összefüggő kulturális negyedként kapcsolják össze a kortárs cirkusz, a tánc, az audiovizuális művészetek és az összművészeti előadások világát, úgyhogy a látogatók ezúttal nem csak nézői, hanem alakítói is lehetnek az élményeknek. Sőt, 14 év után egy külön erre az alkalomra készülő produkcióval visszatér egykori, hát úgymond szülőhelyére az Észszörköl társulat is. Egy nagyon látványos showval készülnek, ahol a kortárs cirkusz, modern és street tánc, valamint az elektronikus zene olvad össze egy közös, lüktető univerzummá. Hát szerencsére a nyár tele lesz most is fesztiválokkal és rendezvényekkel. A folytatásban Jude Law például Székesfehérváron, Sopronban, Siófokon, Kunfehértón is fellép, csak hogy párat említsek a sok közül, és itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar, a felső 10 000 után pedig már is egy újdonság, az Arthur Rambo. A zenekar eredetileg Agocs Márton szóló projektjének indult, hogy azok a dalok, melyeket a zenekarában, az Oreoában nem tudott megvalósítani, ne vesszenek kárba. Végül aztán a projekt kinőtte magát, és 7 fős zenekar lett belőle. Először Pécsen mutatkoztak be, a 10. Made in Pécs fesztivál keretén belül, albumukhoz pedig az alapötlet az volt, hogy csináljanak egy vagány magyar alterlemezt. Az akrobatikus rock and rolltól a népzenéig számos irányzat megjelenik rajta, most pedig itt az újdonság, az Arthur Rambótól.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Neked adtam a szárnyam, nem repülök vele.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió minden magyar, Dóri pedig örülhet, elő kívánság műsorozunk, bár Szikora Tomi ez a terep ma is, aki Petőfi ajándékcsomaggal is készül, mint minden délután. Figyeld a részleteket, számukat pedig ne feledd 0630 30 30 380, itt jelez, ha valakit ma is szívesen meglepné a kedvencével. Kata búcsúzik, Ákos pedig már is érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: Viberen a 0630-303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos koranyári idő lesz holnap kisebb záporokkal. Az ír miniszterelnököt fogadta Magyar Péter. Tornádó pusztított Rómában.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán Budapest felé a komáromi csomópont és Tata között a rendkívül erős forgalom miatt torlódnak a járművek mindkét sávban. Ráadásul baleset is történt a komáromi csomópont után a Budapest felé vezető oldalon. A 77-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, jelentős a dugó a

0: környéken. Az egyes főúton öt tevénybel területén a főúton két személyautó koccant. A 139-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Véget ért a baleseti helyszínelés az M7-es autópályán a határ felé vezető oldalon Ért térségében. A 18-as kilométertől már feloszlóban van a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
0: Budapesten tárgyalt Michel Martin írminiszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Magyar Péter kiemelte, hazánk és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését, illetve az alapvető uniós értékek érvényesítését. Magyar Péter arról is beszélt, számít a közelgő ír elnökség támogatására a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. Az ír kormányfő pedig arról beszélt, a versenyképesség erősítése és az ukrajnai helyzet áll majd az ír uniós elnökség középpontjában. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalának az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén elsősorban lakossági panaszok miatt. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához. A napokban pedig megállókban összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban Kelenföldön. Tornádó csapott le Rómára. Az óránkénti 100 kilométert is meghaladó forgószél fákat csavart ki, tetőket rongált meg, egy ember megsérült. Több ház ablaka betört, több autó, valamint egy benzinkút is megrongálódott az olasz főváros északkeleti részén. A környéken szünetelt az áramszolgáltatás és órákra megbénult a forgalom.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb eső, zápor elszórtan fordulhat elő. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Csütörtök délután 4-kor már kis péntek hangulatot varázsolunk a munkahelyekre. Számíthatsz rám, együtt számoljuk vissza a meló utolsó perceit. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Hamarosan feldobjuk a napot nyereményjátékkal. Nyerj Petőfi Rádiós ajándékokat!
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Én egyedül is lazán vagyok, aztán felülem lehet üres a zsebem, gatyám, hazám.
1: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: hírek az utakról.
1: Indulás előtt, vezetés közben megéri, hogy minket hallgass, mert a Petőfi Rádióban kapod a legtöbb útinfót, és a délutáni csúcsban folyamatosan tájékoztatunk a közlekedésről. Figyelem, baleset van a 31-es főúton Heves belterületén az Egri utcában. A 113-as kilométernél megállították a forgalmat, helyben lehet kerülni. Tehát baleset a 31-es főúton Heves belterületén az Egri utcában, teljes útzár a 113-as kilométernél. Az M1-esen Budapest felé van lassulás, Tatától Biatorbágyig, sok helyen araszol a kocsi sor, mindenki plusz menetidővel tervez, és fontos változás, hogy Herceghalomnál a csomópontok átépítése kapcsán Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, mindezt át az M1-esen Herceghalomnál. És te merre tartasz? Az egész országból várom, gyűjtöm a közlekedési infokat. Cecéről, Kaposváról, Füzesabonyból, hívj most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: 16:22 a pontos idő. A zenék útját Szolerrel folytatjuk itt az Unon már, és nem marad el a játék, hamarosan mondom a részleteket, hogy hogyan nyerhez te is Petőfi Rádiós ajándékcsomagot.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió minden magyar. Kinek hogy telik a csütörtök délután? Még dolgozol? Vagy már hazafelé tartasz? Bárhol is vagy, nagyon örülök, hogy velünk vagy. Hamarosan nyereményjáték következik. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz, amely bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is tartalmaz. Hogy mi ezért a teendőd? Figyeld a zenék közötti felhívást, és hogyha azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz a 06 30 30 380-on. Írd meg, hogy melyik az óra nyerős lágere, küld el az előadót és a dalcímet. Ha első vagy, visszahívlak, egy Petőfi Rádió szlogenért cserébe tér az ajándékcsomag. Kacsintok, játék mindjárt!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Itt az Animal Cannibals és a Budapest nyáron az óra nyerős lágere, amely valakinek Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ér. Remélem, hogy neked. Ha elég gyors voltál, ha elsőként küldtél nekünk üzenetet a játék felhívás után, akkor figyeld a telefonod, mindjárt téged hívlak.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ha ebben a másodpercben ültél be az autóba és indulnál, akkor várj egy picit, mert lehet, hogy neked is tudok friss aktuális útinfóval szolgálni, és mondom, hogy hol mi a szitu a forgalomban. Legutóbb baleset történt a 31-esen Heves belterületén az Egri utcában, a 113-as kilométernél most is forgalomkorlátozás van, tehát baleset a 31-es főúton Heves belterületén, kerülni a városon keresztül lehet. Az M1-esen is szintén torlódás tapasztalatú a főváros felé tartó oldalon, Tatától Biatorbágyig, főként a külső sáv arra szól, éppen ezért, hogyha személyautóval közlekedsz, akkor válaszd az átterelt belső sávot. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjánál hídépítési munkák kezdődtek, éppen ezért itt forgalomkorlátozás van érvényben, például az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Mindez tehát az 52-es főúton az M5-ös csomópontjához közel. Vigyázz magadra! A további információkra is számítok, dolgozzunk össze, és adj infót Bácsalmásról, Beregyhújfaluból, Csákváról. Hívd most 061-759-6060. Nagyon köszönöm előre is!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Játék, játék, játék, erre fókuszálunk a folytatásban, hogy ki volt a leggyorsabb a felhívásunk után. Most derül ki, őt hívom.
1: Halló.
0: Halló, szia, itt a Petőfi Rádió, én Szikora Tamás vagyok.
1: Szervusz, itt Patokol József.
0: Szia József, gyors voltál és elsőként küldtél nekünk üzenetet a játék felhíváskor.
1: Az igen.
0: Számítottál rá?
1: Nem, mert többször hallgattam a rádiót, és úgy gondoltam, hogy vannak nálam nagy úrzsabbak. Mivel nem is Magyarországról hívnak, hanem Romániából, ezért gondoltam, hogy nem sok esélyem van, de most megpróbálkoztam.
0: Na és hol hallgatsz minket Romániában, Románián belül?
1: Temesvár mellett.
0: Ez összejött, ma te voltál az első, úgyhogy bekerültél a játékba. Készen állsz? Van két kérdésem, mielőtt gratulálhatok neked.
1: Próbálkozunk meg.
0: Na, az első kérdés az az, hogy mondd el, hogy mi volt az óra nyerős lágere.
1: Az Annibal Cannibals a Budapest nyáron.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlog, ennyit tudod?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Szuper. Akkor átmentél a vizsgán. Gratulálok! Te nyertél!
1: Köszönöm szépen.
0: Hát minden álmod köszönöm. Így váljon valóra, ezt kívánom. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot adunk neked postára. Bögre, kulacs, nyakpasz és Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez lesz a tiéd, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És hogy nagyon telik a délutánod? Mi a program éppen nálad?
1: Kézi munkázom.
0: Az mit jelent?
1: Az azt jelenti, hogy ballagási botokat faragok.
0: Hogy képzeljük ezt? Tehát, hogy mindenkinek más motivumot raksz bele, mással díszíted?
1: A lányoknak külön ugye van egy fejmotívum, ami egy tulipán faragok a fejére, és a fiúknak egy sapka, kulcsma valahogy így jönkül.
0: Aha.
1: De a motivumok, a többik egyformák, viszont a csúcs díszük azok különböznek.
0: Uh-huh. És akkor nálatok ez kint, Romániában minden 8-osnak úgymond ez kötelező ballagási kelléke?
1: Hát konkrétan inkább a 12-eseknek, de most már átvették a 8-osok is. Ez szép hagyomány, mert marad a néphagyomány. Már mind úgy értem, hogy a népművészet tovább tud menni.
0: Nálunk ugye inkább ilyen ballagási tarisznya szokott lenni.
1: Igen, vele együtt van, vele tarisznya együtt. Rajta van. Uh-huh. Igen, rá lesz kötve egy tarisznya. Azt nem tudom benne mi van. Gondolom valami kenyér, vagy valami úti.
0: Hát meg egy kis érme szokott benne lenni, meg egy kis motto általában. Nagyon érdekes a hivatásod, és amikor mondjuk nem ballagási botokat készítesz, akkor mit csinálsz?
1: Az iskolába dolgozom, ezermester, minden, amit kell, gondok az iskolába.
0: Na hát akkor nagyon örülök, hogy minket hallgatsz, és a következő dallal szeretnénk téged meglepni a Petőfi Rádióban, a Bagosi Brothers Company és a Zuhanás. Stílusosan akkor maradunk Erdélyben, jó?
1: Az nagyon jó, mert nagyon tetszik a betűzés nekem.
0: Józsefnek gratulálok, holnap pedig te is lehetsz a szerencsés. Nyerj Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, figyeld a felhívást délután 4 és 5 között, légy gyors és

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ötig dolgozók, figyelem, 3 perc múlva 5, szóval mindjárt kirakhatod a zárvatáblát. Én pedig munka után is veled vagyok, haza kísérlek. A kezdésben Marics Peti és Radics Gigi érkezik egy dalban. Itt a Szép Mosolyú Lány.
1: Van az a szép mosolyú lány.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
2: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
3: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
3: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kultúrfitness.
3: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
5: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a győri édes dörmi piskóta csak 129 forint. Az Apenta Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: A kemény hétköznapok után
3: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy a Leleplezés napja című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
2: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
3: De azért legyél éber.
2: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
2: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
7: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézben.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Napos kora nyári idő lesz holnap, kisebb záporokkal. Az ír miniszterelnököt fogadta Magyar Péter. Lezuhant egy kis repülő Horvátországban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatától Biatorbágyig a rendkívül erős forgalom miatt szakaszos torlódás tapasztalható. Kilométereken keresztül csak arra szól a kocsisor. Változás, hogy Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelőút a következő, vagyis a 22-es kilométernél fekvő Sasfészek tó pihenőhely. Az M0-as autó déli szektorán a Nagy-Dunahídnál az M5-ös felé 2 személyautó ütközött. A 16-os kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek. A torlódás több kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
8: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar

0: Péter miniszterelnök a parlament előtt elmondott beszédében hangsúlyozta, az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. Hozzátette, ki kell állni azok mellett a felvidéki magyarok mellett is, akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. Budapesten tárgyalt Mihály Martin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Magyar Péter kiemelte, hazánk és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését, illetve az alapvető uniós értékek érvényesítését. Magyar Péter arról is beszélt, számít a közelgő ír elnökség támogatására a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. Azbesztszennyezés miatt két területet zár le a Gyesev Szombathely térségében. A vasúttársaság holnap reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető kőzúzzalékkal borított járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében. A balesetben 4 ember vesztette életét. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi sajtóértesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a Medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait még vizsgálják.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb eső, zápor elszórtan fordulhat elő. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Északnyugaton lesz a leghűvösebb. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 5 óra után is folyamatosan informálunk téged a közlekedési helyzetről, és folyamatosan kapod tőlünk a legnagyobb magyar zenéket napjainkból, az elmúlt évekből és a múltból. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, kezdhetünk? Marics Peti és Radics Gigi érkezik egy dalban.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Hírek az utakról.
1: Hazafelé tartóknak jönnek a legfontosabb hírek a közlekedésről, mert a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged. Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Figyelem az M0-áson, két autó koccant össze a Nagy-Duna hídnál az M5-ös felé vezető oldalon a 16-os kilométernél. A belső sáv le van zárva, a torlódás pedig 3-4 kilométeres. Tehát mindez az M0-áson, az M5-ös felé a 16-os kilométernél baleset van. Szintén baleset történt a 31-esen Heves belterületén, a 113-as kilométernél most is forgalomkorlátozás van. Kerülni helyben, kisebb utakon lehet, baleset van tehát a 31-es főúton Heves belterületén. A fővárosban, a belvárosban, a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet híd felé a Ferenciek tere előtt a buszsában történt baleset, valamint több autó koccant a 10. kerületben, a Gergely utcában, a Kőér utcánál. Kitartás, hazavezetlek, úti társad vagyok, az egész országból várom a közlekedési infokat, Balkányból, Egerből, Gödöllőről, hív most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Útközben pedig lassítunk, az újonnan összeállt Diaz ment a formáció egyik friss dalával, amely a Petőfi Rádió slágerlistáján is ott van, amelyet egyébként minden hétvégén dél és kettő között hallatsz. Ez az Idegen.

Petőfi Rádió minden magyar. Június 4-e van, és nem tudom, hogy mi történt a TikTokommal tegnap, de velem szembe jött az első karácsonyi videó. Pedig még 203 napon karácsonyig, de hát kiszámolja. De egyébként a napokban elkészült Herendi Gábor új filmje, a Karácsonyra megjövök első előzetese, a Végjáték, amely majd december 3-ától látható a hazai mozikban országszerte. Egyébként a főszerepben Csányi Sándor és Lovas Rozi láthatóak, mellettük pedig számos ismert magyar színész, többek között Csúlya Imre, Hernádi Judit, Mészáros Piroska és Pálmai Anna is feltűnnek majd a filmben. Karácsonyra megjövök, tehát december 3-tól a mozikban, de hát egyébként ugye Herendi Gábor filmjei az elmúlt időszakban, az elmúlt években is óriásit mentek, gondoljunk csak akár a Futni mentem című filmre. Ennek a betétdalát hozom most a Petőfi Rádióban Tarján Zsófitól és Kis Tibitől, mert az élet szép.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 0-30-30-30-380, folyamatosan csekkolom az üzeneteket, és most köszönhetjük a legújabb hallgatónkat, Otiliát, azt írja, sziasztok, véletlen kapcsoltam a Petőfi Rádióra, de nagyon jó zenéket játszottok, imádom, tetszik. Otilia, örülök, hogy most már te is minket hallgatsz.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban a legtöbb útinfót tőlünk kapod itt a Petőfi Rádióban. Figyelem, megszűnt a baleseti sávzárás az M0-ás déli szektorán, a Nagy-Dunahídnál az M5-ös felé vezető oldalon. A 16-os kilométernél a torlódás feloszlóban van, tehát mindez az M0-áson, az M5-ös felé vezető oldalon, a Nagy-Dunahídnál. Az M1-esen viszont aktuális a torlódás Budapest felé, Óbarok és Biattorbágy között. Rendkívül erős a forgalom, főként a külső sávban. Itt mindenféleképpen plusz menetidővel tervez, és fontos változás, hogy a Herceghalomnál lévő csomópont átépítése is megkezdődött. Itt szintén forgalomkorlátozás van érvényben, tehát az M1-esen a Herceghalomnál lévő csomópontnál. Budapesten baleset okoz útszükületet a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárón, valamint helyszínelnek a belvárosban, a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet híd felé, a Ferenciek tele előtt a buszsávban. Várom a további közlekedési infokat, a még frissebb helyzetjelentéseket az egész országból, Mosonmagyaróváról, Badacsonyőrsről, Kerekegyházáról. Hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: kedves szíved.
1: Petőfi Rádió minden magyar, június 4-e, Bulcsú névnapja. Isten éltesse őket, vagy lebb meg a születésnaposokat egy zenével, egy köszöntéssel, legyen az a kolléganőd a legjobb barátod. Egy óra múlva 7-kor indul a kívánságműsor, addig is várom akár a Viber üzeneteket. Én pedig mindjárt ezt a dalt játszom, Péter Fibori, téged nem.
2: Aki melletted lett el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 0630303380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram Kométa olasz felvágott csak 299 forint, az 1,75 literes Coca-Cola mindössze 679 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Napos kora nyári idő lesz, kisebb záporokkal. Az ír miniszterelnököt fogadta Magyar Péter. Medvetámadás volt a Magas Tátrában.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatától Biatorbágyig tartó szakaszon a rendkívüli erős forgalom miatt szakaszos torlódás tapasztalható. Kilométereken keresztül csak arra szól a kocsisor. Változás, hogy Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelőút a következő, vagyis a 22-es kilométernél fekvő Sasfészek tó pihen. Nőhely. Megszűnt a baleseti sávlezárás az M0-as autó déli szektorán a Nagy-Dunahídnál, az M5-ös felé vezető oldalon. A 16-os kilométertől a torlódás már feloszlóban van. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Budapesten tárgyalt Mihály Martin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó utáni sajtótájékoztató Magyar Péter kiemelte, hazánk és Írország között

0: nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését, illetve az alapvető uniós értékek érvényesítését. Magyar Péter arról is beszélt, számít a közelgő ír elnökség támogatására a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint Momentumos politikusokat tartóztattak le egy hónapra az óbudai vesztegetési ügyben. Az érintettek között van Őrsi Gergely második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt, valamint Molnár Zsolt korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő is. A gyanú szerint hatalmukkal és kapcsolataikkal visszaélve vesztegetési pénzeket fogadtak el parkfenntartási, illetve közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről lehet szó. Aszbesztszennyezés miatt két területet zár le a Gyesev-Szombathely térségében. A vasúttársaság holnap reggeltől zárja le a Szombathely-Szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető kőzúzalékkal borított járdát, illetve a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb eső, zápor elszórtan fordulhat elő. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 6 óra van, és 6 óra után már nem sietünk sehová, hogyha sok volt a nap, akkor jöhet a levezetés. Számítok rád a folytatásban is. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. És mondok még neveket, Hiperkarma, Bialex és a Honeybees tuti jönnek, a kezdés pedig Péter Fiborié.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: hírek az utakról.
1: Ha elkerülnéd hazafelé a dugót, akkor most figyelj, a legfontosabb közlekedési infokat a Petőfi Rádiótól kapod ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Korábban baleset volt az M0-áson, a Nagy-Dunahídnál az M5-ös felé vezető oldalon, megszűnt a sávzárás a 16-os kilométernél. A korábbi torlódás feloszlóban van, mindez tehát az M0-áson, az M5-ös felé, a Nagy-Dunahídnál. Az M1-esen viszont torlódik a forgalom Budapest felé, főként Óbarok és Biatorbágy között, plusz menetidővel tervez. Herceghalomnál pedig átépítik a csomópontot, éppen ezért szintén forgalomkorlátozás van a 22-es kilométernél. Budapesten baleset miatt nem járható a Budaörsi út befelé, a Nagyszőlős utcai felüljárón a külső sávban, és torlódik a forgalom már a Sasadi úttól, valamint baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben, a Gergely utcában, a Kőér utcánál és a Keresztúri úton a gyógyszergyár közelében. Te merre vezetsz, merre tartasz? Dolgozzunk össze, adj hírt az egész országból, Tiszalökről, Balassagyarmatról, Vácról, csörges most 061-759-6060, és vigyázz magadra!
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.
3: Az, akibe bíztál, az egy idegen volt, ami

Petőfi Rádió minden magyar. Ha valaki nem mindennapi programtippet keres most a nyára, akkor íme az én egyik ajánlatom. Menjünk kajakozni. Kajaktúrázzunk a legtisztább magyar folyón. Hogyha kíváncsi vagy a dráva, háborítatlan vízi világára, akkor vegyük Pécs felé az irányt, mert hogy kényelmes és biztonságos kajakok, valamint a Drávát jól ismerő túravezetők segítségével fedezhetjük fel a környék élő világát. Az evezés a Dráva sztárai kikötőből indul. Itt egy hatalmas kanyart ír le a Dráva. A parton padok, pihenők, tűzrakóhelyek várnak, a faluban pedig indulás előtt megkóstolhatunk autentikus, már-már horvát ételeket is. Egyébként itt Magyarország legtisztább vízű folyójában él a magyar halfajok kétharmada. Az ártéri erdőben miközben kajakozunk, hódrágás nyomokat is megfigyelhetünk, ha pedig szerencsénk van, akkor akár vidrát is megpillantatunk. Útközben 17 kilométert ebezve egészen a Vejti kikötőig jégmadarat, magasan szálló rétisast, de szürke gémeket is láthatunk. Szóval, hogyha megjött a kedved, akkor személyautóval Pécsről Harkányon keresztül az 58-as úton már táblák jelzik az ős Dráva látogató központot. Minden infót megtalálsz erről a neten. Szóval, hogyha bevállalós vagy, akkor menjünk kajaktúrázni Magyarország legtisztább folyóján, a Drávára.

0: Macska kövön.
1: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Együtt vezetünk, elkísérlek A-ból B-be, és a Petőfi Rádióban folyamatosan informálunk a közlekedésről. Az M3-ason Bak térségében aszfaltoznak a 48-as, valamint a 39-es kilométer között. Éppen ezért itt forgalomkorlátozás van. A Budapest felé tartó oldalon a Galga pihenőt lezárták a munka kapcsán. Az M4-esen Monor térségében egy új pihenőhelyet létesítenek, a 38-as, valamint a 40-es kilométer között mindkét oldalon már most minden sávjárató, viszont a Patkán még alkalmanként a leállósában is dolgoznak, éppen ezért fokozott óvatossággal közlekedj és csökkentsd a sebességet, tehát az M4-esen Monor térségében. Ami pedig az M5-ös autópályát illeti, itt is több helyen van munkavégzés, főként Kecskemét térségében, a Kecskemét észak csomópontnál, éppen ezért lelassul a haladás a 74-es kilométer közelében. Vigyázz magadra, az aktuális infokat is várom az egész országból, adj hírt Füzesabonyból, Dabasról, Székesfehérvárról, csörges a 061 759 6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: és evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Hogyha van olyan zene, ami ellazítana, vagy felpörgetne, írd meg nekem és lejátszom. 7-kor indul a kívánság műsor. 0-30-30-30-380 ez a Viber számunk. Az első zenét Flóra választotta a pékségbe a kolléganőjének. Kompakt diszkó, hősök minden rendben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
2: Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Ma 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a győri édes dörmi piskóta csak 129 forint, az Apenta Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
3: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
3: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
3: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
3: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
5: Ez a Petőfi Rádió.
6: Napos koranyári idő lesz, elszórtan záporokkal. Az ír miniszterelnököt fogadta Magyar Péter. Összecsuklott egy utasszállítógép orrfutója a frankfurti reptéren.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630303380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
6: Budapesten tárgyalt Mihály Martin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó után sajtótájékoztatón Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai verseny képesség erősítését, illetve az alapvető uniós értékek érvényesítését. Magyar Péter arról is beszélt, számít a közelgő ír elnökség támogatására a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztattak le egy hónapra az óbudai vesztegetési ügyben. Az érintettek között van Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt, valamint Molnár Zsolt, korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő is. A gyanú szerint hatalmukkal és kapcsolataikkal visszaélve vesztegetési pénzeket fogadtak el parkfenntartási, illetve közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről lehet szó. Újabb medvetámadás volt Szlovákiában a Magas-Tátra lábánál. Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép orrfutóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi kiszolgáló megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait.
5: Petőfi Rádió. Sport.
7: Szappanos Péter búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Szappanos Péter a júniusi felkészülési mérkőzések

0: Búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. A Puskás Akadémia kapusa a holnapi finnek elleni hazai mérkőzésen várhatóan kezdőként futott ki a pályára, karrierje harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén. Erről a meccset felvezető mai sajtótájékoztatón volt szó. A finnek elleni holnap 19 óra 45 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Az MTK Budapest labdarúgó csapata bejelentette, hogy szerződtette a DVSC-től az egyszeres válogatott középpályást, Suhodolski Somát. Sajtóinformációk szerint a 26 éves játékost az NBA-be most visszajutó Vasas is szívesen látná, a versenyt azonban a hamarabb jelentkező MTK nyerte. Elsőként a 19 éves Mira Andrájeva jutott fináléba a Roland Garros női egyes versenyében, miután az elődöntőben két szedben legyőzte az ukrán Marta Kostyukot. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap változóan felhős, napos idő lesz, kisebb eső, zápor eső elszórtan előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Északnyugaton lesz a leghűvösebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 7 óra van, menetrend szerint indulunk, kezdődik a Kívánság műsor a Petőfi Rádióban. Mondd meg, hogy melyik dal dobná fel a csütörtök estét. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Vezetés közben, vacsi közben, tanulás közben. Várom az üzeneted. 061 759 6060.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Az üzenetek pedig a 06-30-30-30-380 számra jöhetnek, akár SMS-ben, vagy Viberen. Szia Tomi, Nono vagyok. Attinak üzenném, hogy emlékszik még a körforgónkra? Imádom nagyon. Puszi, Nono. Ati, várjuk a válaszot. Péter is csatlakozott hozzánk, aki Kazincz Barcikára az unokaöcsének választott egy dalt. És hogy még kinek játszom a következő zenét, azt már te mondhatod. Szia!
3: Kérhetnék szépen egy zenét.
2: Kinek szeretnél zenét kérni?
3: Zsolti, Csabi, Ati, igazából nekik szeretném küldeni.
2: Aha, és mi a program? Mit csináltok éppen?
3: Éppenséggel biciklizünk.
2: Merre tekertek?
3: Hát, Békéscsabán, Velomerre.
2: Srácok, köszi, hogy minket hallgattok a kis Bluetooth hangszórón, és akkor a következő zene a tiétek.
3: Rendben. Hello, hello.
2: Az új Halott pénzdal következik most a Petőfi Rádióban. Ez a gyereke.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor Szikora Tamással.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Itt egy Viber. Hello, Tomi István vagyok Debrecenből, és a következő számot szeretném küldeni Hortenziának, a kedvesemnek Kiskunhalasra. Üzenem neked, hogy mindennél jobban szeretlek, és alig várom, hogy a karjaimba zárjalak. Nagy puszit küld neked, István. Ágota is csatlakozott a műsorhoz, hogy edzésről tart hazafelé a legjobb barátnőjével, aki büszke, akire büszke, mert hogy ma ment vele először edzeni, és úgy tűnik, hogy lesz még folytatás, mert az edzés végén bérletet is vett, úgyhogy gratulálunk, akkor ez egy új kezdet az életmódváltásban. És hogy még kinek játszom a következő dalt, azt már te mondhatod. Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Itt van mellettem Csaba, Elzsuk, illetve Jani, és még Éva.
2: Akkor az esti pörgésről, a hangulatról most a Karzon Kóma gondoskodik. Immunissá válunk a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, lehetnék zenét kérni?
2: Természetesen. Szia, hogy szólítatlak? Mi a keresztneved?
3: Peti.
2: Mit csinálsz éppen? Mi a program nálad, Peti?
3: Hát most épp egy videójátékkal játszottam.
2: Na, mi játszottál? Mi a kedvenced?
3: Az olyan, hogy vannak bázisok, és akkor egymás bázisából ki kell lopni ilyen brain rotokat.
2: Aha, tehát akkor ez ilyen, át kell surranni a másik bázisba, nem tudom, fegyver van nálad, figyelnek téged, bujkálni kell, ilyesmi?
3: Igen.
2: És akkor játék közben jött az ötlet, hogy hallgatnál egy zenét, vagy hogy küldenél valakinek számot?
3: Apukámat, anyukámat és két testvéremet.
2: Hogy hívják a tesókat? Mi a nevük? Mi a keresztnevük?
3: Ákos és Marci.
2: Oké, Peti, köszi, hogy hívtál, és akkor a következő zene a tiétek.
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: Én köszi, hogy hívtál. Szia, szia!
3: Ja.
2: Azaria, introvertált dal, ez a tiétek.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor.
0: A stúdióban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Ja, Tomi, Katus vagyok.
2: Katus Szent Gotthárdról, ugye?
3: Aha.
2: Már megismerem a hangod. Hogy vagy?
3: Köszönöm, jól.
2: Ennek örülök. Kit szeretném ma este megajándékozni egy dallal?
3: Hát a mentálhigiénis csoport tagjait, akik velünk foglalkoznak, Mónika nővért, üzenem neki, hogy nagyon köszönöm, hogy ki tudtunk békülni, és hát nagyon örülök, hogy fölkészült a misékre engem. De ma kicsit, hát nem tudtam jól teljesíteni a munkát, de hát már nagyon régen voltam is nekem.
2: Ó, hát emiatt ne legyen lelkiismeret furdalásod, az ember nem tud mindig 110%-on teljesíteni, úgyhogy emiatt ne ostorozd magad, hogy ma csak 99%-os voltál.
3: Őket szeretném meglepni.
2: Megvan beszélve, Katus, akkor a következő dal a tiétek lesz, jó?
3: Aha, köszönjük, hello!
2: Filó, Tonic, százszor, ez következik most a Petőfi Rádióban az élő kívánságműsorban. A zenét egyébként Virág is választotta, Antinak a párjának éppen a

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, Tomi, te vagy?
2: Én vagyok a Szikora Tomi, és te?
3: Szia, én Anna vagyok, Pálmonosztó, a világ végéről.
2: Szia, Anna.

0: Nem kabátban egy van, mert nincs még egy ilyen barátnő. A hírek után ez következik nálunk.
1: Rég volt, a szívem már jó helyen van, az a baj, hogy belőled egy van.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
2: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
3: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét

0: Szani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
3: Az 1,75 literes Coca-Cola, Fanta vagy Sprite szénsavas üdítőital. Csak 679 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos koranyári idő lesz holnap kisebb záporokkal. A trianoni békediktátumra emlékezett ma a magyarság. Marad a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél lévő Biatorbát csomópont felhajtó ágát. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum, illetve a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Országszerte is a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Budapesten tárgyalt Mihály Maritin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Magyar Péter kiemelte, hazánk és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését, illetve az alapvető uniós értékek érvényesítését. Magyar Péter arról is beszélt, számít a közelgő ír elnökség támogatására a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztattak le egy hónapra az óbudai vesztegetési ügyben. Az érintettek között van Őrsi Gergely második kerületi polgármester elődje Láng Zsolt, valamint Molnár Zsolt korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő is. A gyanú szerint hatalmukkal és kapcsolataikkal visszaélve vesztegetési pénzeket fogadtak el parkfenntartási és közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről lehet szó. Holnap Vas és Zala megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébik közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két megye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Saját kertekben lehet bográcsozni vagy grillezni, de javasolt a gázégőfej vagy elektromos grill használata.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb esőzápor elszórtan fordulhat elő. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.

0: után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 8 óra van, a Királyság műsor felénél vagyunk, a folytatásban is számíthatsz rám. Este 9-ig veszem fel a rendeléseket telefonon, SMS-ben, Viberen. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdésben a Kelemen kabátban pörget fel minket. Ez az egy van.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este kilencig te is rendelhetsz zenét. Szia, hogy szólíthatlak?
3: Ignéci Gyöngyi.
2: Szia Gyöngyi, kinek szeretnél számot küldeni?
3: Ignéci Benyáminak szeretnék küldeni zenét.
2: Benyámin, neked kicsoda?
3: Testvérem.
2: Jó tesó Benyámin?
3: Igen.
2: Mi volt a kedvenc gyerekkori játékotok?
3: Bújócska. Volt, amikor sokáig kerestük egymást, de megtaláltuk.
2: És mi volt a kedvenc búvóhelyed?
3: Hát, sok hely volt.
2: Nem tudom, kint hátul a diófa alatt, be a szekrény mögé. Hát, nekem ilyenek jutok az eszembe.
3: Igazából a szekrény mögé bújtam sokszor el.
2: Vagy a cserépkája tetejére. Nem, az már nagyon extra. Jó, akkor Benyaminnak küldjük a következő zenét, jó?
3: Én küldöm, Gyöngyi küldi, meg a Sógora Dami. Hát, hogy nagyon szeretem, és nagyon hiányzik. Meg várjuk haza. Sok szeretettel.
2: Köszi, hogy hívtál, szia!
3: Ja.
2: Robertótól SMS-t kaptam, aki a következő dalt egy barnahajú angyalnak szeretné küldeni, mert megérdemli. Kedves barnahajú angyal, imágo mundi, estelente. Ez szól most a Petőfi Rádióban.

0: 06 1 759 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Hello, Petőfi Rádió, itt Tomi, és ott?
3: Szia, Geri vagyok.
2: Szia, Geri. Kinek szeretnél zenét küldeni, mert gondolom, hogy emiatt hívtál, ugye?
3: Igen. Azt hiszem az osztálytársamat, aki éppen most titeket hallgat a hálóban, illetve az öcsémet.
2: Hogy hívják az osztálytársadat, meg az öcsédet?
3: Az osztálytársamat Ricsinek hívják, az öcsémet pedig Misinek.
2: Köszi, hogy velünk lazultok, és akkor meglepünk titeket most.
3: Rendben, köszönöm. Szép estét.
2: Új dal következik a Quimby-től, Láthatatlanul.
4: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
5: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: mi már várja hívásod.
1: És az üzeneteket is 0630303380. Zsuzsa írt nekünk, hogy a barátnője Panna Pilates oktató lett, és most volt az első órája, hazafelé tartanak erről, és üzenőt nagyon-nagyon büszke rád és szeret téged. Váó, gratulálunk hozzá, és akkor sikeres munkát vagy hobbit kívánunk. 061-759-6060, most te következel, ti mit csináltok, hol hallgattok minket?
2: Hát most edzőtáborban vagyunk, és futás, úszás, meg tornaterbi van.
1: Ott alvós egyébként a tábor?
2: Igen.
1: Remélem jó a buli nálatok.
2: Jó.
1: Kinek szeretnétek számot küldeni?
2: Az edzőnknek, Andinak, és az még mellé, hogy a legjobb edző a világon.
1: Meglepünk titeket, érezzétek jól magatokat.
2: Rendben, köszönjük.
1: Morjon ez, végtelen. Ez következik most a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Liviu zenetével zárjuk a ma este kívánságműsort. Azt írta, hogy két barátjával pizzázni voltak, éppen hazafelé autóznak, és Krisztiánnak, valamint Tominak szeretné üzenni, hogy nagyon szeretlek titeket. Néhány perc és kezdődik a Kulturfitness Szani Rolanda, a kívánságműsor pedig holnap este is lesz a Petőfi Rádióban. Akkor is számítok majd rád. Szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be.

0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
1: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
1: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
1: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos kora nyári idő lesz kisebb záporokkal. A trianoni békediktátumra emlékezett ma a magyarság. Medvetámadás volt Szlovákiában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél lévő Piatorbát csomópont felhajtó ágát. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum, illetve a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Budapesten tárgyalt Mihály Martin írminiszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Magyar Péter kiemelte, hazánk és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését, illetve az alapvető uniós értékek érvényesítését. Magyar Péter arról is beszélt, számít a közelgő ír elnökség támogatására a Magyarország ellen folyó hetes cikke szerinti eljárás lezárásában. Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztattak le egy hónapra az óbudai vesztegetési ügyben. Az érintettek között van Őrsi Gergely második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt, valamint Molnár Zsolt korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő is. A gyanú szerint hatalmukkal és kapcsolataikkal visszaélve vesztegetési pénzeket fogadtak el parkfenntartási, illetve közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről lehet szó. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap változóan felhős, napos idő lesz, kisebb eső, zápor elszórtan fordulhat elő. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a humor világában és a zene világában, a könnyedebb és a komolyabb műfajok világában is fogunk kalandozni, és talán az egy jó felütés lehet így a beszélgetés kezdetén, hogy lazítani. Próbálj meg lazítani, szerintem ez benne lesz a műsorban. Itt van velem szemben a stúdióban a Cotton Club Singers alapítója, illetve frontembere, illetve egyéb zenei műfajban is jártas zenei szakember, énekművész László Boldizsár. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Szerbusz, én is köszöntelek. Hát az a helyzet, ezt hamarabb hallom, hogy te így énekled, akkor beleszerkesztelek a műsorba. Azért ez egy elég komoly orgánum, amit én hallok itt
1: rólam. De most viccelsz velem, hát én nem tudok énekelni.
2: De nem is, tehát tehát szerintem a Hoffinak a dalai, azok személyiséghez kötöttek. És hogyha valaki a saját személyiségéből kezdi el saját hangján az ő dalait interpretálni, bárki legyen, az most nem kell ahhoz egy Cotton Club Singersnek a kiművelt vokális teljesítménye, az valid tud lenni, mert a Géza az mindig az egyszerű tehát az egyszerű ember megszólalása felől, a natúremberből szólalt meg. És ezért ő nála belefért, hogyha nem volt egy hangütés olyan, de egyébként olyan volt, az a durva, de hogy ő neki nem az éneklés volt, nem énekesi oldal felől közelítette meg. Most, hogy mi ebben belemásztunk az egész munkásságába, ugyan 90 éves lenne, és ezt május 9-én a kongresszusiban jól meg is ünnepeljük, ennek az lett az eredménye, hogy megismertük a Hoffinak azt az arcát, ahonnan indult. Tehát, hogy nem véletlenül, hogy zenei parodistaként kezdte. Nagyon komoly útkeresés volt neki szerintem az első, ott a 20-as évei végén, a 30-as évei, amikor kereste az utat, elment Debrecenbe színésznek. De ő közben folyamatosan hallgatta az amerikai jazzt. Tehát az derült ki számunkra, és valami egészen elképesztő módon beivódott a személyiségébe. Tehát én azt szoktam mondani, hogy Magyarországon két ember swingelt, az egyik még él, szerencsére. Aki nem a jazzzenész, nem végzett konzervatóriumot, stb. Nincs mögötte nem tudom én hány év, úgyhogy jazzzenekarokkal énekelt folyamatosan, mint tudom én, a Vénad Gábor, aki egy fantasztikusan swingelő jazzénekes volt, hanem hogy úgy kiállt, és úgy ömlött belőle, ez a Géza volt az egyik, a másik meg a Bodrogi Gyula, ha hiszed, ha nem. Tehát nála jobban swingelni, meg talán mondom, vele egy szinten a Géza tudott.
1: Vannak ilyen ikonikus dolog, hogyha már a Bodrogi Gyulát behozod, és nyilván nem a swingre gondoltam volna a Gyula bácsival kapcsolatban. A Hoffinál mindenkinek az jut eszébe, hogy lazítani, amit elkezdtem az imént. A Bodrogi Gyulánál meg az, hogy jó, ha rózsa bimbó lehetnék, az meg nem swing.
2: Hát, azért ott a fülembe hallom még az üst dobot, tehát hogyha azt a jamaikai trombitást hallgatjuk meg, ott az eleje az rendesen swingel, meg azért ott az elején az 50-es, 60-as években ezek a színészeknek kötelező volt a filmekben dalra fakadni.
1: Hát akkor még hozzátartozott a filmekhez.
2: Igen, és a színpadokon is. És ugye hát ezzel párhuzamosan az összes tévéműsor tele volt azzal, hogy jó, rosszul, de előadták a dalaikat az országos prózai színészek. Hoffi Géza ebben kimagasló volt, mert hogy ő nem színészként került be a zenei palettára, és hogy még csak nem is humoristaként került, hanem a zenei parodistából lett humorista. Tehát és ez innentől kezdve, a Malek Miki mondta valami, mostan próbákon beszélgettünk, hogy a Gézának az volt a nagyon nagy titka, hogy elképesztő ritmusa volt annak, amit ő színpadra vitt. Tehát, hogyha ő kitalálta egy estére egy poént, annak az azért ült, mert tudta, hogy mikor kell, milyen ritmusban kimondani, és hogy az estjének melyik részében. Hol tud igazán nagyot durrani. De azt a ritmus csak egy olyan ember tudja igazán belőni, akinek van köze a zenéhez. Mert hogy a zenének a ritmusa meg eleve adott.
1: Te hogy találkoztál vele egyébként Hofival annak idején? Figyelted már akkor is a különböző szilveszteri kabarékat, meg egyéb kabarékat, vagy zenészként találkoztál vele, vagy nem tudom, később csodálkoztál rá?
2: Hát ez egy ilyen folyamat, ez ilyen, ugye indult az átlagos családok, amikhez hozzájuthattak azok az LP lemezek, amiket ugye kiadtak neki. Azokat ugye hát rongyosra hallgattam, ami hogy ezt lehet mondani. Sőt, anyáminknak volt szalagos magnója, és azon is volt még Hofi. Azon hallgattam meg például először a macska duettet, amit a Kóssal csináltak. Úgyhogy én ezeket így gyerekként hallgattam, és aztán egyszer csak olyan tíz éves forma lehettem, amikor a műfázba jött a szokásos éves Hofi kabaré, és Géza bátyánk, aki szerintem 10 éve fiatalabb volt, mint én most. Tehát, hogy ott ült erre tejében, mint egy ülő Buddha, tudod, és mindig úgy van előttem, hogy ilyen, ő mindig levetkőzött az előadásai után trikóra. És akkor ott ült egy ilyen, tényleg úgy olyan volt az embernek, hogy kedve lett volna rácsapni a hasára, hogy Géza bátyám, szevasz, de jól nézel ki. És hát így gyerekként így beosontunk hozzám, bevittek hozzá, és ott ült a paksi műfázba, emlékszem, és volt egy-két szavát, nem emlékszem az egészet, csak arra, hogy hátulra mögüle ömlik be a fény, olyan volt, mint hogyha így ide rakták volna így az angyalok ezt az embert, egyszer csak ott állt. Az, akit én hallgattam lemezről meg. Aztán sok év eltelt, és akkor már volt a Singers, és fölbátorodtunk, és bekéreckedtünk hozzá, nem kis szándékkal, hogy jöjjön el vendégnek. És akkor elmagyarázta nekünk, hogy ezt nem szeretné, így, mert talált egy indokot, de alapvetően már akkor, amikor mi megkerestük, akkor ő már nem nagyon ment máshova vendégnek, mert annyira beágyazódott az, annyira beállt az élete arra, hogy heti háromszor a Madácskamarába, gondolod, de este 10:30-kor kezdtek. Tehát az azt jelentette, hogy 12:30 után lett vége, mire ágyba került, mire le tudta magát lassítani, szerintem 3-4 óra volt, és ő így élt az ész, és heti háromszor megcsinálta, tehát neki fordított élete volt. Na mindegy, és ő ebben már akkor nem akart. És aztán utána a feleségétől tudom, hogy éjszaka az azt jelentette, hogy éjjel egy-kettő után ő külön kazettára gyűjtött a Singersnek a felvételeit. Ugye mivel hát olyan ismert zenekar voltunk, hogy minket éjfél után játszott a rádió. Ezt ugye te rádiósként ezt tudod, mit jelent. Hát a jazz sávban voltunk, úgymond. És akkor ő ezeket gyűjtötte, hallgatta, mindig reflektált rá, így utólag hallottam ezt, és aztán nézte is a dolgokat, amikor másodjára azért még egyszer bepofátlankodtunk hozzá, hogy hát azért csak meg kéne most már eltelt megint másfél-két év, most megint lenne egy új koncert, lenne alkalom rá, és akkor ahelyett, hogy olyan kedves felütése lett volna az egésznek, lecseszett minket, tehát ott bementünk az öltözőjébe, vagy hát a Madácskamarának volt egy ilyen öltöző folyosója, és volt egy ilyen kis, nem büfé, hanem ilyen társalgószerű, és akkor ott fogadott minket, ott talán pesgőztek valami, vagy volt valami, vagy csak as usual, tehát hogy ez így. És azzal kezdte, hogy láttalak titeket a Duna TV-n, komcsi dalokat énekeltetek. Mondom, hát igen, Géza bátyám, hát mivel volt egy ilyen lemezünk, az Óbudapest, és azon voltak kommunista dalok, és hát a rendező azt találta ki, hogy ezt a blokkot adjuk elő, és akkor ez ilyen idézőjelbe téve, és már le is azonnal be se tudtam fejezni, azt mondta, egy Cotton Club Singers nem énekel ilyen dalokat. És látszódott a szemén, hogy figyeli a mi munkásságunkat, és ott álltam így, és azt mondtam, hogy hú, hogy akkor tényleg, tehát, hogy ő tényleg, úgy, nem azt mondom, hogy komolyan foglalkozik velünk, de azért ott el vagyunk a fejében. És akkor valószínű, hogy ezekkel összhangban jött most az, hogy emléket állítsunk neki. Igazán a szándékunk az volt, és ezt fönntartjuk, és úgy látszik, hogy ez most, hál' Istennek, működik is, hogy a Géza az egy olyan piedesztán volt, méltó módon, hogy ezt nem lehet az alatt megünnepelni.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban László Boldizsár, énekes, énekművész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig László Boldizsár, énekes, előadó művész, énekművészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél.
3: Igen, szervusz, szervusz.
2: Ott fejeztük be az imént, hogy méltó módon kell megünnepelni azt, hogyha az ember hozzányúl a Hoffi életműhöz, a zeneiségéhez, találkoztál vele, beszéltetek többször, figyelte a munkásságotokat, és mi az, hogy méltó módon?
3: Hát az, hogy én hallottam a dalait jó-rosszul előadva mások által. És itt nem az énekesi teljesítményről van szó, nem akarom én, mert hol vagyok, hol jövök én ahhoz, hogy bárkinek a teljesítményét összevessem a milyenkével, hanem egyszerűen maga a tény, hogy az a műfaj, amit a Géza képvisel, tehát ez a swinges, jazzes műfaj, ez kíván egyfajta megszólalást. Tehát ez nem lehet az, hogy összehozok három zenészt, még jó esetben van köztük jazzzenész is, és akkor majd lejátszuk azt, hogy lazítani, meg a söprik az utcát. Szóval, hogy itt 30 év együtt muzsikálás van a Singers-ben. És nem csak mi öten, hanem a zenészek is. Tehát, hogy azért a zenekari teljesítmény mögöttünk, akik ott vannak, abban 30 év van, és ez nem lehet. Tehát, hogy ezt nem, de ez nem kell nagy zeneértőnek lenni, hogyha a Singers feldolgoz valamit, akkor az milyen minőségben fog megszólalni. És múltkori próba után, hogy gyerekek, hogyha ez a 10 zenész, mert akkor a zenekarra megyünk majd 9-én a kongresszusiba, az, ha csak nélkülünk kiültetnénk, és lejátszanák így a nótákat, hogy nem is énekelünk, már jó lenne a dolog, érted? Tehát, hogy és hát ebben még ráadásul becsempészük Géza hangját is, ami meg egy olyan típusú kidolgozottságot, hónapok óta tényleg készülünk erre, hogy először leszettük a hangját a sztereósávról, ami most már hál' Istennek vannak ilyen pluginek, amivel szépen teljesen élvezhető módon meg tud szólalni, és a dobosra vagyunk bízva, mert ugye a dobosnak kell tudni, hogy éppen merre jár a dolog. Ennek van egy technikai, és nem akarom mutatni a közönséget, vagy a hallgatókat, de hogy egy ilyen takjel megy a fülébe, és akkor ő arra beszámolva teljesen pontosan a Gézával le tudjuk énekelni azt a dalt. Tehát nem lesz ilyen sok megszólalás. Az egyik zenei paródiáját, az énekóra, van volt neki egy ilyen, szerintem a YouTube-on fönn van, ott meg lehet hallgatni, azt egy-egybe feldolgoztuk úgy, hogy ami ilyen fordított a dolog, ami a Gézánál bejátszóról ment, azt most mi énekeljük, mit csináljuk zenekarral élőben, és a Géza megy bejátszóról. És akkor ez ilyen nagyon, nagyon, nagyon élvezhető lett. Majdnem az egyik legnagyobb sikere lett. Én nem gondoltam, mert Szegeden csináltunk már egy előbemutatót, én nem gondoltam, hogy ez ennyire fog működni, de hál' Istennek ez valami elementálisat ütött, és akkor van még az Armstrong paródiája, ami szintén fönn van a hálón, és ott meg simán csak a zenészeim lekísérik a Géza hangját. Igen, ott meg van, hát az olyan bravúros az is, hogy csuda. És hát lesz egyéb technikával megoldottuk, hogy Hoffi Géza effektív hozzánk fog szólni.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban László Boldizsár, énekes, énekművész, a Cut & Cup Singers alapítója, tagja, icipici szünetet tartom.

0: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig László Boldizsár énekes, énekművész, a Cotton Club Singers alapítója, tagja és egyéb sokkal komolyabb zenei műfajok méltán népszerű képviselője, mármint hogy opera énekes ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat is.
1: Hofi 90, nem sokára a színpadon, egészen pontosan 9-én, és Swing Up, ez neki a címe. Még mielőtt beszélünk erről a bizonyos Swing Up-ról kicsit bővebben, azelőtt ez nektek, az együttesnek nem az első találkozása egyébként Hofival. Volt már Hofival kapcsolatos művetek?
2: Igen, ezt 18 évvel ezelőtt is kimondani is borzasztó. Az utolsó generációs, így hívom azt a csapatot, ami már a Kozmorsi, Szűcs Gabi, sőt, hát Zsédeny Adriántől még távolabb, került tehát színpadra, és aztán abból készült egy lemezváltozat, akkor az volt a cím, hogy Hofimánia. Na most azt erősen leporoltuk, mert egyrészt ami az akkori énekes gárdának talán jól állt, az a mostani, ahogy most válunk össze, hogy ez Szűcs Gabi, Kozmorsi, Zsédeny Adrián, Gábor és én, ehhez erősen ki kellett szelektálni azokat a dalokat, amik működnek erre az ötösre. És azon kívül figyelembe kellett venni, hogy közel 20 év telt el. Tehát, hogy és egyéb zenei ízléseket hoztak be a Gabiék. Tehát, hogy itt gyakorlatilag én azt gondoltam, amikor nekifutottunk, hogy hát azt a lemezt így, ahogy van, ki lehet osztani, kották megvannak. Így indultunk neki. Én nem gondoltam, hogy ekkora melót vállunk a nyakunkba, és aztán még ezt a dramaturgiai szállat is belevettük, hogy a Géza beszól a műsorba. Szóval ennek egy nagyon-nagyon kemény végeredmény, de nem bánom, mert ez élteti a csapatunkat. Tehát, hogy tényleg nem adjuk alá ennél a szintnél. És mindig rakunk bele, mindig feszegetjük oda, hogy a végén valami olyan születik, ami tényleg egyszer is megismételhet. Nem volt hasonló korábban. Hiába kiadtuk lemezen, teljesen más lesz.
1: Említetted, hogy kik lesznek ott a Cotton Club Singersből, mint énekesek, lesz mögöttetek zenekar. Megjelenik majd Hofi Gézának a hangja is, meg hozzátok is fog szólni. Viszont van még egy ember, akit meg kell említenünk, aki egyébként együtt is dolgozott Hofi Gézával, és most ebben a produkcióban is részt vesz.
2: Elképesztő volt a szegedi előbemutatón, hát Malek Miklósról beszélünk, aki szerzőtársa volt, 40 évet éltek együtt színpadon kívül, hát hihetetlen, ami minden, amit látunk, ha zenéről van szó, abban Maleknak vagy szerzőként, vagy közreműködőként benne volt a keze. Tehát ezt nem lehet, tehát ezt a sztorit nem lehet nélküle, pláne úgy, hogy ő egy aktív dacár, annak a 80 fölötti emberről beszélünk, most 80 éves, tehát ezt nem lehet. Tehát én nélkül neki sem mentem volna ennek. Tehát az első ember volt, akit felhívtam, az ő volt, nyilván a csapaton kívül. De ez szerencsére igent mondott, hát nyilván majd azt, hogy hogyan vesz részt. Először azt gondoltam, hogy karmesterként, mondta, hogy ezt nem kell vezényelni, mert tehát itt nincsenek monósok, ez teljesen jó, a dobos után megy az egész csapat. És majd kitaláljuk a szerepemet, és ki is találtuk, és tényleg hozott pár nótát, és ő közreműködik benne. Tehát, hogy zongoristaként jön be is, és mikrofonhoz lép, beszél Gézáról, legalábbis Szegeden megtette, szerintem a kongresszusiban is meg fogja tenni. Hát ott nem tudom, én néztem a nézőket, és ott mindenki nyúlt a zsebkendőjéhez. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős vonulata lesz a koncertnek, amikor Miki megjelenik.
1: 18 évvel ezelőtt született az első Hofis anyagotok. Azt mondtad, hogy akkor kicsit leporoljuk, és aztán utána föltesszük a színpadra. Nem így alakult. Nyilván új dalok is bekerültek, azért a Hofi életmű borzasztóan nagy. Mi alapján kerültek kiválogatásra? Azok a dalok, amik esetleg bekerültek, vagy amiket leporoltatok, mert hogy nem lehet mindent föltenni a színpadra.
2: Hát nem lehet, mert nem működött minden, de például, ami nem volt 20 évvel ezelőtt, olyan nóták most belekerültek, hogy az énekóra, amit említettem, az Armstrong paródia, illetve a Szabhatjuk című dal, az annak idén kikerült. Sőt, most így eszembe jut, van egy olyan, hogy engem egy fél decirum úgy fejbe vág, az se volt benne. Szóval így ezen a mesdjén, meg hát ott van a három csaj, így hívom őket csajok, ő nekik lett egy Andrew Sisters világba átültetett Hofi és Kovács Kati, volt egy ilyen közös lemezük, a Hofi Kós Kovács volt egy ilyen lemez, és azon volt a Fox Charleston-t járni című dal, és annak lett egy valami egészen elementáris ilyen Andrew Sisters-es változata, meg ugye a lányoknak a szólója, tehát hogy ott a korszakból vált. Tehát lesz egy-kettő dal, amit nem énekelt Hofi, de a korszakra nagyon jellemző volt. Ezt meg csak azért mertük belerakni, mert kvázi ez egy szilveszteri tévéműsor felvételeként visszük színpadra ezt a műsort.
1: Te voltál mindennek az értelmi szerzője? Te voltál az, aki átbogarázta a Hofi életművet, vagy a zenekar többi tagja? És beleszólhatott esetleg, a Malek Miklós mondta, hogy akkor szerintem ezt még bele kellene tenni, mert dramaturgiában pont jó.
2: Minden így volt, hogy mondod. Tehát úgy volt, hogy én sugaltam, én elindítottam, én mondjuk azt mondom, hogy ennek a producere vagyok, de például nekem így, ha azt veszem, hogy kitalációban a társproducerem a Szűcs Gabi, rengeteget hozzátett know-howból, például ő hozott be dalokat is, amiket ő szeretett Gézától, de nem volt benne a műsorban, és hát meg kell említeni egy Solt Róbert nevű dramaturgot, aki nagyon nagyon ízlésesen nyúlt Gézához, a szövegeihez, és nagyon, nagyon szépen emelte bele azt, hogy hogyan, mit adjunk a szájában neki, és hogy hogyan, mit válaszolunk neki, tehát ez egy ilyen adok-kapok lesz, nem lesz belőle túl sok, tehát hogy ezt egy nagyon, nagyon ízléses meccsén tartottuk. Először nagyon, nagyon sokat írt bele a Robi, jó szándékkal, de hát azért is mondta is, hogy ezt azért, hogy nyugodtan, ami nem kell, az húzzuk ki. És akkor így lett meghúzva közösen egy olyan dramaturgia szál, amitől ez nagyon fog működni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig László Boldizsár, énekes, előadó művész, énekművész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig László Boldizsár énekes, énekművész, előadó művész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél.
2: Hello, én is köszönöm.
1: Hofi 90 Swing Up, ez a címe a soron következő előadásotoknak. 9-én egészen pontosan 2 előadás lesz belőle, és ez a 2, és aztán utána kész produceri munkád, ezzel ki is fújt.
2: Kész producer lemegy Szegedre, és szétevezi magát, mert itt például nézem most a Dunát, és már mennék evezni, de nem tudtam, mert ezt nagyon kellett. Nagyon megfoghatatlan volt eleinte az anyag, és ezt a dramaturgiai szállat, ezt nagyon kellett csiszolni ahhoz, hogy fogyasztható legyen, és az is lett, hál' Istennek. Jó érzékkel 2 héttel a pesti bemutató előtt tartottunk Szegeden egyet, és szegedi közönség magához ölelt minket, olyan volt ez az egész. Szóval, hogy igen, hát ezt így tervezem, hogy egy kicsit nekem is muszáj lesz pihennem ebből, mert ez kemény volt.
1: Nézzünk előre. 2-ször megcsináljátok 9-én, és akkor igen, utána ezt el is teszitek valamelyik polcra, vagy esetleg itt ott még megjelenik majd a Swing Up.
2: Van 2 fix dátum még, ez május 27-én Győrben a Nemzeti Színházban lesz, ahol közel ezt a setupot látják majd a nézők. Én nem beszéltem a táncosokra, hát lesz a Bóbis László, step tánc világbajnok, ő fogja mögénk tenni azt a hangulatot, amitől a Gézának ez a swinges, amerikai swinges dolog, ez igazán látványban is elemelkedik. Tehát Győrben lesz egy utóbemutató, így lehet mondani, vagy a győri bemutató, és ez a kis sorozatnak a vége, ez Pécsen lesz június 17-én a Kodály Központban, ami megint egy nagyon patinás helyszín. Aztán, hogy utána, nyár után még a Hofi évben, én így hívom, ezt mégiscsak ugye jó szám, 36-ban született, igen, tehát hogy a Hofi évben ezt szeretnénk még azért elvinni, most ezen mennek tárgyalások, hogy még hány egyéb olyan helyszínre helyszínen tudjuk bemutatni, ahol még nem voltunk mostanában. De hát mondom, a Singers azért kezeljük továbbra is úgy, hogy nem egy folyamatosan működő csapat.
1: Igen, ez egy topik lett volna a későbbiekben, és akkor, ha már említed, akkor foglalkozzunk vele most pár mondat erejéig, ugye? Egy nagyon régen alakult csapatról van szó, amit létrehoztatok, vezetője voltál, aztán megszűnt, aztán újra működik, tagcserék voltak, itt-ott felbukkantok, és olyan, mintha egy ilyen folyamatos működésről tanúbizonyságot tevő csapat lenne, de hogy azért ez nem vagytok együtt a 7-5 napján, vagy 7 napján, és nem működik ez folyamatosan.
2: Nem. Sőt, hát figyelünk nagyon arra, vagy próbálunk figyelni arra, hogy az egyénnek a saját dolgai fölé nehogy nőjön ez az, hogy mi most újra szállunk és csinálunk koncerteket. Még szerintem ezt tudjuk tartani. Tehát tavaly kicsit elszaladt a gyeplő, mert 30 évesek lettünk hirtelen, és akkor ott tényleg több koncert volt, mint amit terveztünk, de hát kívánta a közönség, hát elmentünk például Sopronba is. Tehát, hogy így ezeket nem tervezi úgy előre az ember, és hogyha olyan időszakban tudunk vállalni ilyen típusú koncerteket, akkor nem fogjuk azt mondani, hogy de hát megállapodtunk gyerekek, hogy 7-nél nem csinálunk többet egy évben, és akkor ez már 8. lenne, hát most akkor megcsináljuk. Tehát ez nem... Annyira szeretünk együtt lenni, és annyira át tud siklani bárkinek is problémája van a másikkal. A pillanatokat tudunk újra összeölelkezni, és azt mondani, hogy bocs, hülye voltam. Tehát, hogy ezt amíg így tudjuk tartani, addig ez őszintén tud működni.
1: Jó, hát ez most működik, így nyilván 30 évvel ezelőtt azért nem így váltatok egymáshoz, hogy akkor bocs, hülye voltam.
2: Nem, ott véremenő viták voltak. Most már úgy azért mindenki megőrzi a maga méltóságát, és abból szól át a másiknak.
1: Hát bölcsebbek lettetek az idő múlásával. Igen. Átéltetek pár dolgot.
2: Nekünk ez akkor is megmaradt, a fiatalságunkat jelenti, úgy jönünk össze, például most a Hofi 90 koncert kapcsán, hogy, hogy mintha jó barátok ülnének a Central Perkbe. Tehát minden próba úgy kezdődik, hogy ott ülünk. A Gábornak van egy próbaterme, egy kis előtéri, ilyen kávéházi jellegű asztalokkal, és ott fél órát mindig beszélgetünk.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Boldi, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Egy állami operaházas pulcsi van rajta, úgyhogy gyorsan az utolsó topikuk egyikével a életed másik területére is evezünk. Hát elég régóta ismerjük egymást, beszélgettünk már itt, ott, de szerintem én ezt még nem kérdeztem meg tőled sosem, hogy az hogy történik? Egyszer csak csörög az ember telefonja, hogy akkor itt Stockholmban holnap után be kellene ugrani valamibe, és akkor persze jövök rá, érek?
2: Hát ez volt, ez eddig volt az életemben azért jelen, de most már én úgy érzem, hogy egyrészt bizonyos szerepekhez hiába mondanák, közbevágnak, hogy de ez még jól áll neked, de azért 57 éves vagyok. Tehát itt azért a tenor szerepek meg általában 20 éveseket kell színpadra vinni, és fölnőtt egy generáció, és ez teljesen jó, hogyha én nekem nem kell már rohangálni külföldre. Azon kívül itt van a gyerekem, van még unokám is, azt hihetetlen. Persze. Az első házasságból a lányom, a Dorina, ő neki most már 30 fölött van, és akkor neki van egy 7 éves gyereke. Most lesz 8 éve, hogy én már nagypapa vagyok.
1: Az igen.
2: És a második gyermekem, ő meg 2 évvel idősebb, csak hogy mondják, unokahúg? Vagy mi a neki? Nagynéni. Tehát a nagynéni 2 évvel idősebb ahhoz unokahúgnál. Szóval, igen. Tehát én nekem ezért sem, viszont az operaház az még elég markánsan jelzi felém, hogy számít rám. A jövő évadom is tele van gyönyörű, tehát legalább 5 vagy 6 főszereppel, ilyen keleti, most nem tudom pontosan minden, viszont keleti éjszakák, azt hiszem ez a neve, tehát olyan minden olyan, tehát ilyen az a tematikája, hogy ami keleti típusú.
1: De nem fogsz csocsoszánt énekelni.
2: Azt nem, de mondjuk Pinkerton most fogok nyáron még júliusban. Ja, illetve van még egy azért, ezt hadd mondjam el, mert ez nekem egy nagy öröm. A Budai Park színpadon lesz a Paraszbecsület bajadzókból egy teljes opera előadás, és ott mind a két, a Turidút is és a Kániót is énekelem, ez lesz június 25-6-ot azon a hétvégén. 2 előadás, úgyhogy Bán Teodóra rendezi, és ez egy teljesen új produkció lesz, és azt nagyon várom, mert az nekem mindig egy öröm. Tehát az egy olyan, tehát 2 szerepet végig tolni, 2,5 órán keresztül énekelsz, az egy igazi állóképesség próba, de hát ugyanez a Hofi 90 és 9-én a kongresszusiban végig kell állnunk azt a 2x2 órát.
1: Utolsó kérdés a végére, ez pedig az, hogy most említetted, hogy mindenfelé lesznek majd előadásaid operával kapcsolatban.
2: Igen.
1: Szegedi szabadtér, hogyha már említetted, hogy evezni mész, énekelni nem mész?
2: Hát ez most én most jó pár évvel ezelőtt voltam, a Traviátán, az teljesen élveztem, de most kész produkciót vettek meg, ha jól tudom, a Kárment viszik debreceni produkcióból, az meg egy kész kaszt, tehát itt abba nem kellek én abba bele, teljesen jó, nem kell, tehát pont az a jó, a Hofi mindig eszembe jut, hogy nem kell mindig mindenütt ott lenni. Szóval a gyerekek sűríteni kell, tehát ez volt felénk mind a kétszer az intelme, hogy és ő tudott, tehát ő tudott sűríteni. Tudott lazítani is, de tudott sűríteni is.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép.
2: Köszönöm szépen, további jó rádiózást. Köszönöm.

0: Rádiós. Ez a Petőfi Rádió.
1: Napos koranyári idő lesz kisebb záporokkal. A trianoni békediktátumra emlékezett ma a magyarság. Tovább súlyosbodik az aszály helyzet.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Az egyes főúton Bicske átkelési szakaszán két autó ütközött össze, a 31-es kilométernél csak a fél pálya járható. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
1: Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Budapesten tárgyalt Mihály Martin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Magyar Péter kiemelte, hazánk és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését, illetve az alapvető uniós értékek érvényesítését. Magyar Péter arról is beszélt, számít a közelgő ír elnökség támogatására a Magyarország ellen folyó 7-es cikke szerinti eljárás lezárásában. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép orrfutó műve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Holnap változóan felhős, napos idő lesz, kisebb eső, zápor elszórtan előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Északnyugaton lesz a leghűvösebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megint.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gitár játsza majd a főszerepet, hiszen már itt ül velem szemben a stúdióban a szemtelenül fiatal, talán fogalmazhatok így, és hát eléggé ismert gitárművész, gitárvirtuóz, Dimák Patrik, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia!
2: Szia, köszöntelek!
1: Szemtelenül fiatal, remélem nem haragudtál meg rám ezért.
2: Én ezt kimaradtan szeretem hallani.
1: Mikor 2002 magasságában.
2: 2002-ben, igen.
1: Szentesen. Még mielőtt rámegyünk arra, hogy akkor hogy lettél egy ilyen nagyszabású zenekarnak a tagja vagy a szólistája, mint a Palládió Orkesztra, ez majd egy későbbi topik lesz, azelőtt egy kicsit vesszünk már el az idők kezdetének a történetében. Hogy jött neked a gitár az életedbe, Patrik?
2: Hát igazából ez egy érdekes történet, mert igazából 8 éves koromban fogtam először hangszert a kezembe, és igazából nem egy zenés családból származom, tehát innentől kezdve igazából különböző rádiókon, lemezeken keresztül fertőzött meg maga a zenélés, korai Michael Jackson lemezeken, meg tehát nem mindig jó zene szólt otthon, és valahogy ez így rám ragadt, és 8 éves koromra jött meg úgy az eszem arra, hogy én szeretnék gitározni, és akkor a szüleimet addig nyaggattam, hogy na, már pedig én gitározni szeretnék, és semmi mást.
1: Mindig jó zenét hallgattunk otthon, ezt említetted. Mit jelent a jó zene nektek? Egy Michael Jackson-t említettél például. Igen, az jó zene, viszont 2002-ben születtél, azt mondtad, hogy hát 8 éves korodban, akkor már 2010-et írunk, nem biztos, hogy 2010-ben neked Michael Jackson-t kellett volna hallgatni, hanem nem tudom, Bruno Marsot, vagy akármit.
2: Hát, én mindig is hallgattam mindent, tehát hogy én valahogy mindig így fordítva kezdtem neki a dolgoknak, tehát például, amikor elkezdtem gitározni, akkor Gypsy King zenét játszottam évekig. Latin zenével kezdtem. És már önmagában ez egy ilyen fordított szituáció volt, hogy nem a standard, akár Guns N' Roses, vagy rockosabb dalokkal kezdtem el foglalkozni, hanem ugye a latin zenével. És nyilván jó volt a kérdés, hogy mi számít jó zenének. Szerintem igazából az, ami megérinti az embereket valamilyen formában, és nem szabnék neki semmifaj korlátokat, sem az, hogy most ki szerint éppen mi jó, hanem az, ami elindít az emberekbe a érzelmeket, bármi jó, rossz, tök mindegy, hogy miért, az már önmagában egy jó dolog, szerintem.
1: A objektre, a tárgyra menjünk rá egy kicsit, aztán majd folytatjuk a zenével. 8 éves korodban azt mondtad, hogy te kitaláltad, hogy gitározni szeretnél. Pont volt otthon egy gitár, vagy kiltél a szomszédtól, vagy hogy?
2: Hát ezt hál' Istennek pont december környékén kezdtem el kitalálni, és
1: a Jézuska
2: hozott nekem egy tök jó kis gitárt, és akkor utána egy hónapon belül már elkezdtem gitározni, és akkor annyira gyorsan jöttek a dolgok. Nekem az első gitártanárom Sörös Antal volt, aki nekem most már nagyon jó barátom, és ő az akkori Megasztár 5-nek a versenyzője volt, a Fivérek zenekarnak volt a frontembere, és nála kezdtem el akkor tanulni. Illetve ott fertőzöttem meg ezzel a latin zenei őrülettel is, és ez már kiderült ott az elején, hogy nekem erre van úgymond kvalitásom, mert egy 2-3 hónapon belül viszonylag tök sokat haladtam a gitározásban, és akkor már eljártam fellépni, viszonylag mondom, tehát ilyen 2-3 hónap után. Úgyhogy nálam ez egy ilyen nagyon gyorsan jött dolog volt.
1: 8 éves korodban megfertőződtél a gitárral, kaptál egy gitárt, és elkezdtél tanulni. Már benne vagyunk nyilván az internet világában. Hogy? Mert hogy én is, nem tudom, próbálkoztam 8-12 éves koromban gitárt venni az ölembe, és hát az ujjaimat nem tudtam megfelelő módon behajlítani, meg nyilván mindig rossz húrra tettem rá, amikor a többiek a tábor tűznél a börtön ablakában nem süt be a nap, és közben szalonna sütés, meg osztálykirándulás. Ugye azt mondtam, hogy jó, talán még a nem tudom, Metallicának Nothing Else Matters első kettő akármiét el tudja játszani az ember, azt mindenki meg tudja csinálni, aztán utána abba is hagyja. Neked ez hogy kezdődött? Tehát, hogy internetről szedted rá, vagy voltak már különböző tabulatúrák, amik ott voltak a kezedben papíron, vagy hogy?
2: Hát igazából én mondhatjuk így, hogy magánórák keretében kezdtem el gitározni.
1: Ja, nem az volt, hogy akkor magadnak bincsiszted otthon.
2: Nem, mert 8 évesen azért ez kicsit nehezebb lett.
1: Ugye legjobb, magadnak bincsiszted, az vagy jó, vagy nem jó.
2: Hát nálam így egyből elkezdődött ez az oktatásos történet, és akkor így mivel rendszerben kezdtem el tanulni, ezért utána sokkal egyszerűbb volt akár később magamnak megtanulni dolgokat. Tehát, hogy nálam ilyen nagyon nagy keresgélés az elején nem volt, vagy egy ilyen, nem tudom, ilyen nagyon nagy vagy szétszóródás, hogy, hogy akkor most hogy legyen, mint legyen, elakadtam valamivel, stb. Hanem tudatosan fel volt az építve szüleim részéről is, meg az összes tanárom részéről is, hogy minél jobban tudjunk ebbe haladni.
1: Az első gitár, amit kaptál, az gondolom egy dobozgitár volt.
2: Az egy dobozgitár volt. Egy, Hát egy nagyon-nagyon-nagyon olcsó hangszer volt, de a mai napig megvan. Azt nem engedtem senkinek, hogy eladjuk, meg stb. Úgyhogy azóta is a szüleimnél van otthon a gitár.
1: Számtalan gitár létezik, hogyha magát a fajtákat veszük. Dobozgitár, spanyol gitár, ukulele, elektromos gitár, basszus gitár. Mindegyiken kipróbáltad már magad? Vagy köszönöm szépen, elektromos torzítósból én már nem kérek, nekem pont elég az ukulele, a banjo, meg a spanyol gitár.
2: Hát az ukulelét meg a banjót azt nem próbáltam. De
1: miért? Kívül... A legjobbak!
2: Van még időm, hát ugye szemtelenül fiatal vagyok, ki tudja, mi lesz a végén. De hogy egyébként rengeteg gitár próbáltam már is, illetve rengeteg gitáron játszom ugye a napjainkban is, illetve basszusgitározni is szoktam, de azt inkább csak így ilyen otthoni stúdiós demozgatásoknál szoktam ezt így megejteni. De nagyon szeretem egyébként, meg nagyon jó átlátni már csak olyan szempontból is a basszusgitárt is, hogy funkcióban a zeneileg hol helyezkedik el, hogy tudja a gitár-basszusgitár kiegészíteni egymást a legjobban. És ezáltal, hogy belemerültem egy kicsit, így én is jobban átlátom ezt, hogy ez hogy tud jobban együtt működni.
1: A banjo-val mi a viszonya Dimák Patriknak, a gitárművésznek? Azért, mert a banjo az egy nagyon megosztó hangszer. Vagy nagyon szeretik az emberek, vagy azt mondják, hogy semmi értelme annak a hangszernek. Én oda tartozom, aki azt mondja, hogy banjo-n hallgatni valahol, nem tudom, Dallas magasságában, Amerikában egy akármilyen country-t, szerintem a legjobb a világon.
2: Én azt mondom, hogy nincsen rossz hangszer, csak rossz környezetben szólaltatják meg.
1: Aha.
2: Tehát, hogy pont, ahogy mondod, ez a Dallasos, texasi feeling, ott működik. Tehát, hogy a legjobb környezetében ez működik. Nekem még sose volt banjo a kezembe, de a Palladi Orchestra Arena koncerten viszont meg fog szólalni a banjo Dián Robert művész úr kezéből.
1: Mindez egyébként május 2-án lesz.
2: Ez május 2-án a Budapest Arénában.
1: Hát, egyébként előtte, hogyha oda meri adni, és nem hangolod el a kis banjóját, akkor ki is próbálhatod, vagy utána?
2: Megpróbálkozom vele.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Dimák Patrik, gitárművész. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Szani Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Dimák Patrik, gitárművészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Patrik.
3: Köszöntök én is újra mindenkit.
2: Beszéltünk arról, hogy került életedben először gitár a kezedbe, beszéltünk arról, hogy hát banjoval még nem próbálkoztál, és ukulelével sem, de az elektromos gitár az befigyel, meg néha természetesen a basszusgitár is. Az elektromos is, jól mondom, tehát hogy pengető nyugodtan előfordul a kezedben, és akkor húzogatod ott azt a kis kart, hogy akkor egy kicsit még itt torzítódjon a hang, ami kijön belőle. Na, folytassuk azzal, hogy azt említetted, hogy amikor elkezdted, akkor a spanyol zene az nagyon megérintett, és akkor Gypsy Kings, mert a gitározási stílus azért kicsit más, mint hogyha az ember a jazzben gitározik.
3: Hát lényegében teljesen különböző technikákat igényel, akárcsak az egyiket ugye nagy részben kézzel játsszák, ugye a spanyol zenéket, a jazz meg azt is lehet kézzel játszani, de nem mindig ez a legelterjedtebb formája. Én viszonylag színes utat jártam be, mert latin zenéből jövök, ezt utána lecseréltem a jazz zenére, és utána mindenféle, tehát popzenére, rockzenét is játszottam, funky, stb. Tehát ilyen nagyon széles skálán mozgok, mert nem akartam magam soha bekorlátolni abba, hogy én egy ilyen műfajú zenész vagyok, és akkor ennyi. Mert én valahol mindig is szerettem minden zenét. Érdekelt annyira, hogy belemélyüljek az összes műfajba valamilyen szinten.
2: Megfogtad a gitárt, elkezdtél játszani mindenféle stílusokat. Még mielőtt eljutunk a jazzig. Hogyha valaki elkezd gitározni, akkor szeretne egy popbandában valahol ott állni elől a színpadon, és vagy csak gitározni, vagy gitározni és énekelni, hogy a csajoknak a szívét meghódítsa. Neked nem ez volt az utat, tehát hogy kifejezetten nem is vágytál arra, hogy akkor te egy ilyen popbandában gitáros énekes legyél.
3: Arra mindig vágytam, hogy valamilyen szinten előtérben legyek, de mint gitáros, tehát nem mint énekes, vagy bármi ilyesmi, hanem mindenképp a gitárral szerettem volna szólista szerepet betölteni. Ilyen gondolatom volt, nyilván nem ennyire pontos megfogalmazásban 8 éves koromban, de most már tudom, hogy akkor is ezt szerettem volna, amit egyébként most csinálok napjainkban.
2: Említetted, hogy a pop is befigyelt az életedbe, de te azért a popzenében nem folytál bele olyan módon, hogy akkor különböző ilyen népszerű popbandáknak a gitárosa lettél volna, hogy akkor gyerünk az akármilyen koncerthelyszínekre, amit a fiatalok szeretnek, és akkor ott játszunk olyan slágerlistás dalokat, amik akármilyen, nem tudom, könnyű zenei slágerlistán ott lehet.
3: Sose zárkoztam egyébként ezektől, hál' Istennek dolgoztam popelőadókkal, akár a Tóth Andival, a Varga Viktorral, vagy különböző ilyen session zenészdókkal, ugye lehet, hogy csak egy koncertet, vagy kettőt játszunk így ezekkel a felállásokkal. Sose zárkoztam el ezektől, valahogy ezek így mindig, mondjuk így, hogy elkerültek engem, de ezt számítva sose zárkóztam el ezektől.
2: Hogyha nagy gitárosokat veszünk az elmúlt évtizedekből, és rengetegen vannak, van, aki őt tartja a legjobbnak, van, aki őt tartja a legjobbnak név nélkül, most mondok kettőt hirtelen, nem név nélkül, az Lenny Kravitz, Mark Knopfler, stb. Neked ki az, aki, vagy akinek a gitárjáték azt mondod, hogy akkor hát a világon a legjobb? Igen, Mark Knopfler lenyűgöz, most vírusként terjed a közösségi médiában, hogy a Sultans of Swinget, nem tudom, lassításból hogy hozza vissza, nem tudom, láttad, vagy nem láttad. A srác a legjobb gitáros a földön szerint, srác, Mark Knopfler, hát ő is túl van már 60-on.
3: Hogyne. Hát nekem a George Benson az a legnagyobb ikon, aki mindenféle szempontból, akár gitárosként, énekesként, zeneszerzőként, hangszerelőként, bárhogy tudnám őt sorolni. Nekem ő az a nagy ikon, aki tényleg így világviszonylatban mindig is ott volt előttem.
2: Magyarok közül Tibusz Tátrai?
3: Nekem magyarok közül a Balogh Roland a kedvencem. Ez egy érdekes dolog egyébként, mert nekem ő volt a mondjuk így a jazzgitár tanárom, és ez addig fajult ez a kapcsolatunk, hogy most már ugye a Paladi Orkesztrában mi egy színpadon állunk, meg egy iskolába tanítunk, tehát hogy nekünk ez a tanári viszony pont átfordult egy ilyen baráti és kolléga viszonyban, aminek én nagyon hálás vagyok, mert nagyon nagy inspiráció volt ő számomra, mind emberileg, mind zeneileg, és őt tudnám ilyen szinten felsorolni.
2: Jussunk el a jazzig. Beszéltünk popról, beszéltünk spanyol zenéről, stb. A jazz hogy kopogtatott az életedben? A fiatalok nem biztos, hogy nem tudom, 15-16-18 éves korukban egyből a jazz felé fordulnak, nagyon megosztó műfaj. A smooth jazz mondjuk kevésbé.
3: Én azt mondom, hogy a smooth jazz is valahol egy kicsit megosztó történet. Nyilván Magyarországon még nem tört át annyira, mint amennyire ezt mi szeretnénk, de ezen munkálkodunk. Nekem először a smooth jazz jött az életembe. Nyilván ez egy jó átmenet, én azt gondolom, tehát hogy nyilván populáris is, de mégse jazz, de közben meg nem is pop, tehát hogy ilyen minden is van benne. Nekem az volt az első, ami ilyen 12-13 éves koromban bekapogtatott az életembe, az nagyon megfertőzött. És utána, hogy szerettem volna tovább tanulni, ugye a zeneművészeti középiskolákon van a klasszikus tanszak, meg a jazz tanszak. És akkor utána nyilván ez egyértelmű volt, hogy nekem a jazz tanszak az, ami járható út tud lenni, és akkor fertőzöttem meg a tradicionális jazz zenével is, amit ugyanúgy szeretek most már, mint bármi mást, de nálam egy kicsit az kicsit később jött be az életembe.
2: Hogy kopogtatott a jazz? Már úgy, hogy valaki, nem tudom, egy tanár, akihez éppen jártál, megmutatta, hogy akár így is lehetne, vagy hallottál valahol valamilyen jazzdalt, és akkor még nem is tudtad, hogy mi fánterem a jazz, és akkor utána majd mondtad a tanárnak, hogy akkor hallottam ezt, és nem lehetne, hogy akkor így is megpróbálok játszani?
3: Hát, igazából egy-két felvételt hallgattam, és azok egyébként úgy tetszettek, de akkor még úgy nem annyira vonzott ez a dolog. Nyilván mindig szerettem volna professzionális szintig eljutni a gitározáson belül, és akkor kerültem fel Budapestre Balogh Rolandhoz, és akkor általa én megismertem azt a jazz műfajt, amit ők is képviseltek.
2: Most jelen pillanatban, majd beszélünk nem sokára a Palládió Orkesztráról, most milyen műfajok vannak jelen az életedben, Patrik?
3: Igazából nekem most a fő profilom az a smooth jazz, ami lényegében az ilyen szóló projektemet is teljes egészében lefedi, és ezt teszik igazából most így a mindennapjaimat is, hogy elkerül munkálkodok.
2: Ilyen session zenei feladatok előfordulnak még az életedben, hogy akkor valaki ez el kell menni, és akkor nem tudom, stúdióban zenélni egyet, koncerten zenélni egyet?
3: Előfordul, hál' Istennek. Kimondott én, de a Zóbertet tudom mondani. Ő volt az első lemezkiadóm egyben, akivel szintén egy ilyen tök jó kis smooth jazz zenét játszunk. Aki szintén egyébként nagy hatással volt rám, hogy a zenei oldalon, meg a hangszerelése is, a többi, amikor még fiatalabb voltam. És nekem is ez egy ilyen kicsit kiteljesedés, hogy amire felnőttem, meg amit én igen hallgattam, abban most én is benne vagyok, és az új felvételeken már én gitározok, hogy kicsit így bele is tudok ebbe így nyúlni. Úgyhogy ez a session oldal ilyen szempontból azért megmaradt.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Dimák Patrik, gitárművész, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Dimák Patrik gitárművész ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Patrik.
2: Én is újra köszöntök mindenkit.
1: Beszéltünk session zenei feladatok, vagy session zenész feladatokról, bármelyik helyes lehet, beszéltünk a saját bendedről, hogy az is van még, amiben smooth jazz-t játszol, meg beszéltünk arról, hogy hogy került gitár a kezedben, milyen fajtájú gitárok vannak a kezedben, kicsit ezzel a saját formációval folytassuk. Dimák Patrik Band?
2: Hát igazából ez egy szóló karrier, ha most mondhatjuk így, tehát nekem igazából egy session zenekarral mindig a hátam mögött, és igazából szólistaként működöm közre saját magamnál.
1: De volt band korábban?
2: Annak indult ez az egész dolog, és akkor utána úgy döntöttünk, hogy ez nekem járható út, ez az egész dolog. Nyilván ez a smooth jazz dolog, ez olyan egyébként, hogy valaki vagy nagyon szereti, vagy inkább nem is hallgatja. És valahol erre én azt gondolom, hogy nehéz olyan társakat találni, akivel ezt közösen végig lehet csinálni, és azzal a hittel, amivel ezt föl lehet építeni, ezt végig lehet vinni. Úgyhogy nekem volt meg akkor ez az elköteleződésem maga műfaj iránt, és azt a célt, amit ezzel el lehetett volna érni, ezt én láttam leginkább, és ezért úgy gondoltam, hogy ezt én akkor viszem tovább egyedül.
1: Lemezed már jelent meg, ugye az X, hogyha minden igaz, az mikor? Az pár évvel ezelőtt.
2: 2022. április 1-én jelent.
1: Igen, hát az 4 évvel ezelőtt, hogyha jól számolom.
2: Hát igen, most már 4 éve.
1: Hogyha arról beszélünk, hogy smooth jazz, és Dimák Patrik, és lemez, vagy tervek, instrumentális vagy vokális zene? Mert hogy a smooth jazzbe belefér ez is, az is.
2: Belefér, nálam most mindenféleképpen csak az instrumentális az, ami terítéken van. Sokszor gondolkoztam akár olyan közreműködőket bevonni, akikkel ezt mondjuk vokálisan is meg lehet oldani, de valahogy ez mindig egy ilyen háttérbe szoruló téma maradt nálam, úgyhogy ez instrumentális az, ami a prioritás marad.
1: Na, nézzük most már előre, úgy előre, hogy kicsit vissza is, mert hogy beszélgettünk már e kapcsán, mert hogy a Palládi Orkesztra azért adott már egy-két koncertet Magyarországon, és fog majd. Ennek a bizonyos Palládi Orkesztrának, ahol millió egy gitár van a színpadon, mindenféle gitárok. Hogy lett a tagja, Dimák Patrik? Hogy lettél a tagja?
2: Hát ez egy nagyon különleges pont volt egyébként az életemben, mert menjünk vissza az elejére. Az első Palladio koncert, az 2016-ban volt, ez még a 100 gitár egy színpadon címet viselte, ahhoz még úgymond nekem semmi közöm nem volt, azon kívül, hogy én lelkesen néztem, hogy mi lehet ez a produkció, meg az összes tartalmat láttam vele, és 9 évvel később felkeresett az egész Palladio Orkesztrának a produceri csapata, ugye Csapó Ádám, illetve Csapó Petra, hogy mit szólnék hozzá, hogyha lenne ez a lehetőség, hogy én csatlakozzak fiatal szólistaként az újonnan színpadra kerülő Palladi Orkesztra koncertekben. És én erre örömmel mondtam igent abban a pillanatban, mert nekem ez egy hatalmas megtiszteltetés volt. Nyilván azért, mert egy különleges projekt, olyan szólistákkal, akik külön-külön a maga műfajában mindenki professzionális zenész, és ezt nyilván tök jó együtt megélni ezeket a dolgokat. Ráadásul, ha úgy vesszük, nekem középiskolai tanáraim is tagok ebben a felállásban, ugye Bernát Feri, ugye a vezető a Palladi Orkesztrának, ő is abban a konziban tanított, ahol én jártam, ugye a Balogh Roland, ugye ő volt az én tanárom, Kovács Bálint, Berkesi Alex, ők is ebben az iskolában tanítottak. Tehát lényegében a volt tanáraimmal kellett nekem zenekart alkotni, és ez nekem egy hatalmas megtiszteltetés volt.
1: És egyúttal gondolom, kicsit félve is teszi be az ember a lábát egy ilyen zenekarban, mert az, hogy valamilyen szintig eljutottál a gitározásban, nyertél különböző versenyeket, de amikor a tanárával kell az embernek felállni a színpadra, ott azért, hát nem tudom, tehát hogy nekem az ujjaim lehet, hogy kicsit lefagynának, hogy akkor hú, itt még jobban kell teljesíteni, hiszen ő tudja, hogy mit várhat tőlem, én meg nem tudom, hogy tudom-e azt adni.
2: Nálunk, hál' Istennek, ez alapjáraton sem volt ennyire nehéz. Nyilván bennem volt egy kis félsz, hogy na, oké, és akkor ez most már egy új szint, itt most már máshogy kell egy kicsit gondolkozni, foglalkozni a dolgokkal. Viszont érdekes, mert az első találkozásunk így a zenekarban, az egy klipforgatás volt, ahol a Movie Medley nevű klipünket csináltuk meg. Tehát lényegében az első találkozásunk az úgy hangszer nélküli volt, hogy csak a képben volt nálunk hangszer. És annyira jól tudtunk csapatként együtt dolgozni, hogy utána, amikor beültünk próbálni az Erkeles koncertekre, akkor senkinek nem fordult meg a fejébe, hogy na most jó, az új gyerek, ő a kisgyerek, most megjött, és akkor majd most leteszteljük. Illetve bennem sem volt egy ilyen félsz, hogy na most akkor engem hogy fog valaki bármilyen formában is mondjuk bekóstolni, és a többi. Tehát, hogy annyira családias légkör van az egész felállásban, hogy ne, ilyen szó se volt ilyenről.
1: Az első próba milyen volt? Visszaemlékszel még rá, amikor bementél? Vittél a kis gitárodat, leültél, levetkeztél, és akkor azt mondta valaki, nem tudom, a Bernát Feri például. Na, csapjunk bele akkor, gyerkőzök, 3, 2, 1, 2, há, tessék!
2: Hát egy nagyon különleges élmény volt, mert sose hallottam még 7 gitárt 7 szólamban így gitározni. És egy annyira új élmény volt, hogy nekem ez egy fantasztikus dolog volt. Tehát inkább csak ezt tudom mondani, hogy egy annyira új hatás ért ott abban a pillanatban, ami fenomenális volt.
1: A ritmust, az ütemet, a tempót, és még hasonló szavakat használhatni. Egyből át tudtad venni, egyből otthon érezted magad közöttük?
2: Igen, hál' Istennek igen.
1: Nem volt semmi olyasmi, hogy akkor majd másodjára, harmadjára jobban fog sikerülni, fussunk neki még egyszer, miattam, bocsánat.
2: Nyilván ez azt gondolom, hogy ez része a zenélésnek. Nem lehet mindenki mindig a toppon és 1000%-ig. Nyilván törekszünk erre, de én azt gondolom, hogy ez hál' Istennek mindannyiunknál előfordul. Nyilván emberek vagyunk, de ez mindig ugyanakkor az, hogy jó, akkor megyünk még egyszer, és akkor onnantól kezdve megyünk tovább. Úgyhogy ilyen téren sem volt bennem soha semmilyen stressz vagy félsz.
1: Említettél már egy movie medley-t, meg említetted az Erkelt. Mi az, ami eddig kiugró pont volt a Palladi Orchestra életében, a kettőnk kívül, amit beszéltünk?
2: Hát én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy dupla koncertet tudtunk játszani 9 évvel az első aréna után, az önmagában már egy tök jó kiugrás volt, mert nyilván az a közönség, aki most már 10 évvel ezelőtt ott volt, azok ott voltak velünk az Erkelben is, és hogy hál' Istennek azóta is hatalmas érdeklődés övezi körül ezt a produkciót. És nyilván az, hogy igényes zenét tudunk játszani jó emberekkel, jó társaságban, olyan értő közönségnek, akik támogatnak minket mindenben, az egy nagyon-nagyon felemelő érzés. És szerintem ez a legnagyobb kiugrási pont, amit én ki tudok emelni ebben.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Dimák Patrik, gitárművész. Pici-pici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Dimák Patrik gitárművészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt az
2: én is köszöntök mindenkit ma utoljára.
1: Gitárt is hoztál magaddal, bent van a tokjában, ez miféle gitár? Ez egy sima dobozgitár, így, hogy ránézek?
2: Hát ez most egy flamenco gitár.
1: Bomba!
2: És nagy részben ezzel fogok játszani egyébként az arénás koncertünkön is, mert én nyilván az akusztikusabb szekciójába tartozom a Paladi Orkesztra csapatának. Szóval ez egy nagyon különleges hangszer számomra, mert ez volt az első flamenco hangszerem, és annyira sok inspirációt adott nekem az elmúlt egy évben, mióta nálam van, hogy mindenhova is viszem magammal.
1: Még mielőtt beszélünk az előadásról, május 2-án lesz az arénában. Említetted, hogy az a gitár, ami életed első gitárja volt, 8 éves korodban kaptad, az még mindig megvan. Itt a spanyol gitár, a flamenco, amit mondtál. Ezen kívül hány gitár van még otthon nálad, otthon a polcon, vagy nem tudom, falon?
2: Hát, hál' Istennek van egy pár, elektromos gitárjaim is vannak, jazzgitárom is van, akkor fémhúros akusztikus gitár, basszusgitárom is van, úgyhogy tényleg nagyon színes a skála, és hál' Istennek megadatod az a lehetőség, amikor leülök mondjuk gyakorolni, vagy dolgozni a stúdióba, akkor bárhol tudok nyúlni, és van lehetőségem mindent kipróbálni, úgyhogy én ennek nagyon hálás vagyok, hogy ez megadatott.
1: Na, nézzünk előre. Május 2-án, tehát Palládi Orkesztra, mit láthat, hallhat a kedves közönség? Lesz flamenco, vagy spanyol gitár a színpadon, ezt már tudjuk. Ezen kívül?
2: Hát egy nagyon, a Palladióra jellemző nagyon színes műsorral készülünk, nyilván klasszikus zenéket játszunk, Beethoven, Vivaldi, onnan átmegyünk a filmzenékre, és természetesen eljutunk a pop-rock slágerekig. Szóval tényleg egy ilyen nagyon-nagyon crossover műsorral készülünk továbbra is.
1: Filmzenék az mit jelent egyébként? Elmehetünk, nem tudom, odáig, hogy Star Wars, vagy nem tudom, Karib-tenger kalózai akár.
2: Hát ez mind a kettő pont benne lesz, egészen véletlenül, James Bond is lesz benne, úgyhogy színes a Mission Impossible, úgyhogy tényleg ilyen nagyon-nagyon színes lesz ez is.
1: Gitárokról beszélünk, és ugye ez úgy indult, hogy 100 gitár egy színpadon, nem feltétlenül egyszerre szólal meg, de hogy 100 gitár egy színpadon. Most nem csak gitárok lesznek a színpadon, hanem hogy ha minden jól megy, akkor kicsit színesítve lesz a műsor.
2: Igen, tehát a Paladi Orkesztra jelen pillanatban 7 darab szólista gitárosból áll, és most ki leszünk egészülve a Szolnoki Szimfonikus zenekarral, eddig is dolgoztunk már vonósokkal, de most azért többen leszünk, és ez egy másfajta hangkaraktert és hangképet ad az egész projektnek. Velük leszünk kiegészülve, természetesen táncosaink is lesznek, dobos, illetve perkás úriemberünk van, aki nyilván a ritmusokat rakják alánk, illetve nagyon komoly audiovizuális élménnyel is készülünk azért a dalok mellé. Úgyhogy nagyon színes lesz ez is.
1: Azt említetted az imént, hogy elég sok minden megszólal majd, hogyha a zeneiséget veszük, és Mozartot és Beethovent említetted. Ők ketten nem biztos, hogy ismerték a spanyol gitárt, vagy hogy arra sok mindent komponáltak volna.
2: Javítok egyet, Beethoven és Vivaldi.
1: Vivaldi, bocsáss meg, igen.
2: Semmi probléma.
1: Vivaldi sem biztos, hogy ismerte a spanyol gitárt.
2: Nem, de egyébként nyilván ugye Vivaldi ugye a barokk zene, és azért a barokk zenében azért a klasszikus gitár azért meg tud félni.
1: Egy tavasztétel, például, spanyol gitáron.
2: A tavasztétel meg is fog szólalni, hál' Istennek, úgyhogy az is egy érdekes felállás, mert ugye lesz egy Vivaldi medlink, amiben ugye pont belejön az elektromos gitár is, és egy ilyen nagyon jó, érdekes válaszolgatós, az akusztikus meg az elektromos gitárok válaszolgatása fog megszólalni. Úgyhogy tényleg próbálunk mindenben rendhagyó módon hozzáállni, és nem feltétlenül azt megkeresni, hogy ez működhet, ez ebbe a zenébe, ez jól fog szólni, hanem pont azt, hogy mindent ráformálunk a Nagy Laci gitáron hangszerelőnkkel közösen erre a produkcióra.
1: Szóval, hogy május 2-án, tehát Palládi Orkesztra az arénában, lesz tehát spanyol gitár, lesz elektromos gitár, dobozgitár, ukulele, gondolom, csak-csak lesz.
2: Ukulelénk nincsen.
1: Nincs, de banjo?
2: Banjónk az lesz.
1: Említette, banjo lesz. Jól van. Nézzünk kicsit előre. Mit látsz még, hogyha a május 2-át elhagyjuk, és az arénás koncert hatalmas taps után véget ér?
2: Hát nagyon várjuk, mert vannak előkészületek, hogy hogyan tovább a Palladi Orkesztrával, hál' Istennek. Erről még nem nagyon tudok bővebb információt adni, tervezünk és szervezgetünk dolgokat.
1: Külföld vagy belföld?
2: Mind a kettő. Természetesen azt gondoljuk, hogy ebben a produkcióban jóval több van. és szeretnénk ezt akár megutaztatni, illetve megmutatni Európa, illetve világszerte.
1: Most a Palládi Orkesztráról beszéltél, hogyha kilépünk a zenekar bűvköréből, és maradunk a te szóló karrierednél, akkor te mit látsz? Kezdődik a fesztivál szezon. Mindenféle jazzfesztiválok, borfesztiválok lesznek, mindenféle nem tudom, művészeti fesztiválok lesznek, ahol te elő is fordultál egyenkettő művészetek vagy, stb. Mi az, amit már látsz erre az évre, Patrik?
2: Szervezésben vannak különböző jazzfesztiváljaink, még nyilván nem tudom pontos dátumot mondani, mert még nem szerződtünk, de vannak megbeszéléseink, meg hál' Istennek nekem külföldi koncertek is vannak mostanában, pont egy pár napja jöttem haza Londonból, és nekem most itt szeptemberre van megint Londonba koncert, szervezés alatt van egy 2027-es amerikai minikoncert turné is, úgyhogy nekem inkább ez a külföldi vonal az, ami most első körben pozícionálható.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Eleddig számtalan koncertet adtál már, vagy szóló koncertet, vagy a Palládi Orkesztrával, stb. Van olyan koncert, amire úgy emlékszel vissza a sok-sok koncert közül, hogy életed legmeghatározóbb élménye volt?
2: Most hirtelen három is eszembe jutott, és egyébként mind a három különböző felállás. A saját projektemben az első londoni koncert, amit a Pizza Express-ben játszottam, az egy nagyon-nagyon meghatározó élmény volt. Akkor a Palladi Orkesztrával a dupla Erkeles koncertünk az megint egy nagyon meghatározó, és van egy ilyen, a sajátomon kívül van egy ilyen szerelem projekt az életemben, ez a Zeng együttes, ami a zenével a Rákos Gyermekekért Alapítványnak a úgymond az önkéntesekből álló zenekar, és az Engegyüttessel egy lemezbemutató koncertünk volt 2025-ben, bocsánat, 24 végén, és az egy annyira sok éves munkának a beteljesedése volt, hogy az mindig is egy fontos pillanat maradt számomra.
1: Utolsó kérdés a végére. Arról beszéltünk az elmúlt szűk egy órában, hogy 8 éves korod óta ott van a hangszer a kezedben. Gitárművész lettél, számtalan koncertet adtál, szóval a gitározás meg maga a hangszer vitt el a hangsúlyt a beszélgetésben. Ezen kívül foglalkozol bármi mással? Van még más Dimek Patrik életében?
2: Hát igazából van, csak a zenélés egyébként, de hogy tanítok. Középfokon tanítok diákokat, akik a zenei pályára készülnek. Ezt én nagyon szerettem csinálni, mert nyilván kvázi van arra ráhatásom, hogy utánam lévő generációba kikerülnek ki a szakmába, illetve producerként is tevékenykedem, illetve zeneszerzéssel is, de nekem mindenem a zene, tehát minden ágon zenélek.
1: De ez még mindig a zene, igen, hogy ezen kívül nem tudom, motorozol, vagy magas ágyásban sárgarépát termesztesz, horgászni jársz, akármi.
2: Hát, teniszezni szoktam.
1: De remélem, nem a gitára megfordítod, és akkor lehet vele ütni.
2: Ne.
1: Patrik, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen, hogy jöttem.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA és az Eco Broadcast Center.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket! facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar!

Petőfi Rádió minden magyar kivéve ezt az órát, mivel ma este is startol a kitekintő Fekete Lacival és a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb aktualitásaival. Óraindító nevünket szerintem a legtöbben nagyon jól ismerik. Csak a YouTube-on 57 millióan követik őt, míg Spotify-on 86 millióan. Ő Ariana Grande, akinek még csupán két nappal ezelőtt debütált Hate That I Made You Love Me című dala. Hát ennek aztán eléggé hosszú címe lett. Az újdonsághoz egy filmbe illő képi világú videóklip is készült, amit én ajánlok mindenkinek. Számomra egy kicsit olyasmi lett, mint egy Tarantino film, tehát lesz benne minden látványvilág, díszletek, stb. Na de most vissza a dalhoz, itt a kitekintőben énekel nekünk tehát Ariana Grande.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a kitekintő Fekete Lacival. Most irány London, és Ariana Grande után a 2013-ban összeállt Jungle nevű zenekar. A csapat megalakulása nem hétköznapi, ugyanis a két alapító Josh Lloyd Watson és Tom McFarland 9 éves koruk óta barátok, sőt, egymás mellett laktak Londonban. A The Wave című újdonság még csupán egy hetes, ami nem mellesleg a csapat augusztus 14-én megjelenő Sunshine című lemezén lesz rajta. Ha pedig ez a zene ennyire jól sikerült, akkor én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az egész albumra, addig is pedig itt az ízelítő a Jungle-től a The Wave.

Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a kitekintőt hallgatod. Most az én egyik kedvenc amerikai énekes dalszerzőm következik, aki több lejátszási listámon is helyet kapott már. Ő Kurt Weill, aki egy nagyon-nagyon tehetséges multiinstrumentalista, ám én leginkább csodálatos gitárjátékáról ismerem őt. Folkos indis hangzás világa szerintem mindenkit elvarázsol. Rock Stone című dala friss, idei, pontosan május 29-én megjelent Philadelphia's Been Good to Me című 10. stúdióalbumán hallható eredetileg, most pedig én hozom neked itt a Petőfin, tehát Kurt Weill újdonságát, a Rock Stone.

Minden magyar ez a Petőfi Rádió, ám ebben az órában a kitekintőt hallgatott Fekete Lacival és a nemzetközi könnyűzenei világújdonságaival. Soron következő világhírű zenészünk nem más, mint Paul McCartney, akinek idén május 29-én jelent meg The Boys of Dungeon Lane című 20. szóló stúdióalbuma. Hát ezt még kimondani is elképesztő. Erről a lemezről a Home to Us című dalt már egy korábbi adásunkban be is mutattuk, ám most itt egy újabb ízelítő az új zenei anyagból, amit szerintem mindenképp megéri egyszer teljesen végighallgatni. Itt nálunk most tehát erről a lemezről érkezik egy újabb remek dal, a Come Inside.

Mindenünk. Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és még ebben az órában pár remek darra a kitekintőt hallgatod. Utolsó zenénket a skót elektronikus zenei formációnak, a Boards of Canada-nak köszönhetjük. A csapat Inferno című 5. stúdióalbuma május 29-én jelent meg. Ezen hallható eredetileg a You Retreat in Time and Space, ami nyugodt, ambientes hangzásával egyszerűen magával ragadó. Így éjszakára szerintem szimplán csak tökéletes. Most egy kicsit lelassulunk, így az óra vége felé haladva. Zenél tehát a Boards of Canada itt a kitekintőben.

0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, amiben az elmúlt 60 percben a Petőfi kitekintőt hallgattad. A jövő héten csütörtökön ismét kitekintünk, és elhozzuk neked a világ legnépszerűbb zenéit. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: a Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia világában fogunk kalandozni, kicsit utazgatunk is, majd ilyen multikultivá, internacionális, hogyha fogalmazhatok, így tesszük ezt az egészet, és már itt velem szemben a stúdióban a budapesti, és most már nem csak a budapesti gasztronómiai élet egyik meghatározó alakja, Slatki Schlichter Hubert. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, sziasztok!
1: Nem véletlenül használtam ezt, hogy budapesti, és akkor kezdjük ezzel, és nem csak budapesti gasztronómiai élet meghatározó alakja, mert hogy Budapesten kezdted, aztán utána azt mondtad, hogy nekem ez kicsi, megyek tovább. Nem messze Budapestől, de gyerünk, csináljunk egy farmot, most már elég abból, hogy mindenféle tányér desszerteket, meg limonádékat adunk az embernek.
2: Hát igen, kicsit így van, egy életciklus történet hozta, hogy megörököltem egy farmot, ami az édesapámé volt, és sajnos megörököltem, de szerencsére hozzám került, és családban maradt, úgyhogy elkezdtem rajta gondolkozni, hogy mit tudnék vele tenni, mert ez egy nagyon híres lovas hely volt, és rengeteg gyereknek volt nyári tábornak otthon, meg sima képzésnek, diugratásnak is, és apukám sajnos elment, és nem tudtam, hogy vigyem ezt tovább. Vagy lovas az ember, vagy vendéglátós, a kettő együtt nem megy, mert itt szó szerint mind a kettő
1: lovas egy életvitel. Már kitalálták a lovas éttermet.
2: Igen, mondjuk jól lehet, hogy jól esne ügetés közben falatozgatni, majd erre még nem gondoltam, de kipróbálom. Szóval gondolkoztam rá, és akkor adottam valakinek, hogy csinálja, hogy ez a hely szelleme, ez megmaradjon. És aztán nagyon lelakták, meg szétrabolták, meg teljesen tönkretették, és akkor bezártam. És akkor egy idő eltelt, érlegettem, hogy mit csináljak vele, vagy eladom valakinek, fájó szívvel, de hogy csinálja, mert szerettem valahogy ezt tovább éljen, mint lovas hely. És aztán rájöttem, hogy nem kell, mint lovas hely élnie feltétlenül, tehát a lelke az megmarad, és lefordítottam a gasztronómia nyelvére, amit én tudok csinálni. És igazából elkezdtünk egy biokertészetet megalapítani, és egy kis éttermet, úgymond kis étterem, belül 30-40 fős tornáccal, nyáron 150 fős akár, meg rendezvényeknek is igazából nincs határ benne, úgyhogy így jött létre ez a hely, ez a papi, ami az édesapámról lett elnevezve, és most már azóta én is papi lettem, de a neve azban megvolt, mielőtt én is apukává váltam.
1: Nézzünk rá kicsit felülről a gasztronómia, meg az alapanyagok, meg az ellátási láncnak a világára, ami rengeteget változott az elmúlt években. Újabban Budapesten is feltűnnek, de ilyen tízemeletes bérházak között, ilyen kis zsebkendőnyi területen mindenféle közösségi kertek, ahová nem tudom, hatodik emeletről lemegy Pistike, meg Rozika néni, meg akárki, és akkor a saját kis paradicsom palántájukat ott csinálják. Igazából, amit ti csináltok Szentendrén, az kb. Ugyanez, csak kicsit nagyobban?
2: Hát ez egy nagyon más műfaj, igen. Nagyon fontos egyébként ez az urban farming, és szerintem nagyon fontos egy az, hogy meg tudja termelni magának az ember, de igazából az, hogy a mentális egészségének, hogy gondoz valamit, tehát hogy nyilván az, hogy szabadban van, az, hogy földbe teszi a kezét, ezek mind fantasztikus dolgok, meg hogyha tud magának termelni is vele ténylegesen úgy tételt, akkor az nagyon klassz. Rengeteg gondozás és gondosság kell ahhoz, hogy egy ilyen kert, egy kicsi kertet is fenntartson az ember. Úgyhogy azért ez egy nagy feladat. Amit mi csinálunk, az ténylegesen egy biogazdálkodás, és mindent vegyszer nélkül próbálunk, egy ilyen permakultúrás filozófiába gondolkozunk, tehát hogy a közösség, minden, ami körülvesz a természet, ez mind-mind egy meghatározó.
1: Pont ezért volt a kérdés, meg a hasonlítás a kettő között, mert hogy ami az ilyen közösségi kertekben történik, az kávé hasonló módon történik. Tehát hogy nem látjuk azt, hogy valaki bemegy, és akkor mindenféle ilyen hátára szerelhető, permetező, nem tudom, eszközökkel ott végigmegy az egészen, még azon is, ami nem az övé, hanem az van, hogy ezek igazából biogazdaságok, és ti is úgy csináljátok, hogy ez biogazdaság, a megfelelő növényeket a megfelelő helyre teszitek, mert az egyik majd leárnyékolja a másikat, az egyik azokat, igen, a kártevőket, stb. Stb. És ti is együtt dolgoztok egyébként a környékbeliekkel.
2: Így van, amit mi nem tudtunk egyelőre ezen az 5-6 hektárnyi földön egyébként, ami tehát nem annyira pici kertészet, tehát ez egy komolyabb darab. Aha. Már, amit mi nem tudtunk eddig megtermelni, azt a velünk együtt élő, környezetünkben lévő farmerekkel egyeztetve például mint a burgonyát, és az akkor olyan mennyiséget tudnak szállítani, hogy akkor a belvárosi étteremnek is a volumenét ellátja. Úgyhogy ezek az együttműködések ezek nagyon fontosak, meg hogy együtt nőjünk, piacot teremtünk, meg adunk egymásnak. Illetve főleg mi adunk a többieknek.
1: Ez asztalhoz vagy villához? Vagy a kettő között mi a különbség? Farm to table, farm to fork? Van nem. Egyáltalán?
2: Hát figyelj, szerintem ezek inkább ilyen marketing meghatározások lehetne. Még ilyen soil to table, mi is viccelődünk ilyenekkel. Igazából nagyon utána kéne, nem olvastam ilyen szinten utána, hogy van-e, de majd meg fogom tenni, kíváncsi vagyok egyébként. Nekünk ott van egy 30 férőhelyes étterem egyébként, vagy 30-40, egyébként ez egy kicsi lélekszámú étteremnek számít. Uh-huh.
1: Megörökölted ezt a bizonyos területet, és nagyon sokáig nem tudtad, hogy mi legyen vele, mert hogy ott lovastáborok voltak, stb. Aztán bezártad. Korábban te már találkoztál ezzel úgy, hogy egyébként beleástad magad, vagy csak ismerted a jelenséget, mint hogy egyébként az ember figyeli a világ változását, a világ dolgait, és akkor eszedbe jutott, hogy akkor igaz, hogy nem értek hozzá, nem tudom, hogy a borsót oda kellett tenni a paprika mellé, vagy az akár mellé, de hogy tök jó lenne egy ilyet csinálni, mert ez a féle újítás is ilyen még nem volt itt Budapest közelében.
2: Nem innen jött egyébként, hanem onnan jött a dolog lényege és mélysége, hogy apukává váltam. És nagyon foglalkoztat, hogy mit hagyunk hátra magunk után. Nem csak az, hogy most lábnyom, hanem eleve a gyerekeink, ez a generáció, hogy milyen örökséget fogunk itt hagyni, és hogy milyen állapotban lesz a klíma, mit fog történni, és hogy mit lehet ez ügyben tenni, és szerintem a következő generációnak is, meg egyébként a vendégeknek is a legtöbb, amit adhatunk, az a gondosság, meg a gondosság, és az a fajta tényleg ilyen szeretettel. Tehát a szeretetnek szerintem ez egy olyan másik skálája már, amikor már azon gondolkozunk mi, hogy jövőre mondjuk mit termelünk, és hogyan fogunk tudni menőre rakni, hogy fogjuk tudni elrakni, mert hogy ezek olyan tiszta és olyan minőségű dolgok, ami túlmutat azon, hogy nincs ilyen, és akkor csináljunk egy ilyet, tehát hogy ez gazdaságilag, ez simán úgy nem éri meg egy ilyet, tehát iszonyatosan nagy költsége van, meg regeneráljuk a földet 3 évig, mire egyáltalán elkezdünk vele valamit csinálni, szóval olyan pénztemető az elején mindenképpen, úgyhogy ez úgy csinálni csak egy kis éttemet oda, az egy halál. Tehát nekünk ugye a háttér tehát kiegészülve úgy a belvárosi éttermekkel olyan szimbiózisba tud lenni, és hétközben is úgymond egy termelést tud bonyolítani, meg a zöldségeket, dolgokat el tudjuk majd tenni, termékeket tudunk kreálni, tehát nagyon komplex, meg egyébként a catering dolgokba is ez besegít, mint konyha. Ez így működhető az ilyen esetemben, vagy a mi esetünkben.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Latkis Lichter Hubert, gasztroszakértő, étterem tulajdonos, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk össze is.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a gasztronómia világában kalandozunk. Velem szemben a stúdióban továbbra is Slatkis Lichter. Hubert, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm még egyszer, hogy itt lehetek.
2: Az imént már az ilyen ökogazdálkodásos kertekről beszélgettünk, amit csináltatok nem régen egyet egyébként a Szentendrei szigeten. Még mielőtt tovább megyünk a topikok sorában, azelőtt ez a kert úgy működik, hogy az megvan nektek, és akkor te oda beteheted a lábad, a hegycsév beteheti a lábát, stb. Stb. De esetleg, hogyha valaki bemegy hozzátok, és azt mondja, hogy igazából én csak egy, nem tudom, jópofa hamburgert szeretnék elfogyasztani, meg egy szódát innék, akkor ő távolról nézheti, vagy ő is bemehet, és a kis járatokban kétszer végig mehet rajta, hogy megnézze, hogy milyen az.
3: Én ezt az egyet szoktam megkérni, mindenki mindenhova elmehet, megnézheti a malacokat, most jönnek a méheink, egyébként 20 kaptár, mindent lehet, csak a veteményesekben ne sétáljanak be, mert hogy itt a talaj külön gondozásban van, tehát annyira figyelünk a talajnak az épségére, 3 éve műveljük az egyik kis részt, és akkor így utána bővítettük mindig egy-egy részt, és most a gombák, giriszták, minden egyéb van, mert nincsen feltúrva, tehát árnyékolva van, olyan, kézzel, olyan az ágyás, hogy bemész, és 6-8 fok különbség van a normál nem művelt terület meg a között, tehát érzed, ahogy belépsz, olyan, mint hogyha egy térbe, tehát másik térbe lennél. Annyira más a klímája, szóval erre így vigyázunk, meg sokszor jönnek családok, gyerekek, és azért mindenki húzgodnak, úgyhogy szoktam, hogy mindent lehet nézni, olvasni,
2: de aki hozzáér, annak vége. Jó. Azt említetted, hogy apuka lettél, és hogy az is fontos, hogy mit adunk át a következő generációknak. Mennyi idős? Anna Bell, mi a fontos?
3: Hanna Bell.
2: Igen.
3: 3 éves.
2: 3 éves. Igen. Akkor ő már ott jár, neki szabad járkálni, meg kihúzkodni.
3: Abszolút. Hát jó, vannak a kivételek, meg a kivételezettebbek. Igen.
2: Ő mennyire fogékony egyébként a gasztróra? Ilyen kicsikét, nem tudom, enni szeret, vagy néha nem tudom, kiveszi a serpenyőt a kezedből?
3: Szokott, együtt főzés van a másik apukájával, állandóan együtt főznek, ők csinálják a reggelit, és meg mindenféle egészséges étket, és hát vele meg ugye jön-megy, és akkor az éttermekbe születése óta jön-megy, mint egy jó kis gazda.
2: Kicsit tekergessük vissza az időkerekét, még mielőtt a gasztrovízióiddal elkezdünk foglalkozni, mert amióta te belecsaptál ebbe, és ezzel foglalkozol, azóta mindig szeretnél valami újat behozni, na de neked tényleg a nektarinnal kezdődött? Állítólag, nem tudom, 14-15 éves voltál, és a nektarint méregetted, vagy nem tudom, valami gyümölcsöt, zöldséget a pulton.
3: Igen, dolgoztam nyári munkába, igazából, igen, nektarint, csak jól utalom olvastál. Igazából dinnyétől elkezdve minden zöldségesnél, egy zöldségesnél dolgoztam a sarkon gyerekkoromban, amikor lehetett, hétvégén vagy nyáron, meg mindenfajta anyukáméknak is segítettem különböző dolgokban.
2: De a gasztró nem volt benne az életedben gyerekként?
3: Gyerekként nem, nekem a nagypapám, nagymamám, ők ilyen nagyon gondos vendéglátók voltak, igazából ilyen szuper hostok, ma úgy mondanák, mert olyan nemzetközi csapatok jöttek, mentek néha a házba, úgyhogy tudtam, hogy mi az a úgymond a jaftedra, amikor bulisztak, és gyerekkorom ott bennem volt hogy szeretnék egy kicsi sarki éttermet egyszer, tehát iszonyatosan szeretek vendégül látni barátokat és családot, és egyszerűen valahogy ez így belém volt kódolva. Korábban csináltam hobbiból szendvicsezőt, meg rendezvényeket, nagy éventeket, partikat, az elég sikeres lett. Akkor valahogy mindig elkavarodtam, és aztán mindig visszamentem valahogy a gasztronómia felé, és aztán teljesen lekötelezettje lettem szakmának 2027-8 körül, akkor nyitottam.
2: Vagy hogy 17, mert 27-et mondtál, az
3: vagy csak 2007.
2: Tehát, hogy akkor 20 éve, lassan 20 éve.
3: 2006-ban vettem igazából azt az ingatlant, igen.
2: De Hubert, te úgy vagy elkötelezettje a szakmának, hogy szereted megetetni az embereket és kiosztani a megfelelő instrukciókat a személyzetnek, vagy úgy is, hogy fogod magad, felveszed a szakácskabátot és a kötényt, mert hogy erről nem írnak sehol, hogy akkor te ténylegesen beállsz a konyhába, és akkor ott megcsinálod a, nem tudom, vajmártást, vagy redukálod vissza a zsüt.
3: Hogyha instrukciót kapok, akkor szerintem bármit megcsinálok. Egyébként az jó a kérdésed, mert az elsődleges motivációm az volt, hogy én otthon főztem, és ez volt az alapja a vendéglátási álomnak, és azt gondoltam, hogy én megyek majd a konyhába, és tanulok majd a séfektől, és mindent megtanulok, majd a bartendinget is megtanulom, meg cukrászatot és minden egyebet, és egyébként sokat sütöttem, és hát nyakamba vettem a céget, most már 150-en vagyunk egyébként, úgyhogy az utolsó dolog, ami kijut nekem, hogy mondjuk bemenjek a konyába, egyébként ott szeretek, iszonyatosan szeretek ott lenni, bemenni a srácokhoz, és ott beszélgetni a külön a csapatokkal, de én alapvetően host vagyok, tehát hogy ezt be kell látni, hogy én alapvetően a vendéglátásnak a vendégtéri az ambiansz, hogy milyen legyen a vendégélmény, tehát meg a vendégekkel való front of house, úgymond. Én abban vagyok erős.
2: De azért ötleteid vannak, nyilván járod a világot.
3: Határozott ötleteim és elvárásaim vannak, úgyhogy abban, igen, főleg amikor kezdtem el dolgozni valamelyik séffel, akkor ez egy idő, mire kialakul az, hogy már megint belepofázik, meg miért ezt akarja, de aztán a siker az ő végké, úgyhogy a siker tulajdonképpen, hogyha konyhai koncepciót tekintve tényleg mindig a séf viszi, úgyhogy én valahogy itt az adott lokáció meg a koncepció kidolgozásnál vagyok nagyon-nagyon résen, rengeteg időt tudok avval eltölteni, és utána a csiszolásával figyelve, hogy merre kell menni, meg hogy a csapatot húzni előre, meg a lécet feljebb és feljebb tenni nekik.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Hladkis Lichter Hubert, gasztroszakértő. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
0: Annyi minden maradt még, amit mondanom kéne, de elfogytak már rég a szavak.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a gasztronómia világában kalandozunk. Velem szemben a stúdióban még mindig Magyarország Budapest egyik meghatározó gasztroarca, Latki Schlichter Hubert. Köszöntelek még egyszer, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm szépen még mindig.
2: Elég sok minden fűződik a nevedhez, hogyha a budapesti vagy a Budapest környéki gasztró életet vesszük. Honnan jönnek az ötletek egyébként? Az, hogy mit szeretnél föltenni az étlapra, milyen legyen a kinézet, hogyan vonzd be a vendégeket, mitől tud az, nem tudom, vendéghívogató, vendégcsábító lenni. Olvasmányélmények, filmélmények, vagy nem tudom, New Yorkban meglátsz valamit, és ezt Magyarországon mindenképpen jó lenne, vagy ételekből indulsz ki, és akkor, hogyha visszafelé megyünk, akkor egy paprikás krumplihoz pont egy ilyen, kicsit narancssárgás belső pont jó lenne.
3: Kicsit minden egyébként. A hangulatilag, meg ambiansz, meg ilyen koncepciók tekintetében nagyon sokat utazom, és látok, tapasztalok. A New York jutott eszembe, hogy volt olyan étterem, amit majdnem, hogy ugyanúgy nézett ki New Yorkban, mint az én éttermem. Nagyon híres étterem ráadásul, és én sose voltam benne. De valahogy az ilyen trendek, az ember bújja az ilyen lifestyle magazinokat, múzeumokat, kultúrát, minden egyebet, és utána valami lenyomat képződik benne, és akkor ebből kijönnek ilyen úgymond outcome-ok, jó szép magyaros szóval. És a szakmai koncepció az viszont egy picit más, és aztán egy adott ponton összeér a kettő. Én nagyon patrióta vagyok egyébként, és mindegyik éttermem nagyon magyar, nagyon a magyar gasztronómia, tehát én imádom a magyar gasztronómiát. Nagyon fó. Úgyhogy abszolút, én szerintem ez annyira egyedi ízvilág, ez a magyar, meg az erdélyi konyha is egyébként, meg ez a régió, hogy hát, hogy ezt tudjuk a legjobban, mi megcsináljuk más, tehát engem ez vonz, ez érdekel, úgyhogy egyébként a csillagos éttermünkben is ott abszolút a budapesti történeti, ott van a kaszinó tojás, a tőkeharit, már régen is ettünk ilyeneket, kaviár, osztriga, tehát ezekkel abszolút.
2: Akkor még volt tengerünk.
3: Hát akkor igen, meg még tudtuk, hogy mi a jó.
2: Pár kérdés az iménti eszmefuttatáshoz, meg az elmúlt pár évhez, vagy évtizedhez, amióta benne vagy ebben a szakmában. Amihez nyúlsz, az alapvetően szerintem nyugodtan mondhatjuk arannyá válik. Mert? Azért, mert ennyire konok vagy, hogy addig mész, amíg az sikeres nem lesz, tök mindegy, hogy mennyi pénzt teszünk bele, vagy azért, mert hogy olyan emberekkel veszed körül magad, vagy annyira tudod, hogy mi az, ami esetleg az adott kisebb közösségnek, nagyobb közösségnek jó lenne, és akkor az a vízió az egyszer csak valósággá válik, vagy mitől tud az?
3: Alapvetően nem gazdaságilag szoktam kiszámolni egy beruházást, mert egyébként egyiket sem csináltam volna meg, szóval épesző ember, hanem hiszek alapvetően a jóba. És hiszek abba, hogyha jót csinálunk, akkor az fog működni valahogy. És valamikor kell változtatni egy koncepción, csiszolni, és akkor így visszatérve a fő kérdésre, alapvetően nem ismerek lehetetlen, tehát hogy az, hogy nem sikerül, tehát az nem opcionálom, az nincsen, hanem hogy sikerül, milyen megoldás. Lehet, hogy kell rajta csiszolni, vagy változtatni, volt már, hogy kellett koncepciót cserélnem valahol radikálisan, és az megoldotta a problémát. Nem szoktam gyors, tehát nem adom fel. A másik, ami a sikerhez kell, az egyébként a csapatom, tehát a legnagyobb befektetésem, meg értéke a cégnek az a csapat, az a 150 fő, azokban nagyon sok olyan menedzser van, akivel 15 éve dolgozom, vagy van, akivel 20 éve dolgozom együtt, és nem, nincsen hatalmas fluktuáció egyáltalán, és ez, és amit az előbb mondtam, hogy húzom fel a mércét, ott igazából az a folyamatos elvárás, hogy fejlődjünk, tehát, hogy nagymamám azt mondta, hogy aki megáll a lejtőn felfele, az már igazából visszafelé csúszik, mert a kis kavicsokon szépen csúszunk lefelé, úgyhogy észre se veszünk, és ez nagyon belém égett, és a fejlődés az egy ilyen lételemem, és nagyon, az én feladatom a csapatot mindig arra tolni, mert nagyon tehetségesek, hogy kihozni belőlük a maximumot, és plusz határokat nyitni.
2: Ha megfordítom mindazt, amit mondtál, a sikerhez vagy a siker felé vezető út, ez azt jelenti, hogy ha valamit megálmodsz, vagy valamit szeretnél, akkor nem az van, hogy azt mondod, hogy akkor 3 év múlva, 5 év múlva én ezt szeretném csinálni, és így szeretnék kinézni, és ennyi pénzt szeretnék kivenni belőle, hanem hogy szimplán csak egy ilyen 3 ponttal leírt mondat, vagy kimondott mondat, hogy legyen ez sikeres. És tök mindegy, hogy miben, csak induljunk el azon az úton, ami esetleg a fejemben benne van. Azért mondom, mert hogyha kimondasz egy akármilyen célt, hogy itt egy étterem, és akkor nem tudom, 5 év múlva én szeretnék egy Michelin csillagot, akkor az determinál, mert akkor mindent annak rendelsz alá. És az, hogy ezt elér, nem biztos, hogy ezt ki kell mondani, hanem kisebb célokat kell elérni időről időre, amiket esetleg meg tudsz hozzá valósítani.
3: Ez így van, és nagyon fontos, hogy az ember kommunikáljon, hogy mit szeretne, legyen tiszta saját magunknak a vízió, mert nagyon sokszor van olyan, megtanultam saját káromból, hogy így van sok minden ugye fejedbe, elképzelés, de hogy igazából nem határozod meg, hogy pontosan mit szeretnél. Nekem már itt ezeknél a helyeknél eléggé tiszta az út, hogy mit szeretnék és hogyan.
2: A csillag a cél volt az elején, nem tudom, 18 évesen, 22 évesen, amikor gondolkodtál azon, hogy te belevetted magad a gasztronómiába, akkor volt ilyen halvány cél, vagy nem tudom, ilyen vágy, hogy akkor de jó lenne egyszer egy olyan helyet csinálni, aminek az ajtajára piros csillagot kitehettem.
3: Nem volt egyébként, és sőt nem is nagyon ismertem a gasztronómiát, illetve maga az üzleti hátterét, hogy ez minek mi a következménye, mi fontos, hanem csak simán megcsináltam egy éttermet, mert úgy éreztem, hogy az a feladatom, és azt a legjobban megcsinálni, és utána akkor kezdett el fontossá válni a csillag megszerzése, amikor ugyanabban a kategóriában elkezdtek csillagot adni más éttermeknek, és az már onnantól kezdve gazdaságilag is egy nagyon fontos mérce, hiszen annak van egy gazdasági eleje, meg a csapat szempontjából, ami talán még egy fontosabb, hogyha az ember csillagos módon főz, vagy úgy működik olyan szinten, és utána nem tudja azt elérni, akkor utána a csapatot nagyon demotiválja. Szóval az egy olyan csapatnál az nagyon fontos dolog egy idő után, hogy lássak, észrevegyék őket, figyeljék.
2: Hát az is demotiválja egyébként a csapatot, hogyha megkapja a csillagot, és aztán utána ugyanazt a szintet valami miatt nem tudják tartani, és aztán utána elkezd csúszni.
3: Azért nem tudok vitatkozni. Az egy rettenet.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Hladkis Lichter Hubert, gasztrosszakértő. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Soul Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a kultúrfitness, és még mindig a gasztronómia világában kalandozunk, még mindig Latkis Lichter Hubert ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
2: Hello, hello!
1: Említetted, hogy neked mindig is a magyar konyha volt az, ami ott van a zászlódon, hogy akkor annak szeretnéd szentelni a különböző helyeket, amik bármilyen módon kapcsolódnak hozzá, hogy akkor a magyar ízvilág legyen benne. Azért neked a felmenőkből kifolyólag, hogyha pár évtizedet, pár nem tudom évszázadot megyünk visszafelé, nem biztos, hogy a paprikás krumpli, vagy nem tudom, a karcagi birka pörkölt az, ami a legközelebb áll hozzád, mert hogy igazából, tehát hogyha itt Közép-Kelet-Európát vesszük, vagy kicsit elmegyünk még keletre, akkor nagyon sok minden ízvilág benne lehet a génjeidben.
2: Így van. Hát az osztrák-magyar monarchia azért az elsődleges, ugye nemem által is, úgyhogy azért mégiscsak a fő kódolás egyébként az ez.
1: A Hladki egyébként, bocsáss meg, az nem cseh eredetű?
2: Szláv. De Hladki, és hát a Schlichter az meg ugye, az meg
1: Schwab,
2: az osztrák, német. Igen. Úgyhogy így sima-simába, azt hiszem, hogy ez a pontos fordítása a kettőnek együtt, és ez az apai ágam, a Győr környéke, meg Ajka, Kaposvár, ez a vidék, és anyajágon pedig orosz és örmény, és magyar nyilván, de orosz és örmény.
1: És te tényleg vannak. Valami nemes vagy nemesi leszármazott, bárócár, meg ilyesmi?
2: Ez mind a kettő vonalon van. Hát,
1: ez miért nem kutattad igen. még vissza, hogy legyen
2: tudom,
1: valamilyen
2: névjegykártyád? Nem beszéltem kártyád. Róla, meg nem szoktam beszélni róla.
1: Szóval, hogy évről évre megrendezésre kerül a Gurmé Fesztivál, most is lesz, jó magad is, illetve ti is ott lesztek. Most az alapvető hívó mondat, a jelmondat az, hogy Made in Vidék. Más a vidéki gasztronómia Magyarországon, mint a budapesti gasztronómia?
2: Nagyon-nagyon más, és nagyon nehéz helyzetben van alapvetően, úgyhogy azért az elmúlt évek teljesen kivéreztették, ahogy én látom, meg amit hallottam, úgyhogy persze időben belenyitottam pont az egyik legnehezebb részébe, sikerült, már volt ilyen korábban is, úgyhogy nagyon nehéz, viszont könnyű úgymond kiugrott csinálni. Én abban hiszek, hogy vagy egy ilyen nagyon közérthető, nagyon egyszerű, és ebből van egy pár étterem, ami ilyet tud, nagyon jó minőségben, ezek nagyon jól tudnak működni, kevés ilyen van. Az átlagos középszerű éttermek szerintem nagyon-nagyon nagy bajba kerültek minden tekintetben, úgyhogy most ez szerintem nagyon jó topik ez a felvetés, nagyon sok egyébként fiatal is van, aki mégiscsak visszanéz a vidékre, főleg ilyen Balaton környéke, vagy egyéb helyekre, pici ilyen kis farm gondolatokba, úgyhogy szerintem nagyon sok ilyen pici, különleges nincs dologgal lehet találkozni majd a fesztiválon.
1: Hogyha arra gondolunk, hogy vidék és hogy gasztronómia, két vonal van a sztereotípiákból kiindulva. Vagy nem, egy vonal van a sztereotípiából kiindulva, de nagyon megváltozott talán, így a helyes. Az egyik az, hogy egy vidéki étteremre gondolunk, akkor Balaton magasságában eszébe jut az embernek egy csárda, kockás abrosszal leülsz, és eszel valamit, vagy nem tudom, bográsban főéppen valamilyen kis bisztrocskának az oldalsó kertjében. Viszont a vidéki gasztronómia az elmúlt években azért eléggé szépen fejlődött. Tehát, hogyha megnézzük, hogy az Emblémben, a Balatonnál milyen csillagos, vagy majdnem csillagos éttermek nyíltak, akik majdnem fine dining módon készítik az ételeket, akkor igazából nem tudom, hogy mi az, ami vidéknek számít gasztro tekintetében.
2: Hát alapvetően...
1: Mindegyik egyébként.
2: Hát az egész vidéket, hogyha megnézed, a nagyvárosokat, meg az ilyen útszéri rengeteg csárda volt, ezek a színfoltok, amik nem híres éttermek, hanem funkcionális éttermek voltak, ezekből rengeteg bezárt. Tehát, hogy még az ismert éttermek is nagyon-nagyon szenvednek. Mindenhol van egy-egy, ami jól működik. Nagyon sok helyen olasz egyébként, nyilván. Tényleg, és...
1: Az megy
2: egy
1: jobban vidéken az olasz?
2: Szerintem a legtöbb helyen általánosan igen. Szerintem Budapesten is nagyon sok, igen, hát nagyon is jó az olasz konyha, nem szeretjük közérthető, az jól van csinálva, akkor szerintem nagyon klassz. Úgyhogy általánosan igen, az jobban megy. Az ilyen autentikus magyar éttermek, azok szerintem nehezebben vannak. Illetve egy-kettő tudok, aki nagyon jól csinálja, és nagyon, nagyon magyaros, és az a nagyon tényleg közérthető, talán az a legjobb szó rá. Én azokból tudok, amik mennek, és aminek van egy olyan méret nagysága a lokációjából, meg így a régiójából kiindulva, ami fent tudja őket tartani. De sok kicsi szerintem...
1: Divat is lett egyébként, hogyha az elmúlt, nem tudom, pár évre, 5-10 évre visszagondolunk, a gasztroturizmus, tehát hogy azért megyek el például, nem tudom, Nyíregyháza magasságában, hogy ott a horgonyzóban majd eszem valamit. És akkor nyilván már megnézem a Sóstó környékét, meg az állatkertet, vagy az állatparkot. Azért megyek el Szeged magasságában, mert tudom, hogy eszem majd egy tök jó halászlevet, és akkor lehet, hogy még fürdőzöm a Tiszában is. És ugyanígy egyébként szerintem most már elég sok jó éttermet fel lehet sorolni vidéken.
2: Igen, sok-sok csukisbe, zárba, nagyon nehéz a fenntartásuk, tehát nagyon nehéz úgy megcsinálni, ha szezonális helyen van valami, akkor amiatt nehéz, nagyon nehéz hirtelen ismertséget szerezni azért, tehát szóval nagyon komplex. Uh-huh. Azért, hogyha nincsen egy olyan biztos háttere, nagyon kevés éttermet tudsz mutatni, ami mondjuk 5 évet megélt vidéken, uh-huh, és működik. Tehát abból az a pár van, amit ismerünk.
1: Na térjünk vissza gyorsan a gurmére, méghozzá oly módon, hogy Made in Vidék, ez a jelmondat idén. Ott lesztek ti is. Az, akinek van egy ilyen önfenntartó kertje a kis csapatának, mivel készül? Megvan már a menü?
2: Megvan a menü, megvan. Az egyik a zöldborsó. A zöldborsó főzerék lesz. Úgyhogy...
1: Stefániával, ami vagyúból készül.
2: Lesz pisztránk a Szentendrei szigetről. Aha. És fantasztikus desszertet csinál Hanna kolléganőm, arról nem beszélnek, az majd meglepetés lesz.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Hubert, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Nyilván milliószor megkérdezték már tőled, bejártad az egész világot. Hát vagy csak nem tudom pihenés szempontjából, vagy nem tudom gasztroturistáskodás vagy felfedezés szempontjából. Van olyan, ami közelebb áll a szívedhez gasztronómia szempontjából? Bármelyik, nem tudom, ország vagy náció?
2: Hangulati egyébként, nekem tényleg ez a magyar és az erdély, tehát én otthon is, amikor főzök, én ezeket szeretem főzni, úgymond az ilyen mamisabb dolgokat, azt én csinálom, a párom ő az inkább az ilyen nagyon újhullámos és reform, nagyon egészséges ételételeket. Én nekem, bennem ez van, ezt szeretem a legjobban, hogyha ki kell kacsingatni, én is szeretem az olasz éttermeket, egyébként külföldön, hogyha nyilván Olaszországban leginkább, nagyon szeretem, hát lokálisan, ahova megyünk, ott, ami friss. Tehát haléttermekben is nagyon sokszor elmegy az ember Horvátországba, és igazából, hogyha megkérdezed, hogy mi a helyi, nagyon meglepődsz, mert a nagy haléttermek, amiket mindenki ott rendelget, azok nem is onnan vannak, úgyhogy ezt érdemes szerintem utána kérdezni. Én nagyon szeretem még egyszer, tehát ahol vagyok ott, aha, a lokális éttermet, de hangulatfüggő, nagyon szeretem az ázsiait is egyébként, és az indiait. Azt a kettőt is nagyon szeretem, de hát ezekből ritkábban, ezt ritkábban kívánja az ember, de ebben is fantasztikus jó dolgokat lehet találni.
1: Piacokon mersz kóstolni, amikor látod, hogy a higiénia nem feltétlenül a csillagos ötös szinten áll, de mindenki is ott teszik a helyiek közül.
2: Abszolút merek. Ott azért meg szoktam nézni, hogy mondjuk ténylegesen retkes lábosból szedik el a dolgokat, vagy hogy milyen a keze, aki csinálja a mini higiénia körülötte. Abszolút merek azért, de volt sok helyen, Afrikában például mondjuk nem mertem megkóstolni az ágra szúrt madarat, meg ilyesmit.
1: Az alapítvány működik még? A jótékonyság megy még?
2: Megy még, igen. A háttérben segítettem egy pár olyan ügyet, leginkább főleg a Covid óta, úgyhogy most, hogyha végre kiegyenesedünk újra, mert nagyon sok kötelezettségvállalást kellett megtennünk, meg áldozatot, megnyitottuk az éttermet, van egyébként Afrikában nagyon sok mindent segítettünk magánként, nem feltétlenül alapítványon keresztül, de épp ma, jó, hogy ezt kérdezed, mert épp ma merült fel megint, hogy mit csináljunk a segítőnek alapítványa, úgyhogy megvannak a terveink vele, és szeretném jövőre azt is újraéleszteni.
1: Hubert, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép.
2: Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok.
1: Te

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indul a péntek hajnalunk itt a Petőfin, az utolsó hétköznap, már csak pár órát kell kibírni a hétvégéig, addig pedig tarts ki, én hozom segítségül a legjobb hazai zenéket, különlegességeket. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, Fluidia elé jön most Fekete Jenő és Voga Viki a blues zenésszel.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag